0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this...
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Egy színű kuszkusz. Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi phalanger fajéhoz csak kevéssé hasonlít, a strigokuszkusz celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a phalanger fajok között tartják számon az egyszínű

0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.
2: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Planking. A planking feltalálói között számos nevet emlegetnek, az biztos, hogy 1997-ben Gary Clarkson és Christian Langdon, két angol fiatalember kezdte el a játékot The Lying Down Game néven. Ezt követően Európában és Japánban is elterjedt, sőt, még Koreában is akadtak követői.
1: Lamacsor Rádió.
3: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Hátfájás.
4: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is mosható.
4: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
4: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
5: Semmi sem víz kárban.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
3: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világ.
4: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
3: Lamacsun.hu/donate.

truth.

you joining my garden? Pink herringbones. Get out of here.

0: az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
1: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd. On Radio Kapital, Warsaw, Lamachun Radio Budapest, Ida Radio Tallinn, Helsinki, and Kashmir Radio Berlin.
2: Radio Kapital.

fire burning. Burn, burn, burn, burn, burn. Burn.

0: Radio Capito.
1: Tudod, mi az elemacsón? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

0: Mémelés. Let's try that again, but this time good. Mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba. Igen, a forgatás. Igen. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.
1: Amacsó Rádió.
0: Geri, szerinted az almáspítés békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

is reality. They consist of both good and evil. These worlds

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Na mi van még?
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
2: Első évad, harmadik könyv, tizedik rész. Giovanni Boccaccio, Decameron, negyedik nap, nyolcadik novella, kilencedik novella, tizedik novella. Ötödik nap, és ötödik nap első novella, második novella.
3: Vakok és csökkentlátók szövetségének hangos könyvtára 855. Giovanni Boccaccio, Decameron. Fordította Révai József. A verseket Jékeli Zoltán fordította. Felolvassa Bodor Tibor. Hetedik novella. Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben. Pasquino megdörzsöli fogait zsája levéllel, és meghal. Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak, hogyan halt meg Pasquino, ugyancsak megdörzsöli fogait amac zsája levelével, és hasonlatosképpen szörnyet hal. Pamphilo bevégezte novelláját, midőn a király ki semmi szánalmat nem mutatott Andrea Orlova iránt, rávetette szemét Emiliára, és eképpen értésére adta, hogy kedvére volna, ha folytatná az elbeszélések sorát ama módon, mint a többiek. Kis semmit nem késlekedvén, ekképpen fogott szóba. Kedves társnőim, ama novella, melyet Pamphilo elmondott, arra indít, hogy én is elmondjak egyet, mely csupán abban az egyben hasonlít amarra, hogy valamint Andreola, aképpen ímes hölgy is, kiről szólni fogok, kertben veszítette el kedvesét. És hasonlatosképpen elfogták, mint Andreolát, s annak utána nem bátorságával, sem virtusával, hanem váratlan halálával szabadult meg az ítélettől. És miként máskor is elhangzott már közöttünk. Ám bár ámor szívesen lakik nemes emberek házaiban, azért nem veti meg az uralkodást a szegények házaiban sem, s mit több. Épp úgy megmutatja néha napján erejét, mint ahogy fölöttébb hatalmas úr lévén, tiszteletet gerjeszt még a leghatalmasabbakban is. Ez pedig, ha nem is teljesen, nagyobb részében megtetszik az én novellámban, melyel is vissza akarok térni városunkba, melytől oly igen messzire eltávolodtunk emez napokban, különböző esetek különb-különb elbeszéléseivel a világnak más-más részeibe kalandozván. Nem nagy ideje még élt Firenzében valamely szép és rangjához képes bájos leány, szegény ember leány, akinek neve Simona volt. És ámbátor, hogy tulajdon kezeivel kellett megkeresnie mindennapi kenyerét, és gyapjúfonással tengette életét, azért nem volt oly gyáva lelkű, hogy nem merte volna ámort szívébe fogadni, ki már régóta kívánkozott bejutni abba bizonyos ifjúnak cselekedetei és szavai révén, ki is épp oly ágról szakadt volt, mint a leány, és a fonáshoz való gyapjút hordta neki mesterétől, a posztóstól. Minek utána tehát szívébe fogadta őt amaz ifjúnak kedves képében, ki őt szerette, és kinek neve Pasquino volt, s forró vágyakozásban fonogatott, nem volt mersze előbbre vinni dolgát, s valahányszor egy-egy fonalat tekert az orsóra, ezernyi sóhaj szakadt kebléből, mind valamennyi forróbb a tűznél, mivel szüntelenül azon jártatta elméjét, ki a fonalat néki hordta. Az pedig buzgón szorgoskodott, hogy a leány ügyesen fonja meg mesterének a gyapjú fonalat, mintha bizony az egész posztónak csupán abból a fonálból kellett volna készülni, amelyet Simóna fonogatott. És bizony, ő maga még a leánynál is jobban buzgolkodott. Miközben tehát az egyik buzgolkodott, a másiknak pedig örömet szerzett, hogy nógatják, történt, hogy az ifjú szokatlanul neki bátorodott, a leány pedig levetkőzte régi félénkségét és szégyenkezését, és akkor nagyon nagy gyönyörűségben egyesültek. Ez pedig mindkettőnek oly igen kedvére volt, hogy egyik se várta meg, míg a másik hívja, hanem megelőzni igyekeztek egymást a hivogatásban. És miközben napról napra ekképpen élték világukat, és a folytonos gyönyörűségben egyre jobban lángra gyúltak, történt, hogy Pasquino azt mondta Simónának, minden áron azt szeretné, ha a leány módját ejthetné elmenni vele egy kertbe, hová őt vezetni akarja, hogy ott kényelmesebben és gyanútlanabbul együtt lehessenek. Simóna azt felelte, hogy beleegyezik. Apjának pedig valamely vasárnap ebéd után azt vetette ürügyül, hogy el akar menni Sangallóba a búcsúra, és bizonyos Lagina nevezetű barátnőjével el is ment a kertbe, melyet Pasquino megjelölt. Hol is őt bizonyos Puccino nevezetű barátjával lelte, kinek Stramba volt csúf neve. S mivel ottan hamar szerelem ébredt Stramba és Lagina között, ők maguk a kertnek egyik felébe vonultak, hogy élvezetüket töltsék, Strambát pedig Laginával a kertnek másik végében hagyták. A kertnek ama részében, hová Pasquino és Simóna ment, volt valamely magas és szép zsályabokor. Letelepedtek tehát annak tövében, és nagyon sok ideig mulatták magukat, és sokat beszélgettek valamely ozsonnáról, melyet ama kertben jó hangulatban rendezni szándékoztak. Akkor Pasquino odafordult a dús zsályabokorhoz, letépett róla egy levelet, és azzal dörzsölni kezdte fogait és ínyét, mondván, hogy a zsája pompásan megtisztítja a fogakat mindentől, mi az evéstől rajtuk maradt. S minek utána kevés ideig ekképpen dörzsölte fogait, megint csak az ozsonnára fordította a szót, melyről annak előtte beszélt. S még alig mondott egy-két szót, midőn kezdett az arca színt váltani. E színváltozás után nem sok időbe telt, hogy szeme elhomályosult, szava elállt, és ő maga pillanatok múlva meghalt. Amikor ezt Simóna látta, sírva fakadt és sikoltozott, és szólította Strambát és Laginát. Azok nyomban odafutottak, és mikor látták, hogy Pasquino nem csupán meghalt, hanem már egészen felfúvódott, s arca és teste teli van fekete foltokkal, Stramba nyomban elkiáltotta magát: ó, gonosz leányzó, te mérgezted meg! És oly nagy lármát csapott, hogy sokan meghallották, kik a kertnek szomszédságában laktak. Ezek tehát odaszaladtak a kiáltozásra, és hogy az ifjút holtan és felfúvódva lelt, és hallották, amint Stramba jajveszékel és vádolja Simónát, hogy orvul megmérgezte az ifjút, az pedig a váratlan eset miatt érzett fájdalmában, mely kedvesét elrabolta tőle, szintén eszét vesztette, a védekezni se tudott, mindenki szentül meg volt győződve róla, hogy Stramba igazat mond. Annak okáért elfogták a leányt, ki szüntelenül keservesen zokogott, és a városbíró palotájába vitték. Ottan Stramba és Atticciato és Malgevole, Pasquinónak barátai, kik ugyancsak odaérkeztek, sürgették a vizsgálatot, mire a bíró késedelem nélkül hozzáfogott, hogy a leány kihallgassa az eset felől. Mivel pedig sehogy sem fért a fejébe, hogy a leány ebben a dologban gonoszul cselekedett, avagy bűnös volna, jelenlétében meg akarta tekinteni a holt tetemet és ama helyet és minden egyebet, miről a leány előtte szólott, mivel ott szavaiból nem tudta kihámozni az igazságot. minek utána tehát minden feltűnés nélkül oda vezette, hol még ott feküdt Pasquino teteme feldagadta, mint valami hordó, s maga is odament utána, ámulattal nézte a holt tetemet, s kérdezte a leányt, hogyan történt a dolog. Ez pedig odalépett a zsályabokorhoz, és rendre elmesélte az esetnek minden részletét, és hogy egészen megértesse vele a váratlan szerencsétlenséget, úgy cselekedett, miként Pasquino zsája levéllel megdörzsölte fogait. Miközben tehát Stramba és Atticsátó és Pasquino többi barátai és cimborái a leány előadását léhaságnak és hiába valóságnak csúfolták a bíró színe előtt, és még hevesebben vádolták gonoszsága miatt, és követelték, hogy mágja halálra ítéltessék, mivel csak így bűnődik méltóképpen, így nagy gonosz tettért, akkor szegényke, ki szerelmesének elvesztése miatti fájdalmában, és a Strambától követelt büntetéstől való félelmében dermedten állott ottan, minek utána megdörzsölte fogait a zsája levéllel, éppen úgy összeesett, mint annak előtte Pasquino, nagy rémületére mindazoknak, kik ottan voltak. Ó, boldog lelkek! Kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket és halandó életüket. S még boldogabbak, hogy a más világon összekerültetek. És túlon túl boldogok, ahogy a más világon is van szerelem, s ottan is úgy szeretitek egymást, miként itt a földön. De a mi vélekedésünk szerint, kik túléltük a leányt, a leges legboldogabb Simona lelke, mivel a sors nem engedte meg, hogy ártatlansága elbukjék, holmi Stramba és Atticsátó és Malagvole tanú bizonysága miatt, kik talán gyapjú kártolók, vagy még alacsonyabb rendű emberek voltak, hanem sokkal a tisztesebb utat nyitott számára, hogy szerelmeséhez hasonlatos halállal meneküljön gyalázatos vágyjuk elől, és kövesse Pasquinójának lelkét, melyet oly igen szeretett. A bíró a többiekkel együtt, kik ottan voltak, szinte megdermedt az eseten, szólani sem tudott, és jó ideig eltöprenkedett. Végezetül megemberelte magát és szólott. Nyilvánvaló, hogy eme zsája mérges, holott a zsája nem szokott mérges lenni. De nehogy más valakiben hasonlatos módon kárt tegyen, gyökerestül ki kell vágni és tűzre vetni. Minek utána a kertész a bíró jelenlétében végrehajtotta egy parancsot. Alig, hogy kiásta a földből a nagy bokrot, nyomban kiderült, mi volt a két szerencsétlen halálának oka. Ugyanis emes zsályabokor alatt valamely óriási varangyos béka volt, és úgy vélték, hogy ennek mérges lehelete mérgezte meg a zsáját is. Mivel pedig a varangyos békához senki nem mert közeledni, körülötte rengeteg rőzsét halmoztak fel, és azon a zsájával együtt elégették, és ezzel bevégződött a bíró úrnak a szegény Pasquino halála ügyében folytatott eljárása. Őt tehát Simonájával egyetemben azon puffadtan, ahogy voltak, Stramba és Atticsátó és Mocskos Guccio és Malagavole eltemették a San Paolo székesegyházban, mivel hogy éppen ama templomnak hívei voltak. 8. novella. Girolamo szereti Szálvesztrát, Girolamo anyjának unszolására Párizsba megyen. Amikor visszatér, megtudja, hogy Szálvesztra férjhez ment. Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal. Annak utána elviszik valamely templomba, hol is holteste mellett Szálvesztra meghal. Emilia novellája véget ért, midőn Ney Filé a király parancsára ekképpen fogott szóba. Némelyek azt hiszik, nemes hölgyeim, hogy okosabbak másoknál, holott oktalanabbak. Éppen ezért merészelik nem csupán az emberek tanácsaival, hanem a természet törvényeivel is szembeszegezni maguk vélekedését. Ez a vakmerőség már roppant bajoknak vált forrásába, jó pedig soha nem fakad belőle. Mivel pedig a természetes dolgok között éppen a szerelem az, mely legkevésbé tűri a tanácsot, vagy az ellenszegülést, mivel olyan a minéműsége, hogy önmagában emésztődik, mint sem óvatossággal meg lehetne szüntetni. El akarok nektek mondani egy novellát valamely hölgyről, ki okosabb akart lenni, mint amilyen volt, és mint várták volna tőle még akkor is, ha amaz dolog, melyben okosságát meg akarta mutatni, sehogyan sem volt erre alkalmatos, s midőn ki akarta tépni a szerelmet a szerelmes szívből, hová talán a csillagok plántálták azt, végezetül oda jutott, hogy a szerelemmel együtt a lelket is kiszakította fiának testéből. Él tehát városunkban, miként öreg emberek mesélik valamely fölöttébb tekintetes, dúsgazda kereskedőkinek neve Leonardo Siggieri. Ennek feleségétől fia született Girolamo nevezetű, s alig, hogy ennek születése után minden ügyes-bajos dolgát elvégezte, elköltözött ez árnyékvilágból. A gyermeknek gyámjai pedig anyjával egyetemben becsületesen és hűségesen sáfárkodtak annak vagyonával. A gyermek, ki a szomszéd gyermekkel együtt növekedett, az egész környéken senkivel sem volt oly jó barátságban, mint egy maga korabéli kisleánnyal, ki valamely szabómesternek leánya volt. És hogy korban egyre növekedett, ez a pajtáskodás oly nagy és forró szerelemmé vált, hogy Girolamo csak akkor érezte jól magát, ha a leányt látta. És bizony, a leány is épp úgy szerette, mint az ifjú őt. Midőn a fiúnak anyja ezt észrevette, gyakran korholta és megbüntette őt ezért. Annak utána pedig, mivel Girolamo nem tágított, gyámjainál panaszt tett ellene, s mivel azt hitte, hogy fiának roppant vagyonával a sárból is aranyat csinálhat, szólott hozzájuk eképpen, ez a mi fiunk még alig 14 esztendős, és már is szerelmes szomszédunknak, a szabónak leányába, akinek neve Salvestra. Ezt pedig, ha nem szakítjuk el tőle, talán egy napon titokban feleségül vesz, és akkor örökre gyászba borul az én életem. Vagy pedig elemészti magát, érette, ha megtudja, hogy máshoz megy feleségül. Hogy tehát ezt elkerüljük, javallanám, küldjétek el üzleti ügyekben valahová messzire, mivel ha nem látja a leányt, majd kivegy a fejéből, és annak utána összeházasítjuk valamely előkelő leánnyal. A gyámok javallották a hölgy szavait, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg ekképpen cselekszenek, miért is lehívatták a fiút a boltba, és egyikük nyájasan imígyen adta fel a szót. Fiacskám, te már nagyocska vagy. Illendő, hogy magad is törődjél ügyeiddel. Miért is fölöttébb örömünkre volna, ha egy időre elmennél Párizsba, hol látnád, miképpen sáfárkodnak vagyonod java részével. Nem is szólván arról, hogy derekabb, finomabb és előkelőbb úr válnék belőled, mint itten, ha látnád amaz urakat és bárókat és nemes embereket, kik ott bőven vannak, és eltanulnád viselkedésüket. Annak utána pedig visszatérhetnél. A fiú figyelmesen végighallgatta, és röviden azt felelte, hogy ez semmiképpen meg nem teszi, mivel vélekedése szerint épp oly jól meg lehet Firenzében is, mint más. A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának. Az pedig szörnyű haragra lobbant emiatt, és nem is annyira azért, hogy a fiú nem akar Párizsba menni, hanem inkább szerelme miatt gorombán összeszitta. De aztán édeskés szavakkal puhítgatta, hízelkedni kezdett, és mézes-mázos beszéddel kérlelte, hogy tegye meg a kedvéért, mit gyámjai kívánnak, és addig-addig beszélt, míg nem a fiú beleegyezett, hogy elmegy oda egy esztendőre, de nem többre. És eképpen történt. Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották. Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Szalvesztrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyva készítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott. De látván, hogy úgysem változtathat rajta, kieszelte, hogyan vigasztalódjék. Megtudakolta, hol lakik az asszony, és szerelmes ifjak módjára kezdett háza előtt ő gyelegni, abban a hiszemben, hogy az asszony nem feledkezett meg róla, mint ahogy ő sem felejtette el. Csak hogy a dolog másképpen volt. Az asszony nem emlékezett rá, mintha csak soha nem is látta volna. S ahogy halványan mégis emlékezett rá, ennek éppen az ellenkezőjét mutatta. Az ifjú pedig ezt hamar idő múltán észrevette, mégpedig mérhetetlen fájdalommal. Mégis minden követ megmozgatott, hogy újból az asszonynak szívéhez férkőzzék. De látván, hogy mindez semmit sem használ, feltette magában, hogy még az élete árán is beszélni fog vele. És minek utána valamely szomszédtól megtudta az asszony házának elrendezését egy este, midőn az asszony a férjével valamely mulatságba ment a szomszédságba, titokban belopózkodott a házba, és az asszonynak szobájában kifeszített sátorponyvák mögött megbújt és várakozott, míg nem azok hazatértek és ágyba feküdtek. És amikor úgy hallotta, hogy a férj elaludt, odament, hol Szalvesztrát lefeküdni látta, s kezét annak mellére helyezvén halkan szólott. Alszol már, lelkem. A menyecske, ki nem aludt még, sikoltani akar, de az ifjú hirtelen rászólt. Az Isten szerelmért ne sikolts, mivel hogy én vagyok a te Girolamod. Amikor az asszony ezt meghallotta, egész teste megreszketett, és szólott eképpen. Jaj az Istenért, Girolamo, menj innét! Elmúlt már amaz idő, mikor gyermekek lévén szabad volt szeretnünk egymást. Mint látod, férjes asszony vagyok. Miért is nem szabad immár más férfira vágyakoznom, mint férjemre? Annak okáért Istennek nevében kérlek, menj innét! Mivel hogyha férjem észrevesz, még ha egyéb baj nem is szakadna rám, annyira bizonnyal megadnám az árát, hogy soha többé nyugalomban és békességben nem élhetnék vele, holott mostan szeret, s boldogan és nyugodtan élünk együtt. Az ifjú eme szavak hallatára gyötrő fájdalmat érzett, s eszébe juttatta az asszonynak az elmúlt időt és maga szerelmét, melyet a távolság ugyan nem csökkentett, és könyörögve kérleltes közben dús ígéretekkel árasztotta el, de semmire nem ment. Miért is kívánta a halált, és végezetül kérte, hogy így nagy szerelmének jutalmául engedje meg melléje feküdnie, hogy kicsinyék, fölmelegedjék, mivel várakozás közben szinte megdermedett. Megígérte, hogy egy szót sem szól, egy ujjal sem nyúl hozzá, s ha kevéssé fölmelegedett, távozik onnét. Szalvesztrának némiképpen megesett rajta a szíve, és megengedte, hogy melléje feküdjék, ama feltételekkel, miket ő maga szabott. Az ifjú tehát melléje feküdt, de hozzá nem nyúlt, s mikor gondolatjában egybevetette iránta való hosszú szerelmét, s az asszonynak mostani hidegségét és maga elvesztett reményét, föltette magában, hogy egy pillanatig sem él tovább, és visszafojtotta lélegzetét, és mozdulatlanul ökölbe szorította kezét, és ott az asszony mellett meghalt. És kisvártatva a menyecske csodálkozott az ifjúnak tartózkodásán, s mivel félt, hogy a férje felébredt, szólongatti kezdte, no, Zsirolámo, hát miért nem mégy már? De mivel nem kapott feleletet, azt gondolt, hogy az ifjút elnyomta az álom. Miért is kinyújtotta a kezét, hogy felébressze, rázogatni kezdte, s amint hozzáért, észrevette, hogy az hideg, mint a jég. Ezen elcsodálkozott, aztán erősebben megfogta, s látván, hogy csak nem mozdul, többször is megrázta, s akkor megismerte, hogy halott. Ezen mód felett megszomorodott, s jó darab ideig nem tudta, mit évő legyen. Végül elhatározta, hogy próbát tesz férjével is, mit javallana az, ha mással történt volna ím ez eset. És fölébresztette, és elmondta neki azt, mi véle történt, mint ha mással történt volna, és megkérdezte, mit évő lenne, ha vele történt volna ez. A derékember azt felelte, hogy vélekedése szerint a halottat titokban el kellene vinni a házába, és ott hagyni, mivel az asszonyra semmi baj nem háromolhatna, mivel vélekedése szerint semmi bűnt el nem követett. Szólott akkor a menyecske, hát akkor nekünk is ekképpen kell cselekednünk. És megfogván férje kezét, odaérintette a halott ifjúhoz. A férje rémülten felugrott, mécses gyújtott, és semmi pörlekedés nem kezdvén, mivel szentül hitt az asszony ártatlanságában, a holttetemet felöltöztette, késedelem nélkül vállaira vett, és elvitte annak házához, ottan letette, és ott hagyta. Hogy pedig megvirratt, és az ifjút kapuja előtt holttan lelték, nagy elveszékelés csapott a nép, kivált kép pedig az anyja, és minek után az orvosok gondosan megvizsgálták, és semmi sebet, avagy sérülést rajta nem leltek. Egyértelemmel kimondották, hogy csak fájdalmában halhatott meg, amit hogy valóban így is volt. Elvitték hát a holttetemet az egyik templomba, hová is elment a bánatos anyja több más rokon és a szomszédasszonyok, s mint már nálunk szokás, keservesen zokogni kezdtek fölötte, és gyászolták. S miközben nagy hangosan síránkoztak, ama derék ember, kinek házában az ifjú meghalt, mondá Szalvesztrának, enye, vesd csak fejedre kendőt, s menj el a templomba, hová Zsirolámót vitték, keveredj az asszonyok közé, és hallgass ki, mit beszélnek ím ez esetről. Én pedig hasonlatosképpen a férfiak közé elegyedem, hogy meghallgassam, ha szólanak-e valamit ellenünk. Az asszony, kiben későn ébredt fel a szánakozás, beleegyezett, és most már holtában kívánkozott látni azt, kinek életében egyetlen csókkal sem akart kedvére lenni. Elgondolni is csodálatos, mely igen nehéz kifürkészni a szerelemnek elejét. Ama szív, melyet Zsirolámó virágzó élete nem bírt megnyitni, most a szomorúságban megnyílott. S a régi lángok mind fellobbantak benne, és hirtelen oly szánakozásra facsarodott, midőn a holtnak arcát meglátta, hogy a fejkendőbe burkolódzván előre furakodott az asszonyok között, s meg sem állott, míg nem a tetemhez ért, ottan pedig hangos sikoltással, arccal a holt ifjúra vetette magát. Arcát pedig nem öntözte bő könnyeivel, mivel alig, hogy hozzáért, a fájdalom kioltotta életét, miként az ifjújét kioltotta. De aztán az asszonyok, akik még nem ismerték meg, Vigasztalni kezdték és biztatgatták, hogy keljen föl. De mivel csak nem kelt fel, látták, hogy megmerevedett, és akkor fölemelték, és egyszerre megismerték, hogy ez Salvestra, és hogy halott. Miért is az asszonyokon, kik ottan voltak, kétszeres szánalom vett erőt, és újra kezdték a síránkozást még keservesebben. A dolognak híre ment a templomon kívül, a férfiak között is, és midőn eljutott a menyecske férjének fülébe, ki azok között volt, az nem hallgatott senkinek vigasztaló és biztató szavaira, hanem nagy ideig csak zokogott. Minek utána pedig az ott jelenlevők közül sokaknak elbeszélte, mi történt az éjszaka feleségével s amaz ifjúval, valamennyien nyilván megismerték, mi volt mindkettejük halálának oka, s mind valamennyin erőt vett a fájdalom. Fölemelték tehát a halott asszonyt, s fölékesítették, miként holt tetemeket fölékesíteni szokás, s odafektették amaravatalra az ifjú mellé, s minek utána hosszan elsiratták, mindkettőt egy azon sírba temették. S kiket a szerelem nem tudott egyesíteni életükben, azokat feloldhatatlan közösségben egyesítette a halál. 9. novella. Giulielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Giulielmo Guardastagno úr szívét, kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt. Mikor az asszony ezt megtudja, az ablakból a mélységbe veti magát, és szörnyet hal, és szerelmesével együtt temetik el. Nejféle novellája bevégződött, és nagy szánakozást keltett mind társnőinek szívében. Midőn a király nem akart csorbát ejteni Dioneo kiváltságán, mivel rajta kívül már csak neki magának kellett novellát mondania, eképpen fogott szóba. Eszembe jut egy novella, kegyes szívű hölgyeim, s mivel olyigen megesik szívetek a boldogtalan szerelem példáin, ezen épp oly szánakozást fogtok érezni, mint az előbbi. Mivel előkelőbb emberek voltak, kikkel megesett az, mit elmondani akarok, és végzetük is sokkal kegyetlenebb volt, mint azoké, kikről előbb szó esett. Tudnotok kell tehát, hogy miként a Provence-beliek mesélik, élt valamikor Provence-ban két nemes lovag, és mindkettőnek várkastélya és hűbéresei voltak, és egyiknek neve volt Giulielmo Rossiglione, másiknak Giulielmo Guardastagno. Mivel pedig egyik és másik is fölöttébb jeles férfiú volt a fegyverforgatásban, igen szerették egymást, és szokásuk volt minden némű tornákra, mérkőzésekre és lovagi játékokra együtt és egyforma színekbe öltözötten menniük. És ám bár mindegyik maga kastélyában lakott, és egyik kastélya másiktól jó 10 mérföldnyire esett, mégis megtörtént, hogy Giulielmo Guardastagno, feledvén Giulielmo Rossiglione úr iránt való barátságát és szimboraságát, halálosan beleszeretett annak gyönyörűséges és kedves feleségébe, és hol ilyen, hol amolyan mesterkedésekkel elérte, hogy a hölgy észrevette ezt, és mivel fölöttébb deréklovagnak ismerte őt, megtetszett neki, és szerelem ébredt benne a férfi iránt olyannyira, hogy nála jobban semmit nem kívánt és nem szeretett, és semmi más nem óhajtott, mint hogy a férfi megkívánja őt. Nem sok időbe telt, és ez is megtörtént, és akkor forró szerelemben egyszer s másszor együtt voltak. Mivel pedig érintkezésükben nem voltak eléggé óvatosak, történt, hogy a férj neszét vette a dolognak, s igen megháborodott olyannyira, hogy Guardastagno iránt való nagy szeretete halálos gyűlöletté fordult. De ő jobban tudta ezt rejtekben tartani, mint a szerelmesek ő szerelmüket, és feltette magában, hogy mindenáron megöli a férfit. Hogy pedig Rossillone ilyen lelki állapotban volt, történt, hogy Franciaországban nagy lovagi tornát hirdettek, melyről Rossillone nyomban híradással volt Guardastagnónak, és megüzente neki, hogy ha kedve van, jöjjön el hozzá, s majd együtt meghányják vetik, vajon elmenjenek-e és miképpen. Guardastagno nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára. Rossillone ennek hallatára észbe vette, hogy most itt az alkalom Amannak megölésére, és másnap felfegyverkezvén néhány szolgájával együtt lóra szállt, és várától körülbelül egy mérföldnyire valamely cserjésben, lesben állott ottan, hol Guardastagnónak el kellett haladni, s minek utána jó darabig várakozott rá. Megpillantotta két fegyvertelen szolgája kíséretében, fegyvertelenül, mivel hogy egyáltalában nem tartott tőle. És mikor látta, hogy Amasz helyre ért, hol meg akarta támadni, orvul, és gonosz indulattal rárohant láncsájával kezében, s elkiáltotta magát, most meghalsz. Alig, hogy így kiáltott, abban a pillanatban már mellébe is döfte a láncsáját. Guardastagno védekezni sem tudott, szólni sem, és amint a láncsa átfúrta, összeesett, és kisvártatva meghalt. Csatlósai nem ismerték meg, ki volt a tettes, megfordították lovukat, és sebes vágtában eliramodtak urok kastélyának irányában. Akkor Rossillone leszállt lováról, késsel felvágta Guardastagno mellét, tulajdon kezével kitépte annak szívét, s minek utána begöngyöltette azt valamely kopja kis zászlajába, parancsolta egyik csatlósának, hogy hozza utána, embereinek pedig megparancsolta, hogy emez dologról senki nem erészelje szót ejteni. Megint lóra szárt, és az éjszaka beáltával megtért kastélyába. Az asszony, amikor meghallotta, hogy Guardastagno azon este náluk fog vacsorázni, és nagy sóvárgással várta már őt, most, hogy nem látta, fölöttébb elcsodálkozott, és mondá férjének, hogy van az uram, hogy Guardastagno nem jött el. Felelte a férje. Asszony, üzenetet vettem tőle, hogy csak holnapra lehet ittem. Ezen az asszony némiképp megütközött. Rossillone pedig leszállt lováról, hivatta a szakácsot, s mondá neki, fogd ezt a vatkan szívet, és készíts belőle pompás és ízletes fogást, melyet csak tudsz, olyan pompás legyen, s ha majd asztalnál ülök, tálalt fel ezüst tálban. A szakács fogta azt, és megfeszítvén minden művészetét és minden ügyességét apróra vagdalta, és jóféle fűszerszámokat tett belé, és pompás pecsenyét készített belőle. Midőn pedig ideje volt, Giulielmo úr feleségével együtt asztalhoz ült. Felszolgálták a vacsorát, de a férfinak oly igen marta lelkét az elkövetett gaztet, hogy alig evett valamit. Annak utána a szakács felküldötte Ama pecsenyét, melyet is a férj felesége elé helyeztetett, és maga úgy tett, mintha ma este nem volna étvágya, de emez fogást fölöttébb dicsérte. Az asszony, kinek bizony volt étvágya, enni kezdett, abból s íz lett neki, miért is az egészet megette. Amikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen. Asszony, hogy íz lett néked ez a fogás? Felelte az asszony, hitemre, uram, pompásan íz lett. Isten engem úgy segéljen, mondotta erre a lovag, meghiszem azt, és nem csodálkozom rajta, hogy holtában íznik néked az, ki életében mindennél jobban ízlett. Az asszony ennek hallatára kicsinyég meghökkent, annak utána pedig szólt, micsodát, mit adtál ennem? Felelte a lovag, az, kit megettél, valóban Giulielmo Guardastagno úr. úr szíve volt, kit te hűtlen asszony oly igen szerettél, és bizonyosra vett, hogy annak szíve volt, mivel hogy tulajdon kezemmel téptem ki kebléből annak előtte, hogy hazatértem. Ne is kérdezzétek, vajon fájt-e az asszonynak, mikor meghallotta ezt arról a férfiról, akit mindennél jobban szeretett. Kisvártatva azonban szólott. Te becstelen és hitvány lovag módjára cselekedtél. Mivel, hogyha én szerelmes páromul választottam őt, ki semmire engem nem kényszerített, s téged ekképpen megbántottalak, én érdemeltem meg a büntetést, nem pedig ő. De Isten mentsen, hogy még valaha más falat lemenjen torkomon, oly fölöttébb nemes étek után, mint oly derék és becsületes lovagnak szíve, minő Giulio Elmoquarda Stagno úr volt. És felkelt, és az ablakon, mely háta mögött volt, pillanatnyi habozás nélkül hátrafelé

várának népe, s mint a hölgy várának népe is, keserves gyásszal és síránkozással összeszedte a két holttetemet, s a hölgy kastélyának templomában egy sírba temette mind a kettőt, föléjük pedig verseket írtak, melyek elmondják, kik vannak abban eltemetve, és mi volt az oka a haláloknak. 10. novella. Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét. A ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvaj gyanánt elfogják. A hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit a maládába, melyet az uzsorások elloptak. Miért is a férfi megmenekül az akasztófától, az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik. Minek utána a király bevégezte elbeszélését, már csupán Dioneónak kellett kötelességét teljesítenie. Ki is tudta ezt, de meg a király is felszólította már, és ezért ekképpen fogott szóba. A szerencsétlen szerelmekről mondott elbeszélések, hölgyeim, megszomorították szemünket és szívünket, miért is fölöttébb kívántam már, hogy véget érjenek. Na, hála Istennek, hogy véget értek, ha csak nem akarnám egy iralmas portékát magam is valamely szomorú ráadással tetézni, mitől Isten óvjon. És ezért én nem folytatom tovább e fájdalmas tárgyat, hanem valami vidámabbra és kívánatosabbra térek, és ezzel talán jó utat mutatok abban, miről a következő napon kell majd beszélnünk. Bizonyára tudjátok, szépséges hölgyeim, hogy nem nagy ideje még élt Salerno városában valamely híres neves seborvos, kinek neve volt Matteo della Montagna mester, ki is agg ember létére valamely városbeli szépséges és nemes ifjú hölgyet vett feleségül, kit a város minden más hölgyénél bőségesebben elhalmozott előkelő és gazdag öltözetekkel és más drágaságokkal és minden egyébbel, mi csak egy hölgynek kedvére lehet. Viszont igaz, hogy a hölgy legtöbbnyire didergett, mivel hogy a mester nemigen törődött vele, hogy betakargassa. Valamint pedig Ricciardo di Cinzica mester, kiről szólottunk, maga feleségét az ünnepekre oktatgatta. Akképpen ez azt magyarázgatta a feleségének, hogy ha ki valamely asszonnyal szerelmeskedett, annak tudom is én, hány nap kell, hogy kipihenje magát, és egyéb efféle ostobaságokat. Miért is az asszonynak keserű zúgolódás volt élete, de okos és kardos menyecske lévén feltette magába, hogy nyakába veszi a várost, és a másokét fogja koptatni, hogy az otthonit kímélje. És minek utána számos ifjút szemügyre vett, végezetül megakadt szeme egyikben, kibe minden reménységet, minden gondolatját és minden javát vetette. Észrevette ezt az ifjú, és mivel neki is tetszett az asszony, hasonlatos képpen forró szerelemmel fordult feléje. Emez ifjúnak neve volt Ruggeri da Jeroli. Nemes származású, de gonosz életű és züllött erkölcsű ember olyannyira, hogy nem volt már sem rokona, sem barátja, ki szerette volna, vagy szívesen látta volna. És mind szerte Salerno városában hírhet volt rablásairól és egyéb hitvány gaztetteiről. De az asszony édes keveset törődött ezzel, mivel hogy mindenki másnál jobban tetszett neki. És valamely szolgálója segedelmével addig-addig mesterkedett, míg nem összekerült az ifjúval. És minek utána kevés ideig élvezték gyönyörűségeiket, az asszony feddeni kezdte őt eladdig folytatott életmódjáért, és iránta való szerelmére kérte, hogy hagyjon fel amaz dolgokkal, hogy pedig módot adjon neki erre. Kezdette kisebb-nagyobb summa pénzekkel segíteni őt. Miközben nagy óvatosan ekképpen élték világukat,
tört

Én, hogy az orvosnak gondjaira bíztak valamely beteget, kinek fájós volt egyik lába. Mikor a mester megvizsgálta ennek baját, megmondotta hozzátartozóinak, hogyha ki nem veszik ama szuvas csontot, mely a combjában vagyon, akkor le kell vágni a tőből a combját, vagy pedig belehal. S ha kiveszi a csontját, meggyógyulhat ugyan, de ő csak úgy vállalja a gyógyítást, mintha a beteg már is halott volna. A hozzátartozói beleegyeztek ebbe, s rábízták a beteget halott gyanánt. Az orvos abban a meggyőződésben, hogy a beteg elaltatás nélkül nem bírja ki a fájdalmat, és nem hagyja majd vagdalni magát, mivel a műtéttel estig kellett várni, reggel valamely keverékből oly italt szűrt, mely azt ki megissza, oly hosszú időre elaltatja, ameddig az ő vélekedése szerint a fájdalmas gyógyítás eltarthat. Ebez italt hazahozatta, letette szobájában, de senkinek nem szólt, mi az. Hogy pedig a vecsernye ideje elérkezett, és az orvosnak éppen indulnia kellett volna betegéhez, üzenetet kapott bizonyos Amalfi-beli Kebel barátaitól, hogy hagyja ottan minden dolgát, és nyomban jöjjön hozzájuk, mivel hogy nagy verekedés volt ottan, és sokan megsebesültek. Az orvos tehát másnapra halasztotta a combnak gyógyítását, bárkára szállott, és elment Amalfiba. Miért is az asszony, tudván, hogy férje nem tér haza éjszakára, szokása szerint titokban elhívatta Ruggierit, és bebocsátotta szobájába, és bezárta abban, míg nem a háznépe, mint aludni tért. Ruggieri tehát ottan várakozott a szobában, és már vagy azért, mert sokat fáradozott napközben, vagy mert sós ételt vacsorázott, vagy csupa megszokásból, rettenetesen megszomjazott, és akkor megpillantotta az ablakban az üveg vizet, melyet az orvos a beteg számára készített, és abban a hiszemben, hogy ivóvíz, szájához emelte, és fenékig kiitta. És nem sok időbe telt, hogy szörnyű álmosság fogta el, és elaludt. Az asszony, mihely csak szerét ejthette, bement abba a szobába, és hogy Ruggierit álomba lelte, költögetni kezdette, és suttogó hangon szólítgatta, hogy keljen föl, de mit hiába. Az bizony meg sem bukkant, meg sem moccant. Miért is az asszony némiképpen bosszankodott, s erősebben megrázta, mondván, kelj fel, álomszuszék, mentél volna haza, ha aludni akartál, ne jöttél volna hozzá. Ruggieri a ráncigálástól földre zuhant a ládáról, melyen feküdött, és oly érzéketlennek látszott, mint valami holttetem. Ezen az asszony némiképpen megrémült, próbálgatta felemelni, erősebben rázogatta, megráncigálta az orrát, megrángatta a szakállat, de mint hiába. Na, az bizony, jól elnyomta a buzgóság. Miért is az asszony félni kezdett, hogy ne talán meghalt, mégis még jól belecsípett a húsába, és gyertyalánggal égette, de hiába. Az asszony tehát, ki nem volt orvos, miképpen férje orvos volt, szentül halottnak hitte. Mivel pedig a világon mindennél jobban szerette, mondanom se kell, mely igen elbuslakodott. És mivel nem mert lármát csapni, csendben siratni kezdette, és szomorkodott eme szerencsétlenségén. De kevés idő múltán az asszony attól tartván, hogy veszteségét gyalázattal tetézi, gondolta, késedelem nélkül módját kell ejtenie, hogy valamiképpen eltávolítsa a holttetemet a házból. És mivel ebben nem tudott kiokosodni, halkan szólította a szolgálóját, s elmondván neki szerencsétlenségét, tanácsát kérte. A szolgáló fölöttébb elálmélkodott, és maga is rázogatta és csipkette az ifjút, de látván, hogy nincs benne élet, azt mondta, amit az asszony mondott, hogy tudnélik, ez valósággal meghalálozott. Tehát tanácsolta, hogy vigyék ki a házból. Felelte erre az asszony, hát hová vihetjük, hogy holnap gyanút ne fogjanak, ha látják majd, hogy innen viszik ki. Felelte erre a szolgáló, madonna,
Ma este későn láttam szomszédunknak, az asztalosnak műhelye előtt egy nem valami nagy ládát, s ha még a mester nem vitte be házába, éppen kapóra jönne nekünk, mivel hogy abba beletehetjük ímes tetemet, aztán 2-3 törzszórást ejthetünk rajta, és ott hagyjuk. Ha ki megleli őt ebben a ládában, nem tudnám miért hinni, hogy éppen innét vitték oda, nem pedig máshonnan. Sőt, azt fogja hinni, hogy mivel garázdalegény volt, bizonyosan rosszba sántikált, s valamely ellensége leszúrta és beletette ebbe a ládába. A hölgy javallotta szolgálójának tanácsát, csak épp a törzszúrásba nem egyezett vele, mondván a világért sem veszi lelkére, hogy ilyesmit cselekedjék, és kiküldötte megnézni, hogy vajon ott van-e még a láda, ahol látta. Az pedig visszatért, s megjelentette, hogy ott vagyom. Tehát a szolgáló, ki fiatal és izmos leány volt, az asszonynak segedelmével vállára vette Ruggierit, és miközben az asszony előre ment kémlelni, ha nem jönne valaki, odaértek a ládához, beletették az ifjút, rázárták a fedelet, és ott hagyták. Kevés napoknak annak előtte beköltözött ott az egyik házba 2 ifjú, kik uzsorára kölcsönöztek, és szíves örömest beseperték a pénzt, de csak nagy nehezen adtak ki egy garast is. Mivel pedig házi bútorra volt szükségük, s előtte való napon látták a mazládát, összebeszéltek, hogyha éjjelre is ott marad, beviszik házukba. Midőn pedig az éjfél elérkezett, kiosontak házukból, ott lelték a ládát, és nem sokat vizsgálgatták, hanem már kissé nehéznek érezték, hirtelen bevitték házukba, s letették amaszoba mellett, melyben feleségeik aludtak, s arra se ügyeltek, hogy rendesen a fenekére állítsák, aztán ott hagyták, és aludni tértek. Ruggieri, ki jó nagyot aludt, s már megemésztette az italt, s annak ereje megszűnt, mivel reggel felé járt az idő, felébredt. És ám bár álma megszakadt, és érzékei visszanyerték erejüket, mégis némi kábulat maradt fejében, mely nem csupán amaz éjszakán, hanem még napokkal utóbb is hatalmában tartotta. És felnyitotta a szemét, de semmit nem látott, és akkor kezeivel ide-oda tapogatódzott, és észrevette, hogy ládában van. Akkor pedig kezdte törni a fejét, és ekképpen töprenkedett magában. Mi ez? Hol vagyok? Alszom-e, vagy ébren vagyok? Arra bizony emlékszem, hogy ma este elmentem kedvesem szobájába, és most, mintha valami ládában volnék. Mit jelent ez? Talán visszatért az orvos, vagy más baj esett, hogy az asszony miközben aludtam, ebben rejtett. Igen, bizonyosan így lesz. Annak okáért csendben maradt, és hallgatódzott, vajon hall-e valamit. S jó darabig, ekképpen maradván, fölöttébb kényelmetlenül érezte magát a szűk ládában, oldala is fájt, amelyen feküdt. Másik oldalára fordult, tehát ezt pedig oly ügyesen végezte, hogy egyik csípőjével nekifeszülvén a láda oldalának, mely nem feküdt vízirányosan, megingatta azt, végezetül pedig feldöntötte. Ez pedig estében nagy zaj csapott, melyre az asszonyok, kik a szomszéd szobában aludtak, felébredtek, s megijedtek, s ilyettükben meg sem ukkantak. A Ruggieri a láda zuhanására igen megrémült, de észrevette, hogy zuhanás közben kinyílt, és annak okáért mindenek felett akármi áron is ki akart jutni belőle, mint sem benne maradni. Mivel pedig nem tudta, hol van. Lépésről lépésre kezdett előre tapogatózni a házban, hogy megpróbálja, talál-e lépcsőt vagy ajtót, melyen kiosonhat. Mikor az asszonyok, kik felébredtek, meghallották eme topogást és megszólaltak. Ki az? Ruggieri, nem ismervén a hangot, semmit nem felelt.
Miért is az asszonyok kiáltozni kezdettek a két ifjúért, kik mélyen aludtak, mivel sokáig ébren voltak, és semmit nem hallottak mindezekből. Az asszonyok tehát még jobban megrémültek, felkeltek az ablakhoz, sietek, és kiáltozni kezdtek. Tolvaj! Tolvaj! Annak okáért minden felől számos szomszéd szaladt össze, és tódult a házba, egyik a tetőn, másik egyfelől, harmadik másfelől. Hasonlatosképpen az ifjak is felébredtek íme zajra, és felkeltek. Ruggierit pedig, ki hogy itten látta magát, szinte magán kívül volt ámulatában, és nem tudta, merre meneküljön, vagy menekülhetne, elfogták. Kezökre adták a városi helytartó poroszlóinak, kik a lármára odafutottak. Mikor pedig a bíró elébe vezették, mivel hogy általában elvetemedett ember hírében állott, késedelem nélkül kínpadra vonták, és akkor megvallotta, hogy rablásnak okáért hatolt be az uzsorások házába. Miért is a bíró késedelem nélkül olyképpen határozott, hogy felkötteti. Másnap szerte egész Salernóban híre futott, hogy Ruggieri rablásnak okából behatolt az uzsorások házába. Mikor pedig a hölgy és szolgálója ezt meghallották, e fordulaton úgy elálmélkodtak, és a dolgot oly igen furcsállották, miképpen szinte már maguk is elhitték, hogy mit az elmúlt éjszakán cselekedtek, nem is cselekedték, hanem csupán álmodták. Ezen felül pedig ama veszedelem miatt, melybe Ruggieri cseppent, az asszony oly nagy fájdalmat érzett, hogy szinte belebolondult. Nem sokkal reggeli 8:30 után az orvos megtért Amalfiból, és szólott, hogy hozzák el amaz italt, mivel gyógyítani akarja betegét. Időn az üveget üresen lelte. Nagy lármát csapott, hogy már az ő házába semmit békén nem hagynak. Az asszony, kit egyéb fájdalom marcangolt, mérgesen felelt, mondván, mit szólnál, mester, ha valamely nagy dolog történne, hogy így nagy hűhó csapsz azért, mert egy üveg vizet kiömlött, hát nincs belőle több a világon? Felelte erre a mester. Asszony, te azt hiszed, hogy tiszta víz volt? De nem úgy van ám, hanem bizony álomital volt az. És még elmondotta, mely célból készítette azt. Az asszony ennek hallatára nyomban kitalált, hogy Ruggieri megitta ezt az italt, és annak miatta vélték halottak. Szólott tehát, mester, mi bizony nem tudtuk, készíts tehát másikat. A mester látván, hogy egyebet nem tett, még egyszer elkészítette az italt. Kevéssel utóbb a szolgáló, ki asszonyának parancsára lement megtudni, mit beszélnek Ruggiero felől, visszatért és szólott. Madonna, Ruggierit mindenki elítéli, és amennyire én megtudhattam, nincs egyetlen rokona sem, ki segítségére kiállt volna, vagy hajlandó volna kiállani. Mindenek bizonyosra veszik, hogy holnap a vérbíró felkötteti. És ezen kívül más újságot is akarok jelenteni neked, mivel úgy hiszem, megértettem, hogyan jutott be az uzsorások házába. Hallja tehát. Jól ismered itt mellettünk az asztalost, kinél ama láda volt, amelyben Ruggierit rejtettük. Az imént szörnyű civakodása volt bizonyos emberrel, ki nyilván amaz láda volt. Tudnélik, ez az ember kérte a ládáért járó pénzt. A mester pedig felelte, hogy ő bizony nem adta el a ládát, s mi több, az éjszaka ellopták tőle. Felelte erre, amaz nem igaz, eladtad a két ifjú uzsorásnak, miként ők maguk mondották nekem ma éjjel, s magam is láttam házukban, mikor Ruggierit elfogták. Felelte erre az asztalos hazudnak, mivel hogy én nekik soha nem adtam el, hanem ők a most múlt éjszakán ellopták tőlem, gyerünk csak hozzájuk. És egyetértésben elmentek az uzsorások házába, én pedig hazajöttem. Én megértem, s magad is láthatod, hogy Ruggierit onnan, hol meglelték, eképpen vitték ama házba. Hogy miképpen támadott fel, azt meg nem foghatom.
Akkor az asszony tisztára megértette, hogyan történt a dolog. Elmondta szolgálójának, mit férjétől hallott, s kérte, hogy segítse őt Ruggieri megmentésében, mivel ha akarja, megmentheti Ruggierit, s egyúttal megóvhatja asszonyának becsületét. Felelte a szolgáló, Madonna, csak mondd meg, hogyan, és én szíves örömest mindent megteszek. Az asszonykinek bizonyára körmére égett a dolog, hirtelen ötlettel kitalálta, mit kell tennie, s apróra elmondott a szolgálójának. Aztán mindenek előtt elment az orvoshoz, és zokogva ekképpen szólott hozzá. Uram, bocsánatodat kell kérnem valamely nagy bűnömért, melyet ellened elkövettem. Kérdezte a mester, ugyan mi az? Szolgáló pedig sűrű könyhullajtás közben szólott. Uram, te tudod, kicsoda Ruggieri Dajeroli, kinek is én megtetszettem, s félig félelemből, félig szerelemből úgy esett, hogy kedvesévé lettem. Mivel pedig tudta, hogy tegnap este nem vagy itthon, addig-addig hízelkedett, míg nem bevezettem szobámba, hogy vélem háljon. Hogy pedig megszomjazott hamarjában, nem tudtam, hová szaladjak vízért vagy borért, s nem akartam, hogy meglássa őt, feleséget, ki a nagy teremben volt. Eszembe jutott, hogy láttam szobádban egy üveg vizet. Elszaladtam hát értes, odaadtam inni, az üveget pedig visszatettem, odahonnét elvettem, miért is, mint hallom, nagy lármát csaptál. Hát bizony megvallom, gonoszat cselekedtem, de ki ne vétkeznék néha napján. Szívemből szánom, bánom, hogy elkövettem-e bűnt, s nem csupán ezt, hanem azt is, mi ennek nyomában következett. Tudnék, hogy Ruggieri hamarosan halállal bűnhődik. Annak okáért minden erőmből kérlek, bocsáss meg nékem, s adj engedelmet, hogy elmehessek Ruggierit megsegíteni abban, mit érette tehetek. Bár az orvos nagyon mérges volt, ennek hallatára mégis tréfálkozva felelte. A penitenciát már te magad kiszabtad magadra, midőn azt hitted, hogy ma éjjel valamely ifjú lesz nálad, ki alaposan megdögönyöz, és helyette álomszuszékot kaptál. Na, hát csak menj, és munkálkodjál kedvesed megmentésén, máskor azonban óvakodjál házamba vezetni őt, mivel hogy akkor megfizetek neked mindezért, mind amazért. A szolgáló úgy vélte, hogy az első vágás pompásan sikerült, tehát ahogy csak lábai bírták, elment a börtönbe, hol Ruggieri sínylődött, addig-addig környékezte a porkolábot, minden megengedte, hogy Ruggierivel beszéljen. Akkor a szolgáló kioktatta őt, hogy miképpen feleljen a bírónak, ha meg akarja menteni bőrét, és addig mesterkedett, míg nem bejutott a vérbíró színe elébe. Ki is minek előtte meghallgatta, mivel hogy a szolgáló piros posgás és tűzről pattant leányzó volt, előbb be akarta akasztani horgát Istennek egy kis keresztény leányzójába, ez pedig, hogy szívesebb meghallgatást nyerjen, éppenséggel nem húzódozott. Hogy pedig felkelt a köpülésből, szólott. Uram, te tolvajgyanánt elfogadtad Ruggieri Dajerolit, holott nem igaz, amivel vádolják. És elejétől kezdve apróra elmondott néki mindent, elmondta az egész esetet, miképpen engedte be kedvesét az orvosnak házába, miképpen adta néki inni az álomitelt, mivel hogy nem ismerte azt, és hogyan tette a ládába halott gyanánt. Annak utána elmondotta az asztalos mesternek és a láda gazdájának beszélgetését, melyet kihallgatott, és egyként megbizonyította, hogyan jutott Ruggieri az uzsorások házába. A vérbíró, látván, hogy könnyűszerrel megállapíthatja, vajon igaz-e ez, mindenek előtt kihallgatta az orvost, hogy csak ugyan úgy volt-e az álomitallal, és megtudta, hogy valóban úgy volt. Annak utána maga elébe idéztette az asztalost, és a ládának tulajdonosát, és az uzsorásokat, és sok húzavona után megállapította, hogy az uzsorások a múlt éjszakán ellopták a ládát, és házukba vitték. Végezetül maga elé hozatta Ruggierit, megkérdezte, hol tanyázott előtte való este, ki is felelte, hogy nem tudja, hol tanyázott,
de arra jól emlékszik, hogy éjszakára elment tanyázni Madzeó mester szolgálójához, kinek szobájában vizet ivott, mivel hogy kegyetlenül megszomjazott. De hogy aztán mi történt vele, nem tudja, csak annyit tud, hogy mikor az uzsorások házában felébredt, ládában lelte magát. A vérbíró az eset hallatára pompásan mulatott rajta, s a szolgálóval és Ruggierivel és az asztalossal és az uzsorásokkal többször egymás után elmondatta azt. Végezetül megismervén Ruggieri ártatlanságát, az uzsorásokat a láda ellopása miatt 10 unciára ítélte, Ruggierit pedig szabadon bocsátotta. Ne kérdezze senki, mekkora volt ennek öröme, kedvese pedig ugyancsak kimondhatatlanul örvendezett. Annak utána pedig kedvesével és a jóságos szolgálóval, ki a törrel meg akarta szurkálni, még sokszor kacagott és mulatott az eseten, szerelmüket és egymás mulattatását egyre nagyobb gyönyörűséggel folytatván. Kívánom, hogy nékem is ez jusson részemül, de ládába ugyan ne dugjanak. Ha az előbbi novellák a bájos hölgyek szívét megszomorították, ez az utolsó Dioneo novellája oly jó ízűen megnevettette őket, különösképpen, mikor azt mondta, hogy a vérbíró beakasztotta a horgot, hogy egészen megkönnyebbültek ama szomorúságtól, melyet a többi novellák miatt éreztek. De midőn a király látta, hogy a nap immár halványodni kezd, és uralkodásának vége elérkezett, nyájas szavakkal mentegette magát a hölgyek előtt azért, mit elkövetett, vagyis hogy oly komor tárgyat szabott az elbeszéléseknek, minő a szerelmesek szerencsétlensége. E mentegetődzés után felkelt, levette fejéről a babérkoszorút, s miközben a hölgyek kíváncsian várták, kinek a fejére teszi, nagy udvariassan fia Metta aranyszőke fejére illesztette, mondván, fejedre teszem íme koszorút, mivel hogy a mai zordon nap miatt bárki másnál jobban meg tudod majd vigasztalni társnőinket a holnapi nappal. Fia Metta, akinek aranyszőke göndörhaja hosszal leomlott vakító fehér és finom vállaira, arca pedig gömbölyded volt, s fehér liliomok és piros rózsák egymásba simuló színeiben ragyogott, szeme pedig, mint vándor sólyom szeme, akkor picin száját mosolyra nyitván, miközben két ajka rubintkő gyanánt megcsillant, eképpen felelt. Filosztrátó, én szívesen elfogadom. S hogy jobban észbe vedd, mit cselekedtél, már mostan rendelem. Kiki készülődjék, hogy holnap oly szerelmesekről kell novellát mondanunk, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Ezt az indítványt mindenki javallotta. Ő pedig hívatta az udvarmestert, és vele egyetemben rendelkezett a szükséges dolgok felől, s minek után az egész társaság felkelt ültéből mind a vacsora idejéig nyájasan elbocsájtotta őket. Némelyek tehát elszélettek a kertben, melynek szépségét egykönnyen ugyan meg nem unhatták, mások a malmok irányában mentek, melyek a kerten kívül őrültek, ki erre, ki arra, s hajlandóságok szerint külön-különféleképpen mulatták magukat mind a vacsora idejéig. Mely is, midőn elérkezett, szokások szerint mind egybe gyülekeztek nagy jó kedvben a gyönyörű szökőkút mellett, és pompásan megvacsoráztak. Asztalbontás után pedig szokásuk szerint táncba és énekbe kezdettek, és miközben Filoména vezette a táncot, szólott a királynő, Filosztrátó, nem szándékozom eltérni elődeimtől, hanem miként ők cselekedték, nékem is szándokom, hogy uralkodásom alatt dalt énekeljetek. Mivel pedig bizonyosra veszem, hogy dalaid is éppen olyanok, mint novelláid, rendelem, hogy oly dalt énekelj, mely néked legjobban tetszik, nehogy ezen kívül még több napunkat felzaklassad szomorúságaiddal. Filosztrátó azt felelte, hogy szívesen, és késedelem nélkül énekelni kezdett,
amint következik. Sírásom bizonyítja, valahányszor a szív nyilalik okkal, ámort csapták be rút fondorlatokkal. Ámor, midőn becsempésztett szívembe azt, akiért hitemtől megraboltan sóhajtozom hiába, úgy mutatád, mint kinek annyi bája, hogy érte minden kín gyönyörű volna. Hisz te küldéd nekem, te, és én vártam őt esengve, s hogy tévedésem későn ismerém fel, szívem tele búval s keserűséggel. Ráébredvén, hogy álnokul kiátszott, s hogy az, ki volt egyedüli reményem, cserben hagyott, beláttam, akkor, midőn legnagyobb boldogságban úszván, hittem, csak én vagyok kegyében, s szívemben gondok, vádak, célpontot nem találtak. Megtudtam, hogy örömet másnak érlel, s számkivetve mehetek tőle én el. Látván magam, ilyen sorsnak kitéve szívemnek keserű sírása támadt, mely máig benne reszket. Szidom is váltig a napot, a percet, amelyben legelőször rátapadtam izzóan szép szemére, mely annyi jót ígére, s csalatkozott hittel, megtört reménnyel átkozza lelkem, mely sírván enyész el. Hogy mi vigasztalan-e kín, s kegyetlen, uram, érezheted, oly fájdalommal panaszolom tenéked. Mondom, oly szörnyen s iszonyúan éget, hogy a halált várom bizodalommal. Várom, uram, szünetlen, hogy végre már kietlen sorsom lezárja egy áldott ütéssel, s oda vigyen, hová egy kín nem ér el. Gyászomban egy maradt, vigasztalásul s menekülésül közeli halálom, küld hát gyorsan, könyörgöm, ámor, szüntesd meg kínjaim e földön, hol nyugtomat többé már nem találom, csalódtam, jaj, elárul, végság, öröm, csalárdul. Hadd töltse holtom azt örvendezéssel, ki már lobog új szerelem hevével. Balladácskám, nem baj, ha nem találhat örömet benned valaki, nincs még egy, ki, mint én, úgy dalolna, csak egy kérésem volna. Keresd meg, ámor, s hadd sírja ez ének, milyen keserű bánat jegyzett el a halálnak, és kérd meg, jobb kikötőbe vivén el, jön meg engem örök békességgel. Eme dalnak szavai nyilván megmutatták Filosztrátó lelkének állapotját és ennek okát. És talán még világosabban elárulta volna ezt egyik hölgynek arca, ki a táncban volt, ahogy a leszálló éjszaka el nem födözte volna az arcába szökkenő pirulását. De minek után a dalát bevégezte, több mást elénekeltek még, míg nem elérkezett a nyugalomra térés ideje. Miért is a királynő parancsára Kiki szobájába vonult. Végződik a Dekameron negyedik napja. Ötödik nap. Végződik a Dekameron negyedik napja, kezdődik az ötödik, melyen Fiametta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, ki kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat. Keleten immár egészen kivilágosodott, és a fellövellő napsugarak egész féltekénket megvilágosították, midőn Fiametta a madarak édes dalaira, melyek a napnak első órájában szerte a fákon vidáman felcsattogtak, felkelt és felkeltette mind a többi hölgyeket és a három ifjút, s lassú léptekkel leszállott a mezőre, s a tágas síkságon a harmatos fűben sétálgatott társaságával, különb-különféle beszélgetésekben, míg nem a nap jó magasra hágott. De midőn úgy érezte, hogy a napsugarak immár forrón tűznek, a ház felé irányította lépteit. Midőn pedig odaérkeztek, pompás borokkal és csemegékkel üdítette csekély fáradtságukat,
és akkor a kellemetes kertben szórakoztak, mint az ebéd idejéig. Mely ismidőn elérkezett, és a figyelmes udvarmester ahhoz mindent előkészített. Néhány táncdalt énekeltek, s akkor a királynő kívánságára vidám hangulatban asztalhoz ültek, és minek utána rendben és jókedvben megebédeltek. Nem feledték a táncnak eleddig megtartott szokását, hanem ének és zene kísérettel néhány kört lejtettek. Annak utána pedig a szundítás idejére a királynő valamennyit elbocsátotta. Némelyek pedig szundítani tértek, mások szórakozás okából ott maradtak a pompás kertben. De a királynő kívánságára kevéssel 3 óra után valamennyien egybe gyülekeztek a szokott módon a szökőkút mellett. És minek utána a királynő pro tribunáli helyet foglalt, Pamfíló felé fordulván mosolyogva parancsolta neki, hogy kezdje meg a szerencsésen végződő novellák sorát. Ez pedig készséges hajlandósággal megfogadta annak szavát, és szólott eképpen. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Ifigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Ifigéniát és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket. Sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak érkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek hatalmasak és jótékonyak Ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel hogy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát, miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, élt Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Arisztippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél, és minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, aki nagyságban és szépségben ugyan külön volt, mint a többi ifjaknál, de szinte hülye és félkegyelmű. Igazi neve pedig Galézó volt. De mivel sem tanítómestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel vagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt, vagy gyóerkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, és inkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Csimóne néven nevezte, mi is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénken az, hogy félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon bóslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobbágyai között, hogy fájdalmának ímez oka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Csimóne igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Csimóne tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott.
Történt pedig egy napon, hogy délidő utánmidőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévedt valamely kis erdőbe, amely a legszebb volt ama vidéken, és mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudár fákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában gyönyörű és hidegvízű forrás mellett a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, akinek a testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak két nő meg egy férfi aludt, eme leánynak szolgálj. Midőn Csimóné a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, bottyára támaszkodván megállott, és némán határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében. És bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzést beojtani, érezte valamely gondolatnak ébredezését, és most pallérozatlan és durva elméjében föltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait, különös képpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa már-már, felébresztette a leányt. De mivel sokkal a szebbnek látta, mint mindam a nőket, kiket eladdig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem istennője, és mégiscsak volt annyi esze, melyel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, és ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség oly igen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigénia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és felemelte fejét és kinyitotta a szemét. Mikor maga előtt látta Csimónét bottyára támaszkodva, fölöttébb elálmélkodott, és mondá, Csimóné, mit keresel itt az erdőben ímez órán? Csimónét mind deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemességes gazdagsága révén e szigeten szinte mindenki ismerte. Az ifjú semmit nem felelt Efigénia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség árad, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háramolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt és mondotta néki, Csimóne, Isten áldjon! Felelte erre Csimóne, én veled megyek. És ám bátor a leány még mindig félt, és ezért nem fogadta el kíséretét, mégiscsak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Csimóne atyának házába ment, és kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra.
Bármilyen kellemetlen volt ez atyának és öveinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába. Mivel meg akarták tudni, mi ok késztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Simone szívébe, melybe eleddig semmi némű tanítás nem tudott behatolni, Efigénia szépsége által behatolt ámornak nyilvesszeje, hamar időm után elméje egyre jobban kibontakozván, csodálatba ejtette atyát és övéit és mindenki mást, aki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban és minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig deréki fiakkal társalkodván eltanulta tőlük a viselkedésnek mindam a módjait, melyek nemes urakhoz és különösképpen szerelmes ifjakhoz illenek. S mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyikével vált a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigénia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban, és mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét. Négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb ifjúvá fejlődött, és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim, mit gondoljunk Simone felől? Bizonyára azt, hogy ama kiváló jelességeket, melyekkel az ég ez ifjúnak nemes lelkét megáldotta, az irigy szerencse erős kötelékekkel lenyűgözte, és elzárta szívének valamely rejtett zúgába, melyeket is ámor sorra letépett és összetört, mivel hogy ő a sorsnál is hatalmasabb, és mint a szunnyadó tehetségek ébresztője, azokat a szörnyű homálynak sötétjéből maga erejével fölhozta a ragyogó világosságra, nyilván megmutatván, mely minden némű helyekről kiszabadítja a nékihódoló lelkeket, és hová vezéreli őket sugáraival. Ám bár Simone Efigénia iránt való szerelmében, ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt, mégis Aristippó meggondolván, hogy ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Simone, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezzen, hogy Efigénia is enéven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni szándokát, többször is kérőket küldött Cipseóhoz, Efigénia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipseó mindannyiszor azt felelt, hogy ő már odaígérte a leányt bizonyos Pazimunda nevezetű ródoszi nemes ifjúnak, és esze ágába sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigénia mennyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Simone ekképpen szólott magában: most itt az ideje megmutatnom, ó Efigénia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabbak leszek akármely Istennél, és bizony, vagy megnyerlek, vagy meghalok. És ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemes ifjút, akik barátai voltak, és titokban felszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván ama hajóra, melynek Efigéniát férjéhez kellene volna vinni Rodoszba. Efigénia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, és akkor Rodosznak fordították a hajó orrát, és útnak indultak. Simone neki semmit nem aludt,
másnap rajtuk ütött hajójával, s a hajó orráról nagy hangon átkiáltott azokhoz, kik Ifigénia hajóján voltak. Megálljatok! Vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Cimone ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre. Miért is Cimone, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsákját, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek. Hajójukat roppant erővel odahúzta maga hajójához, s egy szál egymaga átugrott a rodosziak hajójára vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mint ahányan vannak. És mivel ámor sarkantyúzta, csodálatos düvel ellenségeire vetette magát, törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Cimone: ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem és nyílt tengeren fegyveres kézzel rejátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha ugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Ifigénia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt. Ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzem meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok Pazimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint maguk nagy lelkűsége indított erre, sírván átadták Ifigéniát Cimónénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott eképpen: nemes hölgy, ne légy kicsinyhitű, én vagyok a te Cimónéd, és kitartó szerelemmel sokkal te jobban megérdemeltelek, mint Pazimunda az eljegyzéssel. Cimone tehát, minek utána a leányt áthozatta maga hajójára, s a rodosziak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt, visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjukra bocsátotta. Cimone tehát, ki határtalanul boldog volt, hogy a drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a síránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérniük Ciprusba. Miért is valamennyiük egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Cimone és velük együtt Ifigénia régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, amely meglehetősen könnyűszerrel kezére juttatta Cimonénak a hölgyet, nem volt álhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vígasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Cimone a rodosziakat útjukra bocsátott, amidől leszállt az éjszaka, melyetől Cimone soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. És egyszerre csak tomboló, dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom se kell, mely igen elbuslakodott ezen Cimone. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszejtsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal.
Ugyancsak nekibúsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigénia, ki keservesen zokogott, és minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Csimóne szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Csimóne, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elvesszem. Efféle és még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mitévők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetükkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek és megmentsék életüket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamely kicsiny tengeröbölbe vezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal amarodosziak is, kiket Csimóne útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyíllövésnyire vannak ama hajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek. Ebbe dolgon Csimóne fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint éppen itt. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába hatalmas ellenszél dühöngött, s nemhogy kijuthattak volna a kicsiny öbölből, hanem akár tetszik nékik, akár nem, a vihar a partra vetette őket. Midőn pedig a partra felfutottak, a rodoszi hajósok hajójukról leszállván megismerték őket. Azok közül pedig egyik nyomban elfutott a szomszéd faluba, hová a rodoszi nemes urak mentek, s megjelentette nekik, hogy Csimónét Efigéniával együtt véletlenül idevetette a vihar hajóján, éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölöttébb megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek, és Csimónét, ki övéivel együtt partra szállott, és abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigéniával s mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lizimákó, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Csimónét valamennyi bajtársával egyetemben börtönbe vetette, mivel hogy Pazimunda, ki eme dolognak hírét vette, ennek miatt a panaszt emelt Rodosz szigetének tanácsánál. Ekképpen veszített el Ifigeneját a szerencsétlen és szerelmes Csimóné, alig hogy megnyerte, és anélkül, hogy egyebet kapott volna tőle néhány csóknál. Efigéniát számos rodoszi nemes hölgy vette gondjaiba, és vigasztalta rész szerint elfogatásán érzett bánata, rész szerint a viharos tengeren szenvedett hányattatása miatt. És eme hölgyeknél maradt mind a menyegzőjére megszabott napig. Csimónénak és bajtársainak, mivel előző napon visszaadták szabadságukat, a rodosziak elengedték a halálbüntetést, melyre Pazimunda mindenáron ítéltetni kívánta őket, és életük fogytáiglan tartó börtönre ítéltettek. A börtönben pedig, mint képzelhető, fájdalomban sínylődtek és reménytelenül, hogy valaha még boldog nap virrad rájuk.
Trasimunda pedig minden erejével sürgette a készülődést a mennyegzőre. De a sors, mintha csak megbánta volna a macsapást.

Lizzie Marco forron szeretett. És házassága különféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, amikor Pazimunda meggondolta, hogy menyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe üthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa menyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Cassandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Cassandrát, melyen Pazimunda menyegzőjét tartja Efigéniával. Mikor Lizimákó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogyha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén bánatát magába rejtette, és törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjek. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta ama hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna ama hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Cassandrát. És midőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghezvitelében, és miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Cimone, akit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, és úgy gondolta, hogy Cimonénál jobb és hűségesebb társra eme dologban szert nem tehet. Miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, és eképpen adta fel neki a szót. Cimone, valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak, akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, és kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint amin őt mutathattál volna atyád házának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek hegyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek, annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat? Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni, ezt pedig értésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj, Pazimunda, aki oly igen örvendett balsorsodon, és oly buzgón szorgalmazta kivégeztetésedet, hanyathomlok siet megtartani menyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jókedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem. Mivel hogy az öccse Ormizda éppi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Cassandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sors semmi némű utat, módot nem hagyott számunkra, hogy eme roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ahogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja
nem akarom mondani, hogy szabad.

0: Nagyságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Cimone csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lisimaco, sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, és ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimaco. Mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, és elvisszük valamely hajóra, melyet titokban felszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk, ki ellenszegülni merészel. Cimonénak tetszett ez a terv, és mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a menyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimaco, minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Cimonét és bajtársait, s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt, előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, s amikor az időt elérkezettnek látta, 3 csapatra osztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, a másik 2-vel pedig Pazimunda házához vonult, és egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket benezárhassa, s távozásukat meg ne gátolhassa, a 3. csapattal pedig Cimonéval együtt felment a lépcsőn. Időn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben már asztalnál ültek az ünnepi lakomán, előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kiki fogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, s parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jajveszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jajveszékelés. De Cimone és Lisimaco és bajtársai kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, és eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pazimunda, ki a lármára furkosbottal kezében kirant, akkor Cimone nagyvitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pazimunda pedig holtan rogyott lábai elébe. A szerencsétlen ormizdát, ki bátyjának segítségére sietett, Cimone ugyancsak 1 csapással megölte, és még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lisimaco és Cimone bajtársai megsebesítettek, és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés, és akadálytalanul zárt rendben zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, és maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. És miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újjongván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonaik örömmel fogadták őket, annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben jártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Csimóne Efigéniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lizimákó Kasszandrával visszatérhetett Rodoszba, és annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön, feleségükkel. Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Efigéniát, és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket.
1: Lakmacsón Rádió. Ilyen hangot ad ki a hal.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg a Bahama-szigetek, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Baszkföld, Belarusia, Belgium, Belize, Benin, Bután, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulgária, Burkina Faso és Burundi nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!
4: Most pedig következik egy wikiszócikk.
5: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.
0: Lamacsun Rádió. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.

0: Lamacsin Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szereted
1: a
2: kísérletező
1: zenéket?
2: Válogatásokat?
1: Az.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Alatt.
1: Több.
2: Alatt.
1: Műsort.
2: Alatt.
1: Is.
2: Találsz.
1: Ebben.
2: A.
1: Műfajban.
2: Például.
1: Donát Kacsa.
2: Klub.
1: Kacsa Klub.
2: Paikka.
1: Vagy.
2: Havi.
1: Zaj.
2: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.
3: Ez itt a Lamacsú Rádió. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Búvárkund. A Búvárkund néven ismert Zsotmund lovag első András seregének egyik katonája volt. Létezése bizonyított, mivel neve a képes krónikában jelenik meg, amikor 1051-ben a német császár hajói alá úszva egymás után megfúrta és elsüllyesztette azokat. Történelmi létezését valószínűsíti még, hogy a képes krónikában az eseményt, az előtte és utána szereplő neveket más korabeli oklevelek is említik.
5: Lakmacsun Rádió.
6: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy wikiszócikk.
2: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.
3: Na mi van még?
4: Lamacsú Rádió. Szeretnéd, hogy a Lamacsú Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
5: Ez itt a Lamacsú.
6: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.

0: Maciu Rádió.
1: Na mi van még?
0: La Maciu Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Házi galamb. A házi galamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házi galamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
5: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
5: Hát én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar, más néven csavarszivattyú, vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?
2: Ez itt a lakmacsúr. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Jódlizás. A jódlizás legegyszerűbb módja. Sokszor szavak nélkül csak magánhangzók torokhangról hirtelen egy másik magánhangzó fejhangra való ugrása, amely általában legkevesebb két teljes hangtávolságra van egymástól. Legkedveltebb hangzópárok az EI és az AU. Sokszor kurjongatáshoz, ujjongáshoz hasonló szavak segítségével történik a jódlizás, mint például holere-i, holara-u, vagy jódele-i, jódala-u. Maga a jódli szó is ezeknek a szavaknak a hangutánzó szava. A jódli dur, dallamvilágú, vidám zene, nagyon ritka a szomorkás, mollos hangzású verzió.
0: Lakmacsúr Rádió. Lakmacsúr Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kaptúra. Elhagyott folyómeder. Azt a folyómeder szakaszt, amely a kaptúra miatt víz nélkül maradt, nemzetközileg használt angol kifejezéssel wind gap-nek nevezzük. Annak a változatnak, amelyben maradt némi vízfolyás, water gap a neve. Hegyvidékeken, így a Sziklás hegységben ezek a topográfiai alakzatok különösen alkalmasak voltak utak építésére.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Tech felhő ajánló.

Az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy képes optimista maradni, vagy hogy képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami abban az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek.

Sziasztok! A mai adásunkban aktuális, populáris filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni baloldali szemmel és a szokásosnál kötetlenebbül. Az érdekel minket, hogy az idei év néhány meghatározó mozgóképes alkotása hogyan beszél az elköteleződésről, a közösség erejéről vagy a közös valóságunkról. Beszélgetőtársam András Csaba kultúrakutató, ő a nemrég megjelent konszenzuális mozi, a kortárs emancipatórikus tömegfilm politikai esztétikája című könyv szerzője. A könyvmutatóról készült felvételünket megtaláljátok a csatornáinkon. Csabival együtt választottunk ki négy művet, a mai adásban a Paul Thomas Anderson féle Egy-egy csata a másik utáról, az Oscar-díjas magyar rendező Nemes Jeles László új filmjéről, az Árváról, és az idén egy-egy új évaddal jelentkező Andorról és a Különvállásról fogunk beszélgetni. Célunk, mint mindig, a felszabadítás. Tartsatok velünk, az optimistákkal, az öröm és az

0: Itt van már velem vendégem, András Csaba.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: És miatt rátérnék különböző filmekre és sorozatokra, Csabival megbeszéltünk néhány dolgot, amiről szívesen beszélgetnénk, mindkettőnek vannak gondolatai, meglátásai róla. De miatt erre rátérek, Csabi, kicsit még a könyv kapcsán fogott nálak. Tehát, talán egyik legérdekesebb számomra, hogy már a könyved címében amellett állsz ki, hogy a kortársi tömegfilm lehet politikai értelemben felszabadító, ugye emancipatórikusnak hívod. Ez miért nagyon egyedi, sőt, akár egyenesen hagyománysértő állítás egy bizonyos szempontból nézve? Miért van az, hogy amikor meglátom ezt a címet, akkor egy hihetetlen újdonságérzés van, tölt el engem, baloldali kultúrámélet felől jöve?
1: Hát igazából igen, itt én a tömegkultúrával foglalkozom ebben a kötetben, és azt hiszem, hogy a leggyakoribb eljárásai a kortárs kritikai elméletnek az az, hogy a művészetben lehetőségeket lát, a tömegkultúrát meg jellegzetesen bírálni szokta. A kultúriparnak a bírálata az egy egyre jobban bejáratott dolog, gyakorlatilag, hogyha az ember körbenéz a YouTube-on, akkor annyi ideológia kritikai videót fog találni, hogy alig tud betelni velük. Gyakorlatilag a tömegkultúrának egy ilyen tünetként való felfogása vagy elemzése, az nagyon népszerű. Miközben a művészet területén pedig nagyon hangsúlyos az, hogy keresik az emancipatorikus lehetőségeket. Mit tud csinálni a művészet, milyen új ábrázolási lehetőségei vannak, milyen új esztétikai lehetőségei vannak, mit tud változtatni a befogadóján, és így tovább. Az én pozícióm pedig tulajdonképpen az, hogy engem az érdekel tulajdonképpen ebbe a könyvbe, hogy a tömegkultúrában milyen pozitív, affirmálható, támogatható, előremutató tendenciákat azonosíthatunk. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy az egész tömegkultúra, mint olyan, mint ahogy én használom a tömegkultúra fogalmát, abban az értelemben csak a pozitív értelembe vett populáris kultúrára használom a tömegkultúrát, ami a tömegek felszabadítását célozza, valahogy így határozom meg a könyvben. Szóval nem akarom azt mondani, hogy az egész populáris kultúra, meg a kultúripar minden termékét valahogyan föl kéne szabadítanunk az elefántcsonttornyok elnyomása alól, csak azt akarom mondani tulajdonképpen, hogy szerintem számos pozitív tendenciája van a tömegkultúrának, számos olyan sémát azonosíthatunk a populáris kultúra területén, ami joggal tarthat számot a kritikai érdeklődésre.
0: Szerintem én tovább is megyek, hogyha...
1: Persze.
0: Jó. Rá is térünk ezekre a filmekre. Az első film, amiről beszélgetni szerettünk volna, már csak aktualitása okán is, az Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik utánja. Hogyha esetleg ezt még nem láttátok volna, egyrészt valószínűleg le fogjuk spoilerezni a tartalmát, tehát így hallgassátok. Másrészt röviden összefoglalva, ez a film arról szól, hogy van Amerikában, nagyjából meghatározhatatlan, de így közel hozzánk kortársi helyzetben egy forradalmi, French 75 nevű forradalmi sejt, aki különböző tárolt cselekményeket nevezzük így, vagy különböző erőszakos cselekményeket hajtanak végre, és az ő életüket követjük nyomon már 20 évvel vagy x évvel később, miután ennek a ilyen időszaka elmúlt, egy apukát és a lányát, illetve az utánuk nyomozó Lockjaw tizedest, azt hiszem így nevezték a filmben. Az igazság, hogy én erre a filmre, milyen Paul Thomas Anderson neve, ő egy nagyon jó nevű amerikai filmes mellett, én nagyon nagy reményekkel ültem be a neve miatt is, meg amiatt is, mert azt éreztem, hogy itt az milyen fikciósan, valamiképpen elemelve, de mégiscsak az amerikai mozgalmi múltról lesz szó. A Black Panther mozgalomnak az ilyen ízét éreztem már a trailereken is, hogy azt láttam, hogy ez, ahogy be van mutatva ez a mozgalmi dolog, az nagyon a Fekete Párduc pártra emlékeztet nagyon erősen, meg folyamatosan láttam már az ilyen nevezetes anyagokon is, hogy utalgatás van arra, hogy a Donald Trumpi fasizálódó Amerikában képzelünk el, hogyha létezne egyáltalán egy ilyen forradalmi dolog, az mit csinálna és miért csinálná. És azt éreztem benne, ami nagyjából egyébként a mostani értelmezések is e felé haladnak, ugye a nyugati sajtóban, New York Times, meg ilyen helyeken lehet olvasni, hogy ez a film arról szól, hogy ha nem is ért egyet ezekkel a mozgalmi dolgokkal, de keresi a mozgalmi lehetőségeket egy ilyen útkeresés, egy ilyen kiélezett helyzetben. Szóval, amit csak mondani akarok, hogy én úgy kifejezetten úgy jöttem be, hogy szeretni akartam ezt a filmet, és nagyon vártam, hogy na Paul Thomas Anderson mit csinál az amerikai mozgalmi múlttal. Nagyon csalódva jöttem ki. Leginkább azt éreztem, hogy semmit. És azt hiszem, hogy te is csalódva jöttél ki, Csabi. Uh-huh. Úgyhogy először téged kérdeznélek. Mi volt a csalódásod tárgya?
1: Jó, oké, igen. Igen, szóval nem tudom, hogy mennyire felelünk meg majd végig a bevezetőnknek, mert tényleg elég sok bírálandó,
0: Igen.
1: vagy bírálnivalónk lesz a későbbiekben. Nagyon érdekes ennek a filmnek a recepciója, nagyon ünneplik most ezt a filmet, és ez
0: Igen.
1: szerintem főleg annak köszönhető, hogy filmszerű, vagy hogy így filmként viselkedik. Egészen egyszerűen ma úgy alakult át a médiafogyasztásnak, a kortárs normái úgy alakultak át gyakorlatilag, hogy egy konvencionális értelemben működő film az már a nosztalgia tárgya tulajdonképpen. És valahogy, hogy most megjelenik egy film, ami nem egy vidámparki élményre hasonlít, vagy nem úgy tűnik, mintha egy mesterséges intelligencia írta volna, hogy jól szerkesztett, meg vizuálisan erős, az már eleve népszerűvé teszi. Másrészt meg ugye bemutatja ezt a mozgalmi küzdelmet, amit itt látunk benne, aminek ugye van itt két oldala, mind a kettővel ironikus, vagy mind a kettőtől távolságot tart. Ilyen értelemben ilyen jellegzetesen posztmodern emlékeket idéző alkotásról van szó, vagy annak a korszaknak a kultúrájára emlékeztet. De azért az egyikkel kevésbé kritikus, ez elég világos, tehát ez a mozgalommal emfelé azért mutat valamiféle
0: legalábbis empatikus, igen.
1: És hogy emiatt egyébként nyilván itt a kultúrharcba ágyazódik, vagy a kultúrharcnak meg a kortárs amerikai politikai küzdelmeknek a kontextusába jelenik meg, és az egy nagyon komoly kérdés, hogy van ezen valamennyire túlmutat-e. Én nekem is az a benyomásom, hogy nem. Szóval, hogy alapvetően én is kedvelem Paul Thomas Andersont, azt hiszem, hogy vannak olyan filmjei, nem a társadalom az ő fő témája,
0: nem,
1: vagy nem a
0: nem.
1: Társadalmi totalitásról szokott beszélni, de tud olyan filmeket csinálni, amik relevánsak ebből a szempontból. Szerintem, amikor egyfajta ilyen melodramatikus humanizmus jegyében beszél arról, hogy az egyén mennyire magányos, vagy hogy van, mekkora távolság van az egyén és a közösség között, mondjuk például a Magnólia című filmjében, azt szerintem tök szuperül csinálja.
0: Hát meg, szóval, hogy amit mondasz, hogy nem nagyon szokott a társadalmi totalitás szintjére jutni, vagy a társadalom egész évben megfogalmazni állításokat, tehát a politika szintjén beszélni, hogyha másik nyelven mondom ugyanazt. De hogy ez általában szerintem ez egy nehéz dolog a film, hogy általában a film egy romantikus műfaj, általában kevés karaktert mozgat, rövid történet, rövid időt fog át a története. Erre gondolok, hogy romantikus műfaj, hogy novellaszerűen működik gyakorlatilag, hogy irodalmi formák köré próbálom szorítani. Hát kevés ember, szűk emberi kapcsolatok, azok akár milyen ábrázolva, viszonylag a cselekmény is általában kevés időt öl el át. Nyilván vannak ellenpéldák, sokféle film van, de mondjuk a hagyományos konvenciális film ezt csinálja, tehát egy nagyon pici mikrovilágot tud csak bemutatni abban az adott időkeretben. De hogy az igazán ügyes filmek, az én szempontom szerint, amelyek valahogyan társadalmi szintre jutnak, képesek a személyes drámát allegórikusan vagy metaforikusan kiterjeszteni úgy, hogy értjük, hogy ez a személyes dráma, amit történik előttünk, ami két ember, egy szerelmi viszony, egy szakítás, bármicsoda, az valahogyan metaforikusan kiterjeszthető egy sokkal nagyobb közösségre. Tud társadalmi eseményé válni az az adott ábrázolt személyes viszony. És pont Paul Thomas Andersonnak, igen, a Magnolia nagyon jó példa, de a Vérző olaj a másik nagyon kiemelt filmje, ott is az apa-fiú viszony személyes ilyen és traumatizált jellegében, hogy végigelemez a film, az egész amerikai társadalomnak a viszonya a saját keletkezéséhez, a tőkés viszonyokhoz, apa a nagy tőkés, aki megalapítja az Amerikát, és létrehozza ennek a rendszerét, aki ez egy ilyen tiszta hősies, heroikus alak, aki közben ugye a saját fiát meg széttraumatizálja. Mm-hmm. És itt valahogy a személyes, és a politikai, meg a társadalmi, meg a történeti, ugye így össze vannak fűzve. Nincs erős állítás, az se téve, nem arra van szó, hogy Paul Thomas Anderson, nem tudom, mozgalmi filmes lenne, ezt nem állítom, a Vörzvola is egy mozgalmi film, de mégis valahogy az amerikai múltról, történelmről, az olajiparról és az emberi viszonyokról ebben valahogy gondol valami, ezek így metszik egymást.
1: Igen,
0: tehát,
1: igen,
0: így,
1: igen.
0: És ebben a filmben így az egész film egy ilyen családdráma körül forog valójában,
1: igen.
0: Hogy kikinek az apja, meg a gyereke, és az anyuka hogyan hagyta el a lányát. És a tanulság, amire kifut végül, az ez, hogy legyünk jó szülők. És ez így a film zárlata, a film végén az anyuka küld egy levelet, az anyuka, aki elhagyta a lányát, hogy megbántam, és szeretnék, bárcsak jó szülő lettem volna. És ez az egész politikai kontextus, ami körülöttem van, ez a mozgalmi mindenféle bombázás, meg nyomozás, az mind csak egy ilyen díszítés, egy nagyon konform családi üzenete, azt hiszem. Tehát, hogy így, amikor jöttem a moziból, ezt mondtam a barátaimnak, hogy csak amerikai forradalomról szóló film lehet ennyire konzervatív. Mert hogy egész egyszerűen csak annyit mond, hogy éljünk szeretetteljesen a szeretteinket, a családunkat, ugye, kettő ugye összehamosva, azokat priorizáljuk, és
1: igen, abszolút,
0: ennyi.
1: Abszolút egyetértek veled ebben is. Meg tényleg az is van, hogyha már pozitív példákat akarunk keresni például tömegfilmre, akkor én egy pozitív példának tekintem Bong Joon-ho-nak a Snowpiercer című
0: abszolút
1: filmjét.
0: Abszolút, én szeretem.
1: És ami a például a te kritikádban is megjelenik a Mickey 17 című filmjével kapcsolatban, hogy egészen egyszerűen ugye ez az egész trumpizmus, mint egy ilyen gravitációs erő, valahogy elviszi ezeknek a kritikáknak nagyon sokszor az élét. És itt Igen. is valami ilyesmi történik szerintem. Ami engem kiábrándított, vagy ami nekem kimondottan rossz esett ebbe a filmbe, hogy ez a szatirikusan bemutatott szélsőjobboldali hatalommal küzd ugye ez a mozgalom, ami egy ilyen teljesen tartalmatlan és teljesen gondolattalan aktivizmus.
0: Igen.
1: És hogy van a perfidia az egyik szereplő, aki az anya karakterét játsza itt tulajdonképpen, aki kb. Tisztán libidinális okokból forradalmár, tehát ő erre izgul konkrétan így szexuálisan.
0: Ez a film állítása.
1: Igen, van a partnere a Bob, aki egy ilyen sodródó füves arc tulajdonképpen. Egyébként még a legrokonszenvesebb ellenálló az a senseiként emlegetett karakter.
0: Dalton játszik.
1: Igen, akinek ilyen Wes Anderson és Tarantino filmekbe illő vibe-jai vannak, igen. És ő ott a háttérben, mintha ő tényleg csinálna valamit, de ő meg egy ilyen mellékszereplő a történetben, hogy nem ráfigyel alapvetően az egész.
0: Ugye az ő szálában az van, hogy ő amellett, hogy ennek a forradalmi csoportosulásnak segít, amellett ő egy közösségszervező, egy kisebbségi közösséget, egy spanyol ajkú kisebbségi közösséget szervez, és az ő életfenntartásukat, életszervezésüket támogatja. Tehát valódi mozgalmi munkát végez abban az értelemben, ahogy te meg én mondjuk mozgalmi munkáról gondolkodunk, igen. hogy ez egy olyan dolog, ami a mindennapi élet szervezésének a szerves része. A mozgalom az nem az, hogy bombákat helyezünk el helyeken, hanem az, hogy elviszük a nagyit a bolban. Tehát ez a mozgalom, amikor a társadalmat magát újra szőjük aktivizmusban.
1: Igen, és több filmes barátom ismerősöm őt emelte ki, csak akkor meg zavaró, hogy miért nem rákoncentrál
0: valahogy. Akkor miért róla van szó.
1: Egyébként ennek kapcsán hoztam egy idézetet, amit meg akartam mutatni neked, meg a hallgatóknak. Egy nagyon picit hosszú, úgyhogy nem biztos, hogy teljesen podcastba illő dolog, de hogy nagyon
0: szépen.
1: Szívesen... Oké, kösz. Ezt Ellen Badiou, egy francia filozófus írta, van egy szövege, az a címe, hogy eszme nélküli mozgalma

0: megszólítás lengyelországi retrográd stigmatizálása ellen, és így tovább. De ezekben a mozgalmakban nincs semmi más, és különösen semmi, ami általános ellenjavaslatot jelentene. Az egységisítő tagadás nem hordoz magában semmiféle megerősítést, sem kreatív akaratot, sem a helyzetek elemzésének aktív koncepcióját, sem azt, hogy milyen lehetne, vagy milyennek kellene lennie egy új típusú politikának. Mindezek hiányában a mozgalom végső egységének formájához jutunk, amelynek lényege, hogy az a rendőri elnyomás ellen határozza meg magát, amelynek áldozata volt. Röviden, a mozgalom pusztán a mozgalom hatóságok általi tagadásának tagadása lesz. És tulajdonképpen ezt látjuk a filmben, és ez tök jó lenne, hogyha erre építene valamit, mint ahogy egyébként a regény, amit adaptál, ez egy Thomas Pynchon regény, a Vineland, amit adaptál, az pont valahogy a forradalmi energiák kimerüléséről szól, és ilyen értelemben reflektál erre a helyzetre, de ez a film ábrázolja valahogy ezt a típusú ürességet, de nem épít rá valamiféle reflexív réteget, nem tud erről mondani bármit, pusztán ábrázolja, és igazából felhasználja talán arra, hogy a háttere legyen valamiféle tényleg ilyen komikus, szórakoztató, néha picit gicses történetnek.
1: Az egyetlen állítás, amit tesz, az az, hogy oké, halott a mozgalom, ilyen a mozgalom, a következő generáció majd talán elér valamit, talán jobban fog küzdeni, és adni a dolgunk, hogy a következő generációt felneveljük, és
0: bízzunk
1: a fiatalokban, mert a fiatalok megmentenek Trumptól, ugye. Nagyon érdekes ez, mert annyira érzem, hogy a koncepció ott van a filmben, tehát, hogy ami pont mondasz, hogy a mozgalmi energiák kimerülése, hogy még vizuálisan is erre a 60-as évek vége, 70-es évek elejére utalgat a film, hogy fel van véve, úgy néz ki, mint egy B-film. Úgy néz ki, mint egy 70-es évekbeli exploitation film. Nagyon sokszor, nyilván annak egy megemelt művészfilmes formája, sokkal több pénzből és sokkal jobb kamerákkal, de mégiscsak utalgat egy olyan filmes időszakra vizuálisan is, amely időszak ebben az első amerikai mozgalmi kimerülés korszakában játszott, ugye a 60-as évek nagy mozgalmi felfutása, és a 70-es évek hát mint Európában is ugyanaz a sztori, tehát ez egyszerre történt a 68 mindenhol a nyugati világban egyfajta megcsömörlése ennek, hogy nem, hiába van hippi mozgalom, hiába van a spiritualitás, a szabad szexualitás, ezekkel a dolgokkal nem sikerül nagyon áttörni a hatalom üvegplafonját, nem tudtuk megváltoztatni a világot, pedig hatalmas energiák szabadultak el ott a 60-as évek végén, tényleg, nyilván ez mai napig az amerikai kultúrának mélyen a része. És nekem nagyon fura ez, hogy látom, hogy a rendezőt őszintén érdekli, hogy őszintén végig gondolta, hogy milyen filmet akar csinálni, úgy, hogy nincsen végül semmi mondani való, hogy ekkora lélegzetvételt venni ahhoz, hogy aztán pukizzunk egyet, az elképesztően furcsa nekem. És ott vannak az elemek, tehát látom, ahogy utalgat a Black Panther Party-ra, amit korábban is felhoztam, de mégis a lényeget elveszti, mert ez egy szomszédsági mozgalom volt, az emberek fekete elnyomott közösségek egymásnak a túlélésért próbáltak segíteni. Kaját osztottak, meg ilyen mindenféle jótékonysági aktivizmust kell elképzelni, és ebből építettek aztán politikai hatalmat, és az már sokadik lépés, hogy a rendőri elnyomás ellen hogyan küzdöttek és miért.
0: Igen. És ezért lenne érdekes egyébként pont a Sensei-nek a világa ilyen értelemben.
1: Igen, pontosan.
0: Akinek egyébként igazat ad a film, tehát például nagyon sokan kiemelik a végén annak az autós üldözésnek a jelenetét, ami egyébként egy vizuálisan is nagyon jól megkomponált jelenet, és a hullámzásnak a képe jön vissza, amit a Sensei korábban javasolt a Bob nevű karakternek. Igen. Tehát kvázi filmnyelvileg egyébként igazat ad ennek a karakternek, úgyhogy én még egyet is tudok érteni azokkal, akik itt látnak benne például egy ilyen pozitív aspektus, csak az a helyzet, hogy ez nekem egy ilyen kihagyott zicsernek tűnik. Hogy igen, amire fókuszál, az viszont pont nem az, amire talán érdemes.
1: Nem, amire fókuszál, még is tudom olvasni, ez egy nem létező mozgalom. Tehát és nem csak úgy értem, hogy fikciós, persze filmet nézünk fikciós, hanem úgy értem, hogy nem tudok elképzelni ilyen mozgalmat, ami ennyire nem gondolja semmit semmiről. Igazán ellenbe jönnek persze, hogy gyakran így néznek ki gyakorlatban az ellenállások, de hogyha már mozgalmat szerez az ember, és összejel velük, van egy jelenet, ahol a tűz körül ülnek és beszélgetnek, hogy persze vicces, az ember nevet rajta, hogy ha-ha, baladaliak, őrűségeket beszélnek, tényleg vicces, csak valahogy ez lejön a vászonról. Pont, hogy nem jön le a vászonról, hanem a mozgalmiságról kialakult popkulturális képet reprezentálja vissza.
0: Abszolút, igen.
1: Ilyen szimulákrum problémában vagyunk, hogy ez soha nem volt dolog, de van kialakulva róla egy kép már ezer millió másik film meg diskurzus által, és azt visszadobja elénk, hogy aztán arra elmondja, hogy azért egy rossz mozgalmiság, és hát valóban, de igen, hogy mi értelme ennek, ez eleve egy képzeletbeli mozgalom, tehát hogy igen, ez valóban rosszul működik így.
0: Kimondottan. Tehát tényleg ez a problematika érvényesül itt, hogy ami mondjuk az amerikai közgondolkodásban azok, akik nem ismerik ezt a mezőt, mondjuk akiknek vannak ilyen, mondjuk konzervatívak, és vannak valamiféle félelmei az antifával kapcsolatban, teszem igen, azt, ami nyilván tudjuk, hogy nem is egy ilyen olyan értelemben
1: nem
0: konkrét
1: szervezet
0: mint ahogy igen, ezt manapság a szélső jobb oldal beállítja, de hogy azok képzelnek el valami ilyesmit, vagy hogy valahogy így néz ki ez az egész dolog, és itt viszont tényleg arról

0: van szó, hogy ebből a filmből, noha úgy tűnik, hogy mintha lenne egy ilyen politikai vállalása, gyakorlatilag nincsen politikai vállalása, gyakorlatilag tényleg csak ezekkel az amerikai közéletben nagyon virulánsan jelenlévő képekkel, képeket veszíti egymásnak.
1: Hát, hogy a csalódásainkat folytassuk, azt hiszem, hogy ideje áttérnünk a mai második aktuális filmünkre, amit megegyeztünk benne, hogy beszélgetni fogunk róla. Ugye az Árvára, ahogy már a felvezetőben is említettem, Nemessy László új filmjére. Ez a film igen-igen sokat vállal, Budapesten játszódik 1957-ben, tehát 56-os forradalom után, és Andort követjük nyomon, akinek az apja hát eltűnt, valószínűleg megölték, nem tudjuk pontosan, de hát Amerikán menekült, ez nem egyértelmű a filmből, és nyilván a film egy magyar rendezőtől ennyire egy ilyen még igazából generációsan is az emlékeinkben élő, hiszen még a nagyszüleink generációja átélte 56-ot, az én nagyszüleim átélték 56-ot. Még velünk élő magyar társadalmi traumáról kíván mondani valamit a film, és egyben megpróbálja megmutatni azt, hogy működik a kiépülő magyar szocializmus életmód alkúja, hogyan megyünk bele, hogy hogyan ment bele a magyar társadalom ebbe a szituációba, az 56-os forradalom után kiépült a Kádár rendszer. Ezek nagyon-nagyon durva és nagy vállalások. Ilyen szempontból megint az a szituáció, az ember úgy ül be, hogy úgy ülhet be esetleg, nem mondom, hogy én pont így ültem be, de úgy ülhet be esetleg, hogy reményei vannak, hogy itt most valami komoly, nagyszabású, a saját életünkben, a saját társadalmunkban tényezővel bíró dolgokról lesz szó. Most szerintem nem így volt, röviden is tömören, de nagyon izgalmas, hogy miért nem így volt. Először megkérdezett téged, hogy neked mi volt a véleményed, most én felvettem a sajátomat. Hogy láttad ezt a filmet, így első élményeid mik voltak vele?
0: Hát ugye itt egy olyan rendezőről van szó, akinek az első filme, Saul fia, az borzasztó nagy sikert adott, rengeteg nemzetközi díjat kapott, és tényleg egy ilyen általánosan elismert műről van szó, amire igazán komoly szerzők is reagáltak, és tényleg aminek nagyon komoly jelentősége van. Én nekem azzal a filmmel is van olyan szempontból problémám, hogy nagyon erősen egy ilyen etikai perspektívát tükröz, és nagyon ajánlom a hallgatóinknak, Ellen Bagyúnak, a már említett filozófusnak az Etika című könyvét, ami nagyon jól rávilágít arra, és nagyon izgalmas érveléseket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy ez az etikai megközelítés, ennek hol vannak a határai. És a napszálltában a formáját, erre az arcra koncentráló perspektívával dolgozó
1: hosszú felvételes.
0: Igen. Ezt megismételte. Én szerintem ott az már nem igazán működött. Valahogy úgy éreztem, hogy nem igazán tud mit kezdeni azzal a korral, amit ábrázol. Valahogy ilyen nagyon nagy általánosságok sültek ki belőle. Volt egy karakter, aki úgy általában képviselte talán a radikalizmus, de nem voltak lekötve valahogy azok a történelmi erők, mint hogyha nem a történelmi szituációról akarna mondani a film valamit, hanem valahogy egy elszállna valamiféle ilyen furcsa metafizikus irányba, ami nem igazán kibogozható. Kíváncsi voltam, hogy mi fog történni itt ennél a harmadik filmnél, az Árvánál, és hát itt elszakad egy kicsit ugye ettől a nagyon szűk kameratekintettől, de alapvetően az ábrázolási séma megmarad, hiszen itt is egyetlen egy fiúra fokalizál.
1: Az ő szempontját visszük végig.
0: És igazából én folyamatosan azt akartam ezzel a filmmel csinálni, hogy ahogy néztem, valahogy azt akartam végig gondolni, hogy mit gondol akkor ez az 57 utáni időszakról ez a film. Mit mond erről az időszakról, van-e valamiféle koncepció erről. És egyébként fel is lehet építeni egy ilyen allegorikus olvasatot, hogy a kisfiú családjához megérkezik egy férfi, aki az anyját bújtatta, és aki itt kvázi behajt valamiféle ilyen adósságot ezzel, és bejelenti, hogy innentől ő lesz az apa, és a fiúnak meg kell, hogy változzon a neve.
1: Sőt, azt is lehet, hogy ő az igazi apja, ugye ez valószínűleg hazugság, de nem derül ki, vagy nincs.
0: Nem egyértelmű, igen, de nagyon úgy tűnik egy ponton már, mintha az igazi apja is lenne egyébként.
1: Igen.
0: És akkor ezt próbáltam valahogy allegorikusan olvasni, és nem is lenne ez elképzelhetetlen az 56 utáni időszakra. A nemzet új apja, aki megköt velünk egy ilyen jóléti kompromisszumot, hogy jól fogjuk érezni magunkat, lesz
1: hentes,
0: óriás
1: lesz
0: kerék, minden lesz hús, és akkor alapvetően csak annyit kér, hogy a múltat felejtsük el, vagy tagadjuk meg a
1: saját identitásunkat.
0: Így van. És alapvetően ez nem lenne túl sok, de még az is nagyon érdekes, hogy még csak nem is ez tűnik kibontakozni belőle tulajdonképpen, hogyha az ember meghallgatja például a rendezőnek a nyilatkozatait, persze nem kell feltétlenül egy filmet a rendező álláspontja szerint olvasni, nyilván más is lehet érteni, de folyamatosan arról beszél a Nemessy Jeles, hogy ez a kisfiú, hogy az a kisfiú magára maradt, az az én történetem is, hogy ez egy személyes történet, ennek nem kell politikai történetnek lenni, ezek idézetek a megnyilatkozásaiból. És nekem az volt igazából a moziban főleg a tapasztalatom tulajdonképpen, hogy ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Szóval, hogy engem az érdekelne, hogy mit mond az 57-es évről, mit mond erről a korszakról, mit mond a közös történetünkről, vagy akár nem kell feltétlenül pont a nemzetről vagy Magyarország történetéről beszélnie, de hogy valamit állítson erről, hogyha ez egy teljesen személyes dolog, akkor viszont ezt én úgy tudom csak kezelni nagyjából, hogy oké, akkor sok sikert ennek a feldolgozásához, és ezzel nekem nincs sok gondom.
1: Igen, mi a nyilvánossági funkcióit?
0: Igen.
1: Még csak az a filmet nyilvánosan megmutatják a mozikban, ez elvileg a nyilvánosság érdeklődésére számot tart valamilyen szempontból.
0: Igen, és nekem az volt az érzésem tulajdonképpen, azt hiszem először is nagyvonalban, hogy így beleveszik ebbe a típusú személyességbe, ami tényleg nagyon jól látszik, hogy itt valamiféle családi történetet dolgoz föl a rendező, ez tényleg nagyon sokszor kiteszi az erre vonatkozó indexet különböző beszélgetésekben, elmondja, hogy gyakorlatilag valami nagyon hasonló történt az ő nagymamájával, és hogy a különböző ilyen névváltoztatás ez a családjában is felmerült, és így tovább, és amikor egyre inkább úgy éreztem, hogy itt valamiféle ilyen személyes traumafeldolgozás történik, akkor ebben én egyre inkább úgy éreztem, hogy ebben nekem nem nagyon értem, hogy miért kell ebbe tulajdonképpen részt vennem. Szóval egy picit elidegenített.
1: Ez érdekes, amit mondasz, mert én már végig próbáltam már csak azért is politikai filmként olvasni, és közben a film a díszletei által, meg a jelenetezése által folyamatosan, mint hogyha mégiscsak politikai allegóriát próbálna mondani, mégiscsak be akarnám mutatni ezt a korszakot. Tehát, hogy igen, a fókusz a kisfilmmel, a kisfilm identitás válságán, de közben, ahogy jár kell a világban, folyamatosan a kamera rácsaklizik ezekre a dolgokra, hogy mi történik 57-ben Magyarországon, és ilyen szempontból is azt érzem, hogy a rendező valahogy ugyanabban maradt, de nem csak kamerakezelésileg, vagy ilyen film esztetikai szempontból, ez is persze esztetikai szempont, de más, hanem narratív szempontból is ugyanabban maradt. Azt éreztem ezt a filmet nézve, egy lágerfilmet nézek. De azt éreztem, amikor a kisfiú járkált a világban, és közben történtett dolgok, hogy ez ugyanaz az esztétikai keret, mint a Saul filmben, hogy vagyunk egy ilyen kiélezetten erőszakos helyzetben, ahol folyamatos nyomás alá vagyunk helyezve, bármikor a rendőr elvihet, bármikor megerőszakolhatnak, embereket baszhatnak a katonák, embereket nyílt utcán lelőnek, és nem azt akarom állítani, hogy lehet, ez ténylegesen megtörtént, hogy ez nem tudom, nem vagyok történész, nem akarok történeti állításokat tenni, de ahogy a film ezt ábrázolja és megmutatja, az azt állítja implicitan az ábrázolás módjával, hogy a szocialista Magyarország 1957-ben az egy nemzetméretű láger volt, hogy nincs vége a Auschwitzban a lágernek, hanem tovább ment, hogy a kelet-európai rendszerek tovább vitték a lágert. Ami egyrészt nagyon-nagyon közel van a Fidesz szocializmus értelmezéshez. Ez Schmidt Mária, ez a terrorháza. A terrorházában az ember ezt a történelmi filozófiát látja. Egyébként nagyon hasonlót mond, és ez az összevetés, be akarom dobni, egy irodalmi összevetés lesz. Ott van Kertész Imre Sorstalansága, és utána a Kudarc című könyve. A Sorstalanság az egy lágerkönyv, ráadásul egy nagyon nem konvencionális lágerkönyv, mert egy tört nyelven megírt, kicsit autisztikus gyerek, hogy mondjuk elég, persze nem erről van szó, igazából kamüi nyelv van használva. És a Sorstalanság Pepitában, vagy egyik vonulatában, vagy egyik nagyon fontos állítása az az, hogy ezt mondja Köves Gyuri ki, ez kimondható, pont ezért kell az ilyen tört nyelv. Ezt mondja ki a fiatal főszereplő, hogy a láger olyan, mint az iskola, a láger olyan, mint az élet, amit ismerek. Ez nem konkrét idézet, de újra és újra visszatér a Sorstalanság, hogy valahogy a haláltábor és a modernitás többi intézménye között van folytonosság. Ennek az állításnak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon komoly tétje van. A Sorstalanság nem lehet Nobel-díjas könyv, nem egy tipikus lágerregény, hanem az egész nyugati modernitásnak egy nagyon mély kritikáját adja. Na, és akkor utána a Kudarcban folytatja ezt a kritikát. A Kudarc arról szól, hogy a fiatal Köves Gyuri felnőve már a szocializmusban hogyan válik ugyanolyan elkövetővé, hiszen börtönszolgálatosként dolgozik, és börtönszolgálatosként ugyanazt a hatalmi viszonyt alakítja ki, amit vele kialakítottak a börtönőrök a lágerben. És itt mutatja meg azt, hogy egyrészt itt maga a főszereplő is megbukik, de maga a főszereplő is valamiképpen ugyanannak a sorsnak, a modernitás sorsának az áldozata lesz, meg a folytonosság itt, ebben a Kertész Imrei, ebben a kontextusban, ez mint a modernitás kritikája. Így értjük a folytonosságot, hogy az iskolától, a lágern át, a szocialista börtönökig, ez ugyanaz a hatalmi rendszer, ugyanazok a formák, attitűdök, habitusok, ugyanaz az ember, emberkép, ugyanaz munkál a mélyén. Hát ehhez képest azt hiszem, hogy a Nemesi lesz is valami ilyesmit, vagy nem tudom, mit akar, nem az intenciót akarom elemezni, hanem a film mit állít. Hát, hogy valahogy a film is megpróbálja ezt mondani valójában, hogy a szocializmus folytatta azt, amit a nácik elkezdtek. És ezt nem azt akarom mondani, hogy ezt nem lehet állítani, de ebben a formájában, ha így állítjuk, hogy van állítva, történelmi hamisítás, mert a lényeget azt, hogy milyen, ahogy a Kertész Imrei regényekben úgy van megcsinálva, hogy olyan kritikával van ágyazva, amely kontextusban ez egy állítható mondat szerintem. Igen, a létező szocializmus, vagy a nyugati rendszerek, most a keleti rendszer, de a nyugatiak is, hogyha már itt kezdjük, tehát a kertészi kritika nem áll meg a vasfüggönynél egyébként, de mindegy, ezt most tegyük félre, és maradjunk Kelet-Európában. Valóban van összefüggés, de az összefüggés nem az, és ebben a filmben tényleg ilyen nevetséges jelenetek voltak. Tehát, hogy a főszereplőnk természetesen zsidó származás, az apukája zsidó, és ez nagyon fontos is, hogy a zsidóság lesz itt az identitásképző elem, ami őt különlegessé, vagy ami az autonómiáját nyújtja, a zsidó elmegy egy zsidó találkozóra, találkozik a Héber Bibliával, stb. Tehát, hogy valamiképpen ezek az ilyen kis szabadság, meg az saját autonóm lényeinek a elemei, és olyan, újra és újra jelenetet kapunk, mint hogyha ezen az implicit állítás, hogy az 57 szocializmusa ugyanúgy üldözi a zsidókat, már megint megtörténik ugyanaz, mint ahogy annó a nácik vagy a nyilasok Magyarországon üldözték. A rendőrkapitánya, rendőrőrsön nyilván, amint kiderül, hogy zsidószármazások elkezd nyilasként viselkedni, ami megint valóban el tudom képzelni, hogy volt nyilasok, voltak aztán bürokratikus pozícióban. Nem az állítás, hogy történetileg hazug, hanem tudtam filozófiájában hazug, hogy nem ez az egy per egyes megfeleltés van a két rendszer között. A film folyamatosan utalgat erre az ilyen folyamatos sorscsapást, meg a sorscsapások ismétlődésére. Valahogy ott maradtunk a lágerben, és a szocializmus sajátosságait megértenénk, és tényleg megértenénk, hogy milyen alakult köt a magyar társadalom, és mik az összefüggések e között, meg a fasizmus között, vagy e között, meg általában a modernitás hatalom formái között, ehhez semmit nem tudunk meg, semmi specifikusat. Tehát vagy ki akar lyukadni, ez az, hogy szerintem, ha egy filmnek komoly történelmi filozófiájtásai vannak, akkor kötelessége alázatosnak maradni a korszakhoz, amit ábrázol. Itt érzem magam, hát igazából sértve magyarként. Úgyhogy ennek a társadalomnak a tagja vagyok, nyilván megoszlanak a vélemények arról, milyen volt a létező szocializmus, nekem nincs jó véleményem róla egyébként, megoszlanak a vélemények arról, mi történt 56-ban, 57-ben, politikai vita tárgya, hogy a 56-os forradalom egy jobboldali forradalom volt, egy baloldali forradalom volt, ahogy Tamás Gáspár Miklós mondja, és nem fogok én ebben igazságot tenni, de az biztos, hogy ez az értelmezés senkinek nem ad igazságot. Nem tudom, te mennyire érezted ezt, hogy mennyire érezted, mert lehet, hogy túlságosan ráfokuszálok a díszletre.
0: Nem, de nagyon, nagyon meggyőző, amit mondasz, és alapvetően illik is a képbe, amit a nemes jeles munkásságáról jobbára gondolok. Ő egyébként is most ugye a kortárs nyilvánosságban főleg azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy állást foglalt az izraeli háborúval kapcsolatban, Izrael palesztinánál viselt háborújával kapcsolatban, és ugye azt nyilatkozta, hogy Európában ma a zsidóság legnagyobb része megint fenyegetve érzi magát, és ez nem sok embercsoportról mondható el. Azért nekem lennének még ötleteim embercsoportokra egyébként, de hogy alapvetően ebbe is valami ilyesmit tükröződik szerintem, hogy itt egy perspektíva van, ami valahogy azért így leárnyékolja alapvetően egy adott szituációnak a komplexitását, és ez nem jelenti azt, hogy egy film ne fejezhetne ki egy perspektívát, csak tényleg alapvetően, hogyha valamiféle történelmi korszakról kívánunk beszélni, és hogyha ráadásul ekkora hiány van arról a korszakról való beszédben, akkor egészen egyszerűen minden erre vonatkozó jel és megoldás felerősödik, megkapja azt a típusú jelentőséget, hogy felmerülnek kérdéseink, hogy akkor hogyan is gondolkodunk tényleg erről a korról, és itt azt hiszem, hogy végeredményben aztán már nem a korról gondolunk.
1: De és nem is tudom, hogy miről, és nyilván itt 2025-ben nagy szükségünk lenne újraértelmezésekre arról, mi történt ebben a történelmi periódusban, és ilyen szempontból nagyon hiánypótló is lehetne ez a film, hogy társadalmi diskurzust indít, csak hogy innen indítani azt hiszem, hogy nem jó, hogy ha innen indítunk, onnan nem nagyon fogunk eljutni sehová.
0: Igen, és olyan fontos, amit mondasz, tehát, hogy nem az a kérdés, hogy történhetett-e pont ilyesmi valaha, vagy akkor történt. Nyilván. Hanem a kérdés tényleg az, hogy amikor egy film szerkezetébe kerül, akkor ez egy más típusú jelentőségre tesz szert.
1: Vagy szimbolikus, allegorikus.
0: Más állítással válik, igen. Egy ilyen olyan típusú figuratív jelentésre tesz szert, ha nem valamiféle olyan típusú realista kódok alapján fog megjelenni, ami alapján tudjuk ennek a helyzetnek a partikularitását értelmezni. Tehát, hogyha egy olyan film születik, mint amilyen ez a film, akkor ezeknek a jeleknek az a kézenfekvő értelmezése, amit te állítasz szerintem.
1: Hát, szóval köszi Csabi, ezt kibeszéltük ezt a két filmet. Direkt az adás elé tettük a kritikáinkat, és most rátérnénk a mai adásunknak a pozitívabb vagy örömteli oldalára. Először is, mert a következő két műre, amit még kijelöltünk Csabival a beszélgetésre, rátérnénk, előtte egy új adáselem, ezt nemrég találtuk ki, cool tippek a mércéről, különböző barátaink, ismerőseinket fogunk megkérni arra, és ez már most történik, hogy mondjanak két-három jó dolgot, amivel találkoztak. Múzeum, film, zene, bármicsoda, ez egy szabad forma. Ezúttal hamarosan a bejátszóban Réz Anna fogja megosztani a tippjeit velünk, hallgassuk tehát Réz Annát.
2: Hello!
3: Szia Anna, itt vagyok az Optimistáktól. Azért kereslek, hogy megbeszéltük, hogy elmeséld nekünk, hogy miket ajánlasz a hallgatóinknak.
2: Igazából egy sorozattal meg egy könyvvel készültem nektek ma. Melyikkel kezdjem?
3: Legyen mondjuk a könyv akkor.
2: Jó, de nagyon-nagyon csalódott leszel szerintem, ez egy bölcsészekhez méltatlan beszélgetés lesz, mert igazából az a helyzet, hogy valami az elmúlt egy-két évben magam is meglepődtem rajta, de egyre több non-fiction-t olvasok, és most éppen Keszthelyi Gabriella olvastam el a Milyen színű a valószínű című könyvét, ami a véletlen matematikájáról szól, meg valószínűségszámításról, meg statisztikáról.
3: Wow.
2: És csodálatos élmény volt, és azt gondoltam, hogy hát ha sokan vannak vele úgy, mint te, meg én, szóval, hogy olyanok, akik már mióta felnőttek, így ritkán látnak képleteket, meg formalizálásokat, meg úgy egyáltalán számokat, legalábbis ha nem muszáj nekik. Tehát nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett.
3: És mi volt benne, ami teljesen megfogott, azon kívül, hogy a matematikát újra felfedeztette veled ezek szerint?
2: Egyrészt maga a véletlen iszonyú izgi téma, meg azért nyilván ez a filozófusok, mondjuk főleg azért a tudományfilozófusok, meg metafizikusok foglalkoznak, akiktől én valamennyire messze állok, de hogy nyilván vannak a véletlennel kapcsolatos nagyon izgalmas filozófiai kérdések is, amik egyébként nagyon viccesen köszönnek vissza ebben a könyvben, ami egyszerre prezentál egy csomó ilyen nagyon izgalmas a véletlennel kapcsolatos paradoxont, meg hát az alapvető ilyen számítási logikáját a valószínűség számításnak, meg a statisztikának, de közben egyébként felrajzol egy tudománytörténeti sztorit is, amiben ilyen egymással vetélkedő csapatok próbálják értelmezni azt, hogy mi is egyáltalán a valószínűség, és ez a része, ez filozófusként volt nekem nagyon érdekes, és maguk a paradoxonok meg rettetesen szórakoztatóak.
3: Na jó, szerintem a benne élő bölcsész érdeklődését is felkeltetted. És akkor átérve a sorozatra?
2: Ott még az történt, hogy egy nagyon megbízható és nagyon jó ízlésű ismerősöm már ezer éve mondta, hogy nézem meg a Nathan Fielder-nek a Dirigyörsz című sorozatát. Te ezt már láttad?
3: Én a Nathan For You-t láttam, azt nem tudom, kapcsolódik-e ide, vagy nem?
2: Igen, abszolút abból nőtt ki a Nathan For You-ból. Nekem az se volt meg egyáltalán.
3: Az nagyon jó szerintem, nagyon szórakoztató.
2: Nagyon, most abban is, tehát azt is letöltöttem, és így próbálom magam átdolgozni rajta. És akkor az volt, hogy elkezdtem nézni, és mármint a próbát, és annyira durván cringe-eltem az első részem, hogy állandóan abba hagytam. Mert hogy annyira, tehát hogy szerintem, ha az ember nem látta a Nathan For You-t, akkor azért beledobni magát a próbába, az azért nagy megpróbáltatás, mert hogy egyáltalán nem érted, hogy ez a csávó miért ennyire retteltesen kínos, amit csinál.
3: Röviden el tudok mondani a hallgatóinak, akik nem ismerik, hogy képzeljék ezt el, hogy mit csinál ez a csávó?
2: Igen, a Nathan Fielder az egy kanadai komikus, és ugye a Nathan For You-nak annak az volt a koncepciója, hogy Nathan, mint friss diplomás, bekopogtat mindenféle amerikai kisvállalkozóknak az ajtaján, hogy üzleti tanácsokat adjon nekik. És hát ezek borzasztó üzleti tanácsok, amik aztán viszont elkezdek pörgetni egy történetet, ami nagyon vicces lesz.
3: És hogy általában, általában ezek ugye valós gazdasági tevékenységet végző, tehát egy ilyen fél reality, vagy ilyen áldokumentarista jelleggel van megcsinálva.
2: Igen, pontosan. Szóval a próbának ugye az az alapkoncepciója, hogy ugyanez a Nathan, csak már egy kicsit őszesebb halántékkal, segít embereknek abban, hogy életük fontos vagy kevésbé fontos eseményeit elpróbálhassák. És akkor ilyen elképesztően groteszk és grandiózus gesztusok, miközben ugye a dolognak a, hát hogy is mondjam, a mélyén ugye, hát nagyon mélyen a kontrollal kapcsolatos kérdések állnak, meg az azzal kapcsolatos kérdések, hogy mered-e csinálni a dolgokat. És végső soron a nagyon-nagyon sok réteg alatt ilyen nagyon mély egzisztenciális kérdések rajzolódnak ki.
3: Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, meg a Nathan For You abszolút fannyaként. Én mindenképp tenni fogok ezzel egy próbát. Nagyon szépen köszi, Anna, hogy megosztottad ezeket. És akkor elköszönök, remélem hamarosan találkozunk egyszer majd a stúdióban is.
2: Én is nagyon remélem, és a legjobbakat.

0: Na hát, Anna szuper dolgokat ajánlott. Nagyon szépen köszi neki, hogy vállalta ezt a szerepet. Nem könnyű elsőre egy új formátumban szerepelni. És mi most a problémáink, kritikáink mellett most kicsit rátérünk olyan dolgokra, amelyeket lehet szintén funkrizálni is, de hogy alapvetően Csabival úgy beszéltük meg, ezek a dolgok tetszettek nekünk. Legelőször az Andorról fogunk beszélgetni, ami nekem egy nagyon-nagyon kedves sorozatom, és a Csabi is azt mondta, hogy ő is nagyon szereti. Tony Gilroy rendezte ezt a sorozatot, ő a Zsivány 1-es nevű Star Wars prequel-t, vagy előzményfilmet forgatta, és utána kapta meg, hogy csinálj meg ennek az előzményfilmnek az előzményfilmjét. Nyilván az ember ettől a legnagyobb hülyeséget várná, ami történt, hiszen elképesztő rossz alaphelyzet, és mégis ebben, talán pont emiatt, hogy ilyen ennyire egy franchise másod, harmad, negyedik vonalában lévő történetről van szó, lett egy olyan szabad tér vagy terület, ahol a Gilroynak a saját érdeklődései kaptak teret, egyébként ő a Bourne filmeknek a rendezője, általában az ilyen spy filmes, összeesküvés elméletes dolgok érdeklik őt, és itt is gyakorlatilag egy olyan sorozat van, ahol ez elve az ilyen konspirációs, vagy ilyen nem is konspiráció itt a hangsúly, hanem tényleg ez a kém, ügynökök, folyamatos hatalmi játékon van a hangsúly, és ennek az etikai vonatkozásait is folyamatosan kérdőre vonja, nagyon izgalmasan. A főszereplő pedig ugye Cassian Andor, Diego Luna, akit én például a Dirty Dancing 2-ből szeretek és ismerek. De miről is van szó, miért is ilyen fontos ez? Ugye itt azt mutatja be a sorozat, hogy hogyan jön létre az ellenállás, a lázadás, a lázadók hogyan alakulnak meg Andor történetén keresztül, akkor az első évadban Andor lázadóvá válását mutatja meg, és ennek milyen belső, individuális és milyen külső struktúrális vagy társadalmi meghatározottságai vannak. És ami nem érdekes ebben, amikor az ember elkezdi, nyilván egy Star Wars sorozat, az ember nem feltétlen vár ettől. Kalandokat vár, könnyed dolgot vár a Star Warsnak, megvannak ezek az ilyen műfaji sajátosságok, ez önmaga műfaja a Star Wars valahol mostanra, vagy úgy kezelik nagyon sokan legalábbis. És nem ezt kapja, egy nagyon komoly drámát a Star Wars részletei között, szinte nevetséges, vagy valahol önparodisztikus módon, erre is kérdezni akarlak, nagyon komoly drámát kapunk, ami lassan folyik. Van benne persze lövedezés, mert nem tudom, de hogy nem úgy építkezik, ahogy egy Star Wars kaland szokott valóban. Én az Andort ilyen szempontból bátornak érzem. Avval együtt, hogy ennek a szituációnak, hogy egy Star Wars sorozatként próbálunk meg valami komoly drámát csinálni a lázadás etikai és politikai vonatkozásairól, ennek meg van nyilván, ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet a világon, és vannak hátulütői, de nagyon izgalmas, és ami talán a mi beszélgetésünknek egy kulcs szempontja, erős is meg, vagy száfolj meg, az az, hogy ilyen módon ez a történet sokkal-sokkal több emberhez eljutott, ez az etikai elmélkedés arról, hogy milyen mozgalmárnak lenni. Úgyhogy nagyon érdekes ennek a sorozatnak a pozíciója, és igen, erről akarlak talán első körben kérdezni, hogy mit gondolsz erről, hogy hova érkezett az Andor, és hogyan tud, miért fontos, hogy egy Star Wars sorozat a lázadásról, meg a mozgalmi munkáról, a mozgalmi, minden, ami mozgalmi munka ilyen szenvedéseiről szól.
1: Igen. Kontextus ugye az, hogy a Star Warsnak egy hatalmas reneszánsza volt a közelmúltban, és egy olyan szintű túltermelése volt a Star Wars contentnek, azt hiszem, hogy tényleg a content a legjobb szó erre, ami borzasztóan kimerítette a befogadókat, és rengetegen kritizálták a felületességét, azt az irányt, amiben ez az egész franchise tart. Ehhez képest, vagy ettől radikálisan eltért tényleg az Andor. Végülis valamilyen értelemben nem is volt nehéz dolga, persze bizonyos értelemben nehéz dolga volt, más értelemben meg nem volt nehéz dolga, mert egy olyan mezőbe érkezik, olyan Star Wars kontentek közé, amik annyira borzasztóan üresek, felületesek, egyszerűek, naivak, hogy ahhoz képest már tényleg még kevesebb is nagyon komplexnek tűnt volna. De ehhez képest megérkezett ez az Andor sorozat, egy borzasztó feszes dramaturgiával, nagyon jól megírt monológokkal, fantasztikusan feszes és tudatos szerkezettel, egy nagyon tudatos lassítással, ami ebbe az őrületes gyorsulás vezérelt korban tényleg egy ilyen külön élmény, hogy valami mer lassú lenni. És hogy tényleg egyfajta realista irányba vitt el valahogy a Star Wars világának az ábrázolását.
0: Ezt konkrétan is kell érteni, hogy AK-47-esek a lézerfegyverek, úgy néznek ki. Hát, hogy a Star Warsnak az ilyen külcséjével is elkezdi közelíteni a valósághoz ilyen abszolút finom módokon, ilyen átmenetekkel. Ilyen nevetséges néhol a Coruscant, vagy a nagy Star Wars bolygó több felvételen New Yorknak néz ki. Egyszer csak New York. Például kicsit skifisen, de hogy valahogy annyira közelíti a valóságunkhoz, hirtelen ez a távoli galaxis közel jött.
1: Igen, és az benne szerintem a nagyon üdítő, vagy hogyha most egy dologba kéne megfogalmaznom, hogy szerintem miért nagyon erőre mutató az Andor, amellett egyébként, hogy tehát, hogy az én felfogásom ez a sorozat, ez nem állít kimondottan újat, viszont nagyon jól hozzáférhetővé tesz nagyon fontos kérdéseket, tartalmakat, sémákat, de hogy ami miatt szerintem különösen izgalmas, az az, hogy amikor egy ilyen realista fordulatot szokás bevezetni valamiféle ilyen típusú franchise-ba, vagy a kortárs popkultúrába, akkor általában az a realizmust egy ilyen nagyon sötét, ilyen dark and gritty, lerántjuk az mindenfajta idealizmust, nem tudom, az utca sarába, és hogy alapvetően nem tudom, mint a Christopher Nolan Batman filmje, stb. Igen, nézzünk igen, szembe, de ennek egyébként megvan a képregényes hagyománya, a Dark Knight Returns, stb. A Mark Fisher, a Kapitalista Realizmus című kötetének az első fejezetében ír erről, hogy ez a sötét, kiábrándult, ilyen edgy szembefordulás mindennel a világban, hogy ez is mennyire problematikus, de hogy az Andorban szerintem az a nagyon izgalmas, hogy nem ezt csinálja tulajdonképpen, hanem hogy képes emellett optimista maradni, vagy hogy képes emellett valamiféle ilyen utopikus impulzust felvillantani, képes valahogy a mozgalmiságnak valamiféle formát adni, meg képes valahogy egyébként a nézőjét is lelkesíteni egy csomó ponton. Tehát, hogy nem a realizmussal jelenzetesen hozzá csatort ilyen kiábrándultságot, azt nem teljes egészébe veszi át.
0: Igazából heroikus szinten megyek a karaktereket, tehát hogy azt mondja, hogy azok a karakterek, amit beáldoznak a mozgalomért, az heroikus, és önmagában tiszteletem miatt, a Lutannek ugye a nagy monológia arra, hogy mi mindent áldozottuk fel azért, hogy ez működjön.
1: Igen.
0: Egyfelől, másfelől meg folyamatosan ezt az individuális szinten túlra mutató közösségellenállást mutatja föl.
1: Igen.
0: Az első évad nagy nyelvet, amikor eltemetik Andor édesanyját, és ott megindul a tömeg a zenére, egy gyászzenére, a rendőrséggel, aki úgy néznek, mint a rendőrök megint, tehát megint a közelítés a valósághoz, az egy úgy van fölvéve rendnek rendezve, mint egy ilyen, igazából ilyen régi tömegfilmes jelenetek ugranak be, nagyon régi filmekben, amikor a tömeget ábrázolják a felszólítóként, az annak egy ilyen letisztultabb kortársi formája, igen, de ott a tömeg örömmel, tehát hogy nagyon nyíltan és egyértelműen az, hogy a tömeg együtt erőt mutat, és az van.
1: Igen, és ez egy fantasztikus jelenet. Szóval igen, alapvetően egy temetésen vagyunk, ahol igen, egy olyan bolygón járunk tulajdonképpen, ahol miután a közösség tagjaként meghalt el, utána a hamvaidat gyakorlatilag, ha jól értem, egy téglába helyezik, és azt beteszik az épülő városnak a falába, és hogy gyakorlatilag ennek a folyamatánál lehet hagyni egy utolsó üzenetet a többieknek, és ugye ebben hangzik el egy fantasztikusan jól felépített forradalmi beszéd, és nagyon jó egyébként ez a ilyen gyászindulóként is működő, de később de már egyfajta ilyen mozgalmi dalként működő zene, amire megérkeznek, és hogy tényleg annyira felemelő ez a jelenet, hogy például ezt és más monológokat is, amik előkerülnek az Andorba, azok már felkerültek a YouTube-ba.
0: És nagyon nagyot mennek, igen.
1: És tehát azt látom alatta a kommentekben, hogy már 20-szorra nézem, 51-szorra. Szóval, hogy az emberek egyszerűen vágynak valahogy erre, hogy arra, ami nagyon sokáig egy ilyen tiszta naivitásként volt beállítva, hogy mondjuk én lelkesedek valamiért, meg hogy így felemelődöm ezáltal, hogy így itt tényleg az nagyon fontos, amit mondasz, hogy itt végig áthelyezi egy ilyen közösségi szintre,
0: igen,
1: ezt a dolgot.
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: mindig a kollektivitásnak van valamiféle öröm.
0: Folyamatos, és a kollektivitásnak való, itt fogott meg engem nagyon, ezt szerintem, mert valamit nagyon ért a Tony Gilroy abból, hogy mi a mozgalmi etika, ez szerint a Lukácsi etika ráadásul szerintem, tehát hogy az, hogy és folyamatosan ekörül mozog az Andor karakter az első évadban, hogy én csak szeretném megúszni, szeretnék jól élni, és szép lassan rájön arra, hogy a közösségért tenni, vagy egyrészt muszáj is, ugye az ő történetében ez jön ki, hogy nem lehet elmenekülni a buradalom elől, mindenhol ott vannak, muszáj küzdeni velük, nem lehet elbújni. Egy muszáj helyzet is, de pont ez érdekes a Lukács etikában, van mi ilyesmi van ott, hogy Lukács azt mondja, hogy szemben az akaratszabadság, amik mostani hallgatók, én is ebben nevekedtünk föl, hogy az a szabadság, amikor azt tehetem, amit akarok. Ehhez képest Lukács ennek az ellenkezőjét mondja, az a szabadság, amikor azt teszed, amit tenned kell. Ez egy hihetetlen különbség. És hogy Andorban is ez történik, hogy amikor beleállok abba a szerepbe, ami lennem kell, amikor elfogadom a sorsom, amikor elfogadom azt, hogy nekem most lázadnom kell, amikor elfogadom azt, hogy nekem a közösség kedvéért kell tennem, amikor túllépek a saját a vágyaimon, akkor vagyok igazán szabad. Ugye a konvenciós logika ugye azt gondolja, hogy nem vagy szabad ilyenkor, de Andor ilyenkor szabadul fel igazán?
1: Igen, igen, abszolút. És tényleg a filmnek a nagy monológia is sokszor ehhez kapcsolódnak. Igen. Például ennek a Luthen nevezetű karakternek a monológia, amit
0: akkor... Akinek az ilyen mester ennek az összeesküvésnek.
1: Igen, egy ilyen nagyon profi forradalmár, és igen, van egy monológot arról, hogy ő tudja, hogy sose fogja látni ennek a pozitív végkifejletét, és mindent feláldoz érte, de hogy pont ezt az önmagán való, vagy a saját érdekeim való túllépést beszéli el. Én nyilván egy kicsit más fogalmi keretben beszélném ezt el, mert az én elméleti keretemben az etika az egy problémásabb fogalom. Könnyen látnám úgy ezt a sorozatot, hogy a főhős az részesévé válik egy politikai mozgalomnak, felismeri ennek az igazságát, és utána ez hűségessé válik. Szóval, hogy ez azt hiszem, hogy egy más elbeszélése, de ugyanarra a dologra fut ki itt, ami mindkettőnk szempontjából fontos itt ennél a sorozatnál, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami ebbe az elképesztően, borzasztóan individualista kortárs popkultúrába gyakorlatilag előirányozza, hogy képes legyél feladni önmagadat részben azért, hát hogy hordozójává válhass valami többnek. És nagyon nagy erénye, hogy így átélhetővé tesz bizonyos élményeket, vagy valahogyan közvetít nekünk ilyen típusú a forradalmi kollektivitásnak különböző képzeteit, meg hogy magát ezt a forradalmi mozgalmiságot rendkívül komplexen ábrázolja tényleg, felvett egy csomó ilyen kérdést, hogy mit és hogyan áldozunk fel érte, és hogy mit jelent egy ilyen típusú elköteleződés, és ilyen értelemben egészen komikus, hogy mondjuk az egyik csata a másik utánhoz mérten mennyivel gazdagabb.
0: Igen, az, hogy mit gondol a mozgalmiságról, meg az elköteleződésekről, az... Igen. Összemérhetetlen a kettő. Azt hiszem egyébként, mint ahogy nem tudom, bakelitlemezek pár éve menők lettek, ez a fajta elköteleződés felé, van ebben egy hiány a világban valahogy. Még a régi filmekben is sokkal több van ebből. Nem feltétlen mozgalmi filmek, de hogy az elköteleződés, meg az, hogy embernek vannak eszméi, amiért kiáll, még egy ilyen 50-es, 60-as évben egy tök átlag hollywoodi polgári filmben ott van, hogy a nők és a férfiak abban a filmben, hogy a karakánon határozottan eszmék mellett, ilyen, de leírható, de látom a forgatókönyvírót, hogy leírja, hogy ez a karakter emellett áll ki. És ez ugye a kortárs filmben szerintem nem létezik, mert az emberek csak úgy vannak, akarnak dolgokat csinálni, de nincsenek eszméik.
1: Abszolút, és ugyanez van a közösségiséggel is, amit szintén emlegettünk. Tehát a Gilles Deleuze foglalkozik ezzel, francia filozófus, aki filmtörténeti, filmfilozófiai munkát is írt, hogy pont ezekben a például az 50-es évek amerikai filmjében olyan erős közösségiség van, igen. Az emberek spontán elkezdenek közösen énekelni a buszon, ami ellen küzdenek, az, ami bomlasztani akarja a közösséget, és oké, nyilván itt is megfogalmazható kritikák, de hogy ez még akkor egy élő koncepció volt, vagy egy olyan koncepció, ami a mai kornak ebbe az egészen radikális individualizmusában, ebbe az új típusú individualizmusában egyre kevésbé elképzelhető, szóval ez egy komoly tett szerintem, aki valamilyen módokon megpróbálja ennek a képzeteit valahogy visszavezetni.
0: Komoly tett, és azt érzem, hogy az emberek épp azért, mert hiány van ebből, én azt hiszem, hogy ez nagyon mélyen része az emberek ilyen igényeinek, vagy vágyainak, hogy legyen erre példálottunk ezekre az ilyen komoly mély elköteleződésekre, és annak minden, tehát nem a gicsre vágynak, vagy a gicsre is vágynak emberek, nem tudom, mire vágynak az emberek, de hogy az Andornál ezt azért még alá akarom hozni, nem feltétlen valamikor gicses lehet, de hogy nem a gicsről van is szó, mert annak komolyan van véve egy, hogy egy ember gicsnek érez, vagy legalábbis én így éltem ezt meg, hogy itt komolyabb téteket mozgat annál, hogy ez is egyszerűen gicses legyen. Abszolút. Nem egy könnyed felszabadulásról van itt szó egyáltalán.
1: Igen.
0: Ami még zavart az Andorban, és eleve már át akarok kötni a következő témánkra. Az a legelején volt ez, gyorsan el is dobta a sorozat, de éreztem az ilyen kötelező kör, ez a Hug motivációs szál, hogy a Andor eredetileg a Hug után nyomoz, hanem egy ilyen, berakunk a sorozatba valami titkot, van itt valami rejtély, és te kíváncsi vagy, hogy hova, mikor derül már ki a lényeg, a legelején eldobunk ilyen labdákat neked, földobunk, nagyon sokáig fenntartjuk őket, általában ennek az a vége, hogy kipukkadnak, tehát hogy semmi, sehová nem jutnak a rejtélyek.
1: Mondta azt egy oktató, akit most nem fogok megnevezni, de nálunk tanítottak az egyetemen annó ilyen sorozatokkal kapcsolatban, voltak kurzusaim is, és nem tudom, hogy hozzájárulna a megnevezéséhez, azért nem nevezem meg, de ő mondta ezt, hogy amikor beszélgettünk a Lost végéről, hogy akkor át akartak fingani, hogy beszartak.
0: Hát igen, tényleg erről van szó, hogy így folyamatosan elhúzzák a mézes madzagot, ezt nagyon utálom, és majdnem minden kortárs sorozat ezt csinálja. Tehát, hogy ez valamilyen, valahol valaki kitalálta, hogy így lehet az embereket odaszagezni a képernyő elé, hogyha titok van.
1: Igen, és akkor szoktak a sorozatok elromlani, amikor az ember egyre inkább érzi rajtuk, hogy alapvetően ebbe a végtelen kitartottságba folyamatosan minden eszközt kihasználnak, és az eszközöket már nem az motiválja tulajdonképpen, hogy a kérdése tulajdonképpen a sorozatnak, hanem alapvetően csak a mi ott tartásunk, és egyébként tényleg ez történik a különállással, szóval.
0: És igen, és most itt akarok én is ráfogni erre, hogy az Andorban ez eleinte egy kicsit probléma, hogy az első, nem tudom, nem volt olyan bizalmuk az első pár részben ezt, és gyorsan is dobják valamikor, az Andor anyja mondja, hogy Hugod, nem érted túl, ez nem fontos száll, ezért közlik a nézővel, hogy lehet, hogy erre figyeltél, ez egész nem érdekes, hagyjuk, nézzük végre a sorozatot, most már tudod, hogy jó, már nem hiszel egy részt hozzá, élvezd, innentől kezdve nem fogunk hülyéskedni, nem fogjuk húzni az agyadat. Ez még korrekt, csak vicces, hogy ezt így a táncot el kellett játszaniuk. De a különválásnál ez, abszolút ez van, és sajnálom, annyira tetszik ez a sorozat, aztán meg annyira nem tetszik, tehát, hogy igen. Nagyon szélsőséges dolgokat gondolok róla, kezdem valahogy nem tetszik, mert így vezettem át, hogy újra és újra sűrni és csavarni akarják a rejtét, és ahogy minél többet csavarják, annál kevesebbet jelent. Uh-huh. És eleinte még élveztem is ezt, hogy azt éreztem, hogy ezt az ilyen kortársi hajlejtély esztétikát használja, kicsit akár parodisztikusan is, de jelentést ad neki, mert a rejtélyek kiderülgetnek, és van uh-huh. értelmük, és aztán egy ponton elkezdett nem túl sok értelmük lenni az igazság.
1: Igen, teljesen egyetértek veled. Nagy vonakban, hogy itt arról van szó ennél a sorozatnál, uh-huh. hogy egy sci-fi-ről van szó, ami egy olyan világot ábrázol, amiben van valami, ugye egy olyan típusú technológiai újdonság, amikről az egész dolog forog.
0: Ez a különvállás, ugye?
1: Ez maga a különvállás, igen, ami a címbe szerepel, ami egy olyan eljárást jelöl, hogy egy ilyen agyba ültetett csippel gyakorlatilag ketté bontják az embert két énre, és az egyik lesz a munkahelyi énje, a másik pedig a kinti tulajdonképpen. Ezeket ilyen, hogy is nevezik?
0: Inni meg inni outi. És outi. Igen.
1: És ezek ez az inni és az outiknak az életét követjük, akik egyáltalán nem tudnak ugye a másik változatukról, tehát akik a munkahelyükön vannak, azoknak abból áll az élete, hogy minden nap a liftben újraébrednek, és hogy gyakorlatilag nincsen szabadidejük, egy ilyen furcsa, időtlen világban, egy ilyen kafkai munkahelyen, egy ilyen teljesen irreális térben léteznek, ahol valami számukra egyébként nem teljesen érthető munkát végeznek. És van az outi, aki pedig odakint úgy élhet gyakorlatilag, hogy nem kell a munkaterheivel foglalkozni. És hát maga szerintem ez az érdekes benne, szóval teljesen egyetértek a kritikáddal, hogy mifelé tart ez a sorozat, de maga ez az alapszituáció érdekes. Gyakorlatilag ugye ez a törés, amit allegorizál, hogy amire ez az agyba építhető chip lehetőséget ad, hogy van egy dolgozó felünk, és van egy nem dolgozó felünk, és a dolgozó felünk az a nem dolgozó felünknek a rabszolgája kb. Vagy hogy gyakorlatilag így allegorizál valamiféle egy ilyen tudathasadást, ami minthogyha a kapitalizmusban a szubjektumnak a strukturális állapotának lenne valahogy a kifejeződése, hogy amikor folyamatosan, mit tudom én, értékeljük magunkat a teljesítményértékelő rendszerben, meg igyekszünk magunknak a még jobb menedzserévé válni, meg valahogyan, ahogy a szabadidőnket megéljük, azzal tényleg, mintha az lenne, hogy az egyik részünket tulajdonképpen a bérmunka rabigájába tartjuk, és közben van egy részünk, ami megéli ezeket az örömöket, és gyakorlatilag ezt fejezi ki valahogy ezzel az alap szituációval maga ez a sorozat. Frederick Jameson, aki egyébként nekem is egy nagyon-nagyon fontos szerző, és aki maga is egyébként nagyon nyitott a tömegkultúra irányába, már a Postmoderna vagy a késői kapitalizmus kultúra és logikája című könyvének az elején is azt javasolja, hogy Brechtet kellene ugye revidálni és újra gondolni, hogy...
0: Akinek ez szintén nagyon fontos szerző.
1: Aki szintén, igen. Szóval, hogy a Jameson mondja azt, ugye, hogy a science fiction esetében az a célja, nem elsősorban az a célja a science fictionnek, hogy képeket nyújtson számunkra a jövőről, hanem inkább az, hogy átstruktúrálja a saját jelenünk tapasztalatát. És szerintem erre alkalmas nagyon jól ez a sorozat, hogy tulajdonképpen ezzel az in-out-i felosztással, ezzel a novumnak a beiktatásával valahogy elkezdjük igen úgy máshogy érzékelni a hétköznapjainkat.
0: Adjon egy metaforát, vagy egy keretet arra, hogy mi történik közünk a valóságban.
1: Igen, végzed a bérmunkádat, és hirtelen elkezdesz magadra iniként gondolni, és elkezded azonosítani magadban ezt az in-out-i törést.
0: Igen, nagyon hasonlót akartam én is mondani, csak nem Jamesonnal, hanem Veres Attilával, de véletlenszerű, tehát hogy a valóság helyreállítása, ugye egy horror novella sorozat, ahol a horror műfaji kódjaival tud allegórikusan, politikai allegóriát létrehozni Magyarországról. És nekem ez nagyon nagy releváció volt, amikor ezt a könyvet elolvastam, mai napig egy kedvenc kortárs novella füzérem, vagy regényem, vagy nem tudom, hogy nevezzem, novella füzér talán a legpontosabb. Mert arra mutat rá, hogy az új realizmus, az a fajta dolog, hogy a valósághoz hogyan férünk hozzá, az nagyon gyakran műfaji kódokon működik a legjobban, a fikció különböző kódjain. Például az, hogy Magyarországon milyen a társadalom, azt a horror kódjaival nagyon jó, hogy könnyű elmondani. Nagyon kézenfekvő, pontos, és mégsem érzi az ember magában azt, mert sok kortárs regény próbálkozik realizmussal, vagy új realizmussal, és általában nagyon szájbarágós. Ezzel szemben a műfaji kódok képesek olyan metaforákat, vagy egyszerűen csak trópusokat használni, ahol pont, hogy te fogalmaztál, hogy a keretadást érezzük, és nem az, hogy számon van ránk az igazság. És azt gondolom, hogy ez egy a kortárs magyar kultúrának éppen egy útja, hogy egyre több szépirodalmi szerző fedezi föl, hogy a műfaji kódokon való írás nagyon nagy segítség. Egyébként utolsóan tartalmi szekciónk ígérem, de hogy ez hosszan nézve ez mindig is így volt, a Arany János balladák, a ballada műfaj, ez nem egy szépirodalmi műfaj volt, Arany János tette azzá, tehát hogy valójában a szépirodalom az mindig is inspirálódott a különböző népi, populáris és mindenféle egyéb irodalom használatból, ez a teljesen normális módja annak az irodalom, hogyan működik, és itt is ezt érzem, hogy itt a science fictionnek egy ilyen tök jó visszatérését látjuk, ami egyedi, saját ötlete dolgozik, és nagyon jól működik. Mondjuk ott van nekem Nem, ez nem kritika, ez csak állítás. Hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy igen, a kapitalizmus helyzetéről beszél, de a kapitalizmust patologizálja. Tehát, hogy nem arról beszél, mint mondjuk egy marxista kritika beszélne, hogy ki vagyunk zsákmányal, vagy a kizsákmányolásról is van szó, de a problémát inkább ott azonosítja, hogy a tudathasadásban azonosítja, hogy mint egy két különbözetet élnénk. Ugye a marxista kritika, vagy az elidegedés nem tudathasadás, azt hiszem. Mm-hmm. Hát, hogy ott nincs. Mm-hmm. Épp az a probléma, hogy ugyanaz ember vagyunk benne is, és emlékszünk, és pazaroljuk az időnket, és nem tudunk fejlődni a munkánk által, mert elveszik tőlünk a munkák gyümölcsét, és pénzt adnak helyette. Hát nem tudunk, és nem vagyunk kontrolljában a munkánknak. Ugye ez a fő probléma, hogy valamiképpen kizáródunk a saját tevékenységeinkből, de a kizáródás nem azt jelenti, hogy nem is emlékszünk rá, pont talán az, hogy emlékszünk arra, hogy 8 órát elvesztegettünk egy marxista keretben, de nem azt akarom mondani, hogy a nem marxista, akkor nem jó, csak azt akarom mondani, hogy a kortársi kapitalizmusra nézve nem egy marxista, hanem egzisztencialista vagy szionalitikus problémát rögzít, az identitás problémáját rögzíti, hogy valamiképpen meghasadunk, mint emberek kétfelé.
1: De várja, szerintem bármint értem, hogy mire gondolsz, de hogy tulajdonképpen a sorozatban nagyon kevesen vállalják fel ugye ezt a meghasítást.
0: Igen, igen, igen.
1: És nem úgy használja ezt a sorozat, hogy láthatóvá tesz ez a technológiai innováció valamit, ami egyébként működik bennünk? Mert én lehet, hogy jó indulatú olvasója vagyok tulajdonképpen, de én úgy fogtam föl, hogy ez nem azt akarja állítani, hogy maga a meghasadás a válság, hanem hogy a meghasadás teszi láthatóvá magát a problémát.
0: Igen, de aztán én is eleinte ebbe voltam, az első pár rész azt hiszem, hogy így működik, de aztán egyre inkább, még mielőtt nagyon a rejti esztetik, amiatt úgyis minden mindegy lesz, ami nem minden mindegy, ott egyre inkább az emlékek, az agyműködés, az, hogy azon gondolkodik a sorozat, hogy hogyan viszünk magunkkal a traumákat, akkor is, hogyha nem emlékszünk rájuk. Tehát, hogy valahogy nekem nem a kizsákmányolás, a profit logika és az egyetek a dolgokatok be, hanem ugyanannyira fontos, de szinonitikus keretek az ember identitásról, hogyan identifikálódunk, lehetek-e, ha én vagyok-e én, hogyha nincsenek emlékeim magamról. Szóval azt akarom mondani, hogy a sorozat figyelme nem egy marxi elidegenés allegória körül forog, mert lehet túlolvasom.
1: Nem, ez szerintem, ugye ez volt a cím, ez egy kritika, ami megjelent erről a sorozatról, hogy tetszik vagy nem, a különvállás egy marxista sorozat. Ezt a cikk címet ugye az ember a mércén képzelni el, mondjuk legmagát értetődőben, de egyébként ez a kritika a Telexen jelent meg, Sarkadi Zsolt írta, és hogy én szerintem megkötésekkel igaz ez szerintem. Tehát olyan értelemben, okay, hogy nyilvánvalóan nem az van, hogy egyfajta ilyen marxista módon dekódolható, vagy egy marxista mesterkód által szervezett sorozat,
0: nem,
1: hanem arról van szó, hogy él bizonyos ilyen eszközökkel, ilyen nagyon erős torzításokkal, túlzásokkal, a sci-fi-nek a fantázia lehetőségeivel, ezzel a radikális kafkai stílussal, stb.
0: De itt látjuk ezzel a Terry Gilliam Brazéliától, ami egy kafkai dolog, tehát hogy a vizuálisan
1: igen,
0: is
1: igen, erősen igen,
0: ezt,
1: igen,
0: ezt építi.
1: Igen, és ezzel megbonyolít, vagy felrúg, vagy összekuszál bizonyos kérdéseket, amikre lehet különböző teoretikus keretek felől választ adni. És én mondjuk azt mondanám, hogy lehet marxista irányba fésülni, vagy hogy lehet úgy beszélni tudod ezekről az itt felvetett kérdésekről, hogy ezt fogjuk...
0: Az alaprobblémáról mindenképp szerintem, csak azt hiszem, hogy maga a sorozat készítői nem afelé terelgetik a kérdésfelvetéseket. De ez önmagában baj, meg arra nagyon is hasznos, hogy erre az alapszituáció, mennyire abszurd a kortárs munkavégzés egy irodában. És azt hiszem, hogy Dan Erickson, a készítő is pont ezt szokta nyilatkozni interjúkban, hogy amikor írta ezt, akkor egy irodában dolgozott, és elképesztően mérges volt. Ebből jön.
1: De igen, hogy... ezek a munkatapasztalatok, ezek nagyon fontosak. Például a Sorry to Bother You.
0: Igen, igen.
1: Ott is az a helyzet, hogy a rendező, a Boots Riley, őnek is ilyen telemarketingesnek kellett lenni, és ez a telemarketingnek talán az egyik legemlékezetesebb film.
0: Igen, abszolút. Ott is ez a harag jön ki, mert az egyébként marxista, mint ezt.
1: Abszolút egyetértek.
0: Még egy elve van, hogy miért nem marxista egyébként, és ami pont a miértek, hogy miért vagyunk kizsákmányolva. Ez a sorozatban egy rejtély. Nem tudjuk, hogy mit csinálnak benne a dolgozók, hogy mi a rákért csinálják. Egyre abszurdabbá válik a munkájuk idővel, vagy egyre értelmetlenebbé. A főszereplőink pedig, ez nagyjából a történet, a főszereplőink itt a tudásért küzdenek. Ők meg akarják érteni, mi történik benne, és folyamatosan ennek a rejtély esztetikának, vagy rejtély sorozatának a része, hogy a főszereplők is meg akarják olyan rejtélyt, meg én nézőként is tudni akarom már marhára, és akkor szurkodnék, hogy megoldják végre. Tehát a tudásért küzdenek a szereplők. Na most ehhez képest a valóság nem ilyen. A kapitalizmus nem egy rejtély. Tudjuk, hogy miért működik úgy, ahogy. Nem rejtély, hogy miért zsákmányolnak minket a munkahelyen. Itt ebben a sorozatban, mint hogyha valami alternatív szekta épülne ebből a cégből, valami nagyon furcsa, és egyre furcsább dolog, és nem a profit logika működeti, az unalmas is lenne. Szóval nem azt akarom mondani, hogy miért nem vonalasabb marxista ez a mű, azt akarom marha unalmas lenne, mert ez egy, mert a valóság ilyenből a szempontból unalmas, a kapitalizmus ebből a szempontból unalmas. Az, hogy miért nyomnak el minket, hogy miért távolítanak el minket a munkánktól, ez valahol a világ legbanálisabb, unalmasabb dolga, hogy miért, mert emberek ezen profitot keresnek, ez egy sajnos nincs nagyobb rejtélyeben, nincs nagyobb összeesküvés.
1: Jó, ebben igen, ebben egyetértek, és tényleg nyilván ez történik a sorozattal. De azért nyilván a kapitalizmus logikájában, a tőke logikájában is vannak azért izgalmas dolgok. És nem tudom, tényleg, hogyha az ember megnézi ezeket azt a munkakörnyezetet, és mondjuk hozzá gondolja ezeket a kortárs munkakritikai szövegeket, az ilyen bullshit jobs,
0: igen.
1: Az ezzel kapcsolatos dolgokat, akkor azért ezt fel lehet fogni egy olyan szatírának, ami igen, bizonyos aspektusokra koncentrál, de közben egyébként tényleg egyetértek veled is. Tényleg alapvetően úgy elkezdik fölülírni mellékes dolgok, tényleg ilyen rejtélyek, olyan dolgok, amik jóformán csak kvázi ilyen a sorozat világának valamiféle ilyen design elemei voltak, valahogy egyre nagyobb jelentőséget kapnak, valahogy nem tudom, tényleg ez a szekta logika, meg egy csomó olyan logika viszi el a sorozatot. Gyakorlatilag az történik szerintem, hogy a központi koncepció alapján másodlagos dolgok eluralkodnak. És teljesen egyetértek abban, hogy ez nem ilyen értelme nem marxista sorozat, de mondjuk olyan kérdéseket tesz föl, vagy olyan szituációt létrehoz egy csomó ponton, meg olyan vonásai abszolút vannak, amikre nagyon fontos, izgalmas marxista válaszokat.
0: Nagyon. Például nekem eleinte, amit nem bokrosodott nagyon el, ami ez izgalmas volt olyan szempontból, hogy ezek az emberek, akiknek csak innen van emlékük, csak itt élnek, kultúrával és csak az irodai kultúrával találkoznak, annak az elemeivel, van egy bibliaszerűen tördelt ilyen kézikönyvük, ami az alapító által írt ilyen tanácsok, hogyan kell dolgozni, mert nem tudom. Igen. Van egy külön department, ami csak, vagy, nem tudom, részleg, ami csak ezzel foglalkozik, hogy olyan képeket rakjon ki, ami ennek a cégnek az önmítoszát erősíti, amiket a valóságban is látjuk, hogy vannak ezek az önmítoszok cégeknél, csak itt nyilván megint a fikcióval meg van emelve. És ez önmagában szerintem, amíg nem kezdett el elképesztően mindent felülírni, nem csak erről szólni minden, addig nagyon izgalmas volt, mert ez a gondolat, hogy bele vagy vetve egy kultúrális szituációba, engem most bezárnak egy dobozba, és minden emlékemet elfelejtem, és az a kultúra adott, amit elém tárnak, akkor nyilván az fog tetszeni, vagy az abban kezdek el mozogni, az ízlésem abban alakul ki, hogy nagyon könnyű indoktrinálni, és amíg a valóság is ilyen, be vagyunk dobva egy kultúrális szituációba, tudjuk, hogy voltak más kultúrák is körülöttünk, és nagyon könnyű normálnak elfogadni azt, ami felháborítóan elnyomó egyébként. Mm-hmm. És ez szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nincsenek emléke, és kultúrával találkozik, és kultúrával manipulálják, mert hogy a valóságban is tényleg ez történik velünk, csak az egész életünk során, és ez akkor ez igazán éles és nagyon szórakoztató, amikor véletlen becsempésznek a főszereplő Fugának, a férjének az ilyen bűnrossz motivációs könyvét. Szórakoztatóan nevetséges.
1: Igen.
0: De bent, ebben a kontextusban, egy annyira más szöveg, mint a többi, egy forradalmi kiáltványjá változik ebben a kulturális hegemón állapotban, hogy az ellenhegemónia, ez nekem egy annyira érdekes ilyen, ennek a gramsciánus hegemónia, ellenhegemónia dolognak egy ilyen nagyon izgalmas példázata volt egy-két részen keresztül, aztán hogy ezt is elengedtük, és elmentünk az hülyeségekig, de hogy és ez akkor ez egy konkrét marxista gondolkodó a Gramsci-nak a hegemónia fogalma körül, véletlenül vagy direkt, igazából mindegy, nem tudom a szerző intenciói mi, azt tippelném, hogy nem azért csinálta ezt, mert Gramsci, hanem volt egy jó ötlete, de hát így működik az alkotás. De mégiscsak egy nagyon szépen illusztrálja az, hogy mit jelent az, hogy emberek intézményes eszközökkel termelni dolgokat, amely dolgok aztán kitermelnek tudatokat.
1: Abszolút.
0: És ezt látjuk itt, ott főleg az idős karakter, akit aztán egyébként egy szerelmi intim viszony húz ebből ki, de alapvetően ő teljesen elhiszi ezt a céges kultúrát, és ebben él is, ráadásul pont, hogy egy ilyen érzékeny, kultúrára érzékeny emberként van ábrázolva. Mm. És egyébként ezt, ha még tovább hajtom, akkor ez akár még a polgári ízlés kritikája is, hogy lehetsz-e nagyon érzékeny, kultúrális befogadó, továbbra is lehet, hogy egy hazugságon érzékenykedsz.
1: Abszolút.
0: Hogyha nem tudsz kilépni abból az adott kultúrális keretben, amit kaptál.
1: Abszolút. És nagyon jó, hogy behoztad egyébként a hegemónia kérdését is, meg hogy itt említsük is meg Éber Márknak az ellenhegemónia építés című kiskötetét, ami nagyon jó áttekintést nyújt az említett Gramsci-nak a munkásságáról, annak a magyarországi hatásáról, és arról, hogy milyen típusú mozgalmi munkát lehetne erre építeni. És azért akartam erre egyébként is utalni, mert ennek a könyvnek is, az ellenhegemónia építésnek is egyébként az egyik fontos állítása, hogy dolgozóként kéne magunkra gondolni. Hogy például maga ez a középosztályi perspektíva, ami ennyire borzasztóan uralkodó a mai korunkban, ez mennyire lehatárolja, és mennyire ellene hat annak, hogy felismerjük a dolgozó voltunkat.
0: A világot alakítjuk tevékenyen.
1: Így van, és hogy mi mind dolgozók, ami nem egy identitás, hanem hogy hogyan lehetne valahogy arra az öntudatra ébredni tulajdonképpen, hogy hogy köt össze minket egészen más típusú munkákat végzőkkel az, hogy mindannyian dolgozók vagyunk. És ezért szerintem, hogy ez is egy nagyon fontos aspektus itt a különvállás esetében, hogy egy olyan sorozatról van szó, ami a dolgozóként való létünkkel kezd el foglalkozni. Tehát, hogy egészen egyszerűen ez az aspektus, hogy mindannyian munkát végzünk, és hogy dolgozók vagyunk, ez szinte sose tematizálódik, vagy alig tematizálódik, és hogy ehhez képest ez mennyire üdítő, hogy valahogy ez az ekként való működésünk egyáltalán kérdéstárgyává válik.
0: És amit ott találunk, az ugye abszurd és ijesztő, sajnos sok esetben. Abszolút, igen, ezzel egyetértek. Ami még nekem itt megragadott, talán utolsó gondolatként, visszakötve kicsit az Andorra, hogy furcsa módon, megint ameddig működik a sorozat, addig itt is a gyász lesz egy ilyen nagyon fontos elem, ami a lázadásnak ad valami fajta töltetet. Ahogy a Andor első évadának végén egy temetés, itt is a főszereplő gyásza az, ami valahogy ezt a különvállást képes áthidalni. Van egy nagyon fontos jelenet szerintem, ahol mondja egy barátja, aki bentről is ismeri és emlékszik valamiért, hogy mondja neki, hogy benn is láttuk, hogy te hozol magaddal valami fájdalmat, ha nem is emlékeztél rá, hogy valahogy ez a halál, mint ilyen tapasztalás, meg a halotthoz való hűség, és az a többi emberhez való hűség metaforája nyilván, vagy annak egy ilyen modellje, az képes itt is ez üti át valahogy az egész hazugság hálót, magát a különvállást, és az Andorban is egy közösség gyásza az, ami aztán valahogy ellenállást szül.
1: Hogy rácsatlakozok arra, amit mondasz, azzal egészítenem ki, hogy mind a két sorozatban egészen meghatározó az a tendencia, hogy valahogy ezt a mai korunknak ezt az individuális szemléletét valahogy megbontsák. Hogyha itt is az együttműködéseken keresztül, de nem csak azon keresztül, hanem például azon, hogy olyan karaktereket látunk odabent, akik téblábolnak egymás között, néha úgy viselkednek, mint a gyerekek. Igen. És hogy azzal, hogy nincsen valamiféle olyan magától értetődő identitásuk, és nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy őróluk mit gondolnak mások, és hogy hogyan építsék fel magunkat, és hogy áll a közösségi média profiljuk, érted? Szóval egészen egyszerűen felvillant a sorozat bizonyos együttműködésekben, meg bizonyos kooperációkban, meg bizonyos szituációkban olyan a szubjektivitásnak olyan lehetőségeit, ami nem pont az, ami ma uralkodik. És azt hiszem, hogy már ez is abszolút számot tartott az érdeklődésünkre.
0: Meg úgy tűnik, hogy a többiek érdeklődésére is, hiszen ezek nagyon sikeres dolgok, amikről az Andor is, meg a különvállás is kifejezetten sikeres sorozatnak számít, néző szám szempontból is, mennyire én tudom. Azért az mindig egy kicsit visszaadja az ember reményét, hogy rengeteg más ember ott van kint, akiket ilyen történetek is esetleg érik, vagy számukra is inspirálóak, úgyhogy optimista. Hogy optimisták lehetünk néha egy kicsit, ahogy ebben az adásban is voltunk. És ezzel le is zárom ezt a mostani beszélgetésünket. Nagyon szépen köszi, Csabi.
1: Köszi, hogy itt lehettem, köszi a beszélgetést.
0: Neked hallgató pedig hozzád fordulva, ha tetszett az adás, és szeretnéd, hogy folytassuk, támogasd a mércét egyszeri vagy havi adománnyal. Havi támogatást állítasz be, lehetővé teszed, hogy ilyen terünk, energiánk arra, hogy új és értékes tartalmakat hozzunk létre veletek együtt, pont azt, mint amit éppen hallgattok. A linket megtaláltok a leírásban, vagy a mérce oldalán, a jobb felső sarokban, a támogatom gombra kattintva, és persze köszönjük. Valamint ne felejtsetek el feliratkozni a Mérce Podcast csatornájára, illetve ha vannak észrevételeitek, javaslataitok, kommentjeitek, várjuk őket a kult@mierce.hu címen. Végezetül pedig köszönöm a kollégái munkáját is, szerkesztő Dobsi Viktória, technikus Bíró Márton, zene F9, én Kőszegi Ferenc vagyok, sziasztok!

Sziasztok! Ez a 99. fülbevaló. Sajnos egyúttal az utolsó előtti is, mielőtt egy ideig elbúcsúzom tőletek. A műsort a nagyszerű 1960-as Liverpooli Live Airbirds-szel kezdtük, a Why Do You Hang Around Me számmal. Ezt a harmadik Girls in the Garage válogatással vettem. Holnap után látogat meg John Lydon a Dürer kertben, találkozzunk ott. A Flowers of Romance lemezről, amin a Rough Trade kószerkesztő szerepel a baritón, Janet Leigh, arról a lemezről most For Enclosed Walls.

Hé, máj, máj, Into the Black Neil Young-tól. John Lydon, vagyis Johnny Rotten mánia oka, hogy beraktam ezt a slágert. Azelőtt Public Image Limited-től Four Enclosed Walls a Flowers of Romance lemezről ment. Az 1980-as Soldier lemezről Iggy Pop-tól Take Care of Me lesz most.

Krumpli mágia pletykától a kedves kis gonoszságok albumról szégyenkazettán. Azelőtt Potato Man, a pártszonggal ment, és erre a koncepcióra sem volt nehéz rájönni. Potato Man a Lookout 3 szerkesztő bandája volt az 1990-es években, Bartsong, ez a San Franciscói metróról szól, az 1995-ös Na lemezről szedtem, ami persze Lookoutnál jelent meg. Potato Man előtt Buzzcox, What Do I Get-tel ment, ami a kis lemezboxból szedtem, ami Dominónál jelent meg 2021-ben. Buzzcox előtt pedig Iggy Pop ment Take Care of Me-vel. Előző héten említettem, hogy Everett Rue a Legend nevén énekelt egy Go Team számon. Breakfast in Bed.

Good to be Food, The Human-től. A Seattle Banda előtte Cramps-től Gugu McMahon-t, azelőtt Girl Trouble-tól Homework, előttük The Witch The Sonics-tól az 1965-ös Here Are The Sonics lemezről, The Sonics előtt pedig Tubby Vail és Calvin Johnson Goatin bandájuktól, The Legend-el a Breakfast in Bed számot. Hallgassunk még egy Linci Willi Várma számot. Ich sprenge alle Ketten.

Kit Kongo and the Pink Monkey Birds szól SZVCO Delicio a The Delicious Vice lemezről. Kit Kongo előtt Jello Biafra ment D.O.A.L. a That's Progress számmal, azelőtt Jens rakott Askestorp bandájától Dadelige Faka, Jens előtt Reds a Beatles számmal Wanna Be a Man, és azelőtt Willy Warmától Ich Sprenge alle Ketten. Az utolsó Iron Maiden-től lesz a régi énekessel. Transylvania és Strange World. Elbúcsúzom még egyszer jövő hétig. Viszlát!

Mars.

And now.

0: ahead and inject you.
1: Put me low on the...

0: is my ship.
1: Help, help, help.
0: Reel it.
2: It is people talking.

Hey man, he's...

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dalmatok

0: Sziasztok! Ez itt az MMN Rádió. Nemerov Gáborral, Pokor Péterrel és a vendégeinkkel, Pálffy György rendezővel és Grillus Ábrés zeneszerzővel. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello! Hello!
0: A Tyúk című filmről fogunk beszélni. Ez Pálffy György új filmje, ami tavaly jelent meg a világban, vagy a világnak hivatalosan a tavaly év végén a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, ha jól tudom, és a magyar mozikban, ha jól tudom, én legalábbis pár hete láttam, szóval olyan pár hete van kint.
2: Április elején.
3: Április 2.
0: Igen, a pár hete az úgy pár, hogy
2: egy hónap is még.
0: Hogy egy hónap plusz, de hogy 25-höz képest azért kicsit csúszással. És ma erről a filmről fogunk beszélni, meg lehet, hogy más filmekről is, például már most beszélünk is más filmekről, mert az intro zene, amit hallottatok, az egy korábbi közös projektetek, korábbi Pálffy filmnek az egyik zenéje volt, amit nem Grillus Ábrés egyedül csinált, hanem egyébként látni fogjátok, hogy itt is lesznek a Tyúk kapcsán szó olyan zenékről, amit nem egyedül csináltál, Ábrés. Szóval ezt a Four duóval szerezted, és az Úr hangjában ez egy 18-as film?
3: Azt hiszem, körül. 16-os. 16-ban forgattuk, szerintem 18-as. Igen.
0: Szóval ez onnan szólt ez a zene, abból a filmből, de hogy ez az interjú és ez az óra körülbelül főleg a Tyúkról fog szólni. A hallgatóknak mondom, és egyébként nektek is, ezt nem egyeztettük előre, remélem ez így rendben van, pláne hogyha most már ez egy másfél hónapos film, legalábbis itt Magyarországon, hogy legalábbis semi-spoilerezést azt nem zárok ki, ha ez így oké. Okay. Szóval ez így a meta része a műsorhoz, és egy másik mondjuk, hogy hát claimer vagy disclaimer, ahogy tetszik, hogy ez egy zenei, tehát ez egy zenei műsor az MMN, és ez a zenéjére fog koncentrálni a filmnek, meg nem csak a filmnek, hanem mondjuk a rendezői megközelítésnek általában a filmművészetben. Úgyhogy próbáljuk ezt a aspektust megvilágítani, azért is egy kicsit, mert ennek a sajtója háttérbe szorul a film zene aspektusának a sajtója. Például a Fidelion volt veled egy interjú, ott egy szó sem esik a zenéről, annál több a tyúknak az idomításáról, ami egyébként egy tökéletes.
3: Mindig a kérdező múlik. Igen. Beszélek a zenéről.
0: Igen. Szóval most egy picit nyomnánk a zenét, de nyilván a zenei szemüvegen keresztül a filmről is szó lesz, és nem fogunk tudni magunkba tartani egy-két ilyen rajongói kérdést, hogy a filmben ez meg az miért úgy van, meg tényleg úgy van, meg ilyesmi. De kezdjük a filmmel, és még talán igen, szóval, hogy az én, tehát hogy aki a Tyúkot nem látta esetleg még, vagy nem is hallott róla, egy mondatos mondjuk pitche vagy leírása az, hogy egy koprodukció, német, görög, magyar, a sorrend az most itt random sorrend volt. Igen? Na, hoppá. És ezen túl igen, egy tyúkról szól, ilyen nagyon, nagyon banálisan nézve, és elképesztően aktuális, szóval itt nem is azért nem spoilerezek, mert nem akarok spoilerezni, hanem komplexen kibontani, de ahogy az egész film, amiben megy, az szerintem egy nagyon nagyon ütős, és igazából az lesz igaz, hogy ez nagyon nem egy tyúkról szól nekem, de szóval ez az ilyen.
3: Na, akkor jól csináltuk.
0: Na hoppá. És akkor az első kérdés az, hogy kicsit provokatív is, mert nem egy musicalről van szó, vagy ilyesmi, de hogy szerintetek, és akkor Gyuri először talán hozzád fordulok, szerinted egy zenei filme, vagy egy zenés filme, vagy egy zenefilme a Tyúk?
3: Hát én azt is remélem, hogy nem. Tehát, hogy azért ez egy összművészet, a filmművészet, én ezt is szeretem benne. hogy különböző művészeti ágaknak kell valahogy közösen egy esztétikai rendet teremteni. Az biztos, hogy a filmnek egy nagyon erős zenei szövete van, de ez nem érne semmit, hogyha elmögött nem lenne kép, dramaturgia, történetmesélés, vágás, és még egyéb olyan eszközök, amiket itt föl lehet használni a filmkészítésre. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon át van benne gondolva a zene, de ennek együtt kell működnie a történettel és a képpel, és ezt próbáltuk megvalósítani. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, majdnem egy évet, csak a vágás közben a zenei struktúrán.
0: Igen, ez a, szerintem ez a legjobb létező hír a film, nem tudom, egy bármilyen film ambíciója kapcsán, hogy ez egy összművészeti alkotás, és ott és az összművészetbe a hangsáv is beletartozik. Van egy ilyen hír, nem tudom, hogy ezt így visszatudjátok-e igazolni, hogy a hangsáv, mondjuk filmzene keresése, ha mondjuk nem szerzett zenéről van szó, hanem mondjuk licenszelt, az egy ilyen ilyen utómunkás, posztprodukciós dolog, tehát kicsit az az ember érzése, hogy ez egy ilyen futottak még feladat, amit aztán majd megcsinálunk, ha megvan a lényeg. Ez egy ilyen rossz, nem igaz reputáció, vagy ebben lehet is valami? Vagy ezt rendezője válogatja, vagy krúja válogatja?
1: Hát szerintem én úgy látom, hogy rendezője is válogatja, meg filmje is válogatja, szóval azt semmiképp nem mondanám, hogy futottak még, mert mondjuk erről Gyuri, te többet tudsz, én azért a Sound Departmentnél úgy megállok, de azért belelátok, szóval a vágás is egy utómunka, és hát mennyire fontos. Szóval a filmnél születik egyfajta matéria, ami utána nagyon sok ilyen gyúráson keresztül megy, és annak ott már mindenképp része szokott lenni a hang is, de én már írtam forgatókönyvre is zenét, a Gyurival is, ráadásul, ami meg akkor kicsit, ha úgy tetszik, ezt a klasszikus sorrendet megborítja, de az biztos, hogy hogy zeneileg fantáziálni valamiről, amit tudod, hogy képhez kerül, de még nem látod. Szóval ezek így tudják ilyen módon egymást is segíteni, és hát a végében meg szerintem érzékszervileg is, oké, hogy a látás az a legprimérebb érzékszervünk, de mégis egy teljes összhatásban működik, és kell, hogy működjön.
3: De hát ahány film, én azt vallom, annyi munkamódszer. Természetesen van egy standard munkamódszer, de az ember olyan filmet fog csinálni, amilyen munkamódszert választ. És hát ezért nagyon film, nagyon rendezőfüggő, hogy ki mennyire tartja fontosnak a zenét. Én például nagyon vágyom rá már régóta, hogy meglegyen a fejembe a zene, és már úgy menjek be a forgatásra. Sergio Leone például a Volt egyszer egy Amerikát úgy forgatta, hogy bejátszotta a zenét, és inkább azt mondta, hogy a színészeket szinkronizálják le, de ő úgy akarja már látni a jelenetet, hogy szól a zene, miközben történik a jelenet. És ilyenre én nem vágyom, nekem fontos, hogy a színész hangja az a hallatszon, de az, hogy én mondjuk meghallgassak egy felvétel, egy forgatás, egy felvétel előtt, hogy na ilyen hangulatba akarom, és mondjuk ugye a Jancsó Miklós szerint a legnehezebb döntés az, amikor az elején azt mondja az ember, hogy na milyen ritmusba induljon a film, hogy a fárt hogyan induljon meg, a jelenet hogyan induljon meg, hogy milyen tempót vesz fel egy film. Az például már akár indulhat zenéből. Vagy indulhat abból, hogy az ember érez valamit, és csinálja. Én általában sajnos úgy szoktam csinálni, hogy nem találom meg a zenét előtte, és pont az Ábris említette, hogy a Sömmi című filmnél, a előkészítésnél, a forgatókönyv alapján, én pont ezért kértem már tőle zenéket, hogy már azzal a hangulattal lehessen neki kezdeni a forgatásnak.
0: Ezt a filmográfiában még ne keressétek, legalábbis a múlt filmográfiájában nem, mert ez a film még nem jelent meg. Erről a filmről még fogunk szólni a műsorban. Szóval, amit mondtatok, meg amit mondtál most Gyuri, amikor a tyúkok flörtölnek, például annál jelenetnél a Bolero nem szólt a háttérben. Ez azt is jelenti.
3: Sőt, küzdöttünk ezzel a Fránya Boleróval nagyon.
0: A Boleróról így, még fogunk beszélni.
3: Igen. Tehát az tulajdonképpen ilyen mumusként telepedett rá a filmre, és ott nagyon sokat kellett vele dolgozni. Mert például a tyúknál, hogy elmeséljem, hát mi nagyon nehezen ültünk ott a vágóasztalon, mert nem volt zenénk. Viszont már a vágóasztalon zenére kell vágni. Sőt, az nagyon sokat segít a vágónak. Úgyhogy nem is tudom, hogy hány féle zenét rápróbáltunk a tyúkra, és mindig leesett róla minden. Egyszerűen nem találtuk meg. Pedig próbáltunk amerikai filmzenét, próbáltunk klasszikus zenét, még titokban, most már nem titokban, most már nyílt titokban, hogy az Ábri zenét is rápróbáltuk, a Mindörökkéből átvettük, hogy hát, ha majd az működik, azt is ledobta a film. Egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvedtünk, és hát a
0: Bocs, ezt a szlenget elmondanál? Tehát nem a tyúk mondta azt, hogy ő, vagy üzente, hogy ez nem lesz jó, hanem a ti néztétek, és nem működött.
3: Ja persze, ez az a ember nézi a jelenetet, jelenti, és aha. Akkor azt érzed, hogy például a Bolerót ezt egy idő után ráraktuk, de azt éreztük, hogy ez sokkal nagyobb, mint a tyúk. Tehát, hogy itt inkább abból az animációs filmből is ismerős, hogy ebbe dinoszauruszok jönnek, meg a láva fortyog, és a vulkán tör ki, ez meg egy tyúkol. Ott sétálnak benne a tyúkok, és egyszerűen dobta le magáról a Bolerót egészen addig, amíg az az ötlet meg nem született, hogy ez az a cappella Bolerót rakjuk rá, ahol pont ez a nagysága, ez elcsendesedett, és egész jól kezdett el működni. De akkor meg ott ültünk azzal a zenével, hogy jó van a Bolero, de mi lesz a többivel? Hát máshova nem működik a Bolero, úgyhogy mi nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk a filmzenén.
1: Igen, ez mindig egy nagy keresés, és egyébként mi így is dolgoztunk együtt először, hogy ti a meg kell említsem a Márkos Bercit, akivel együtt kerestétek az Úrhangjának a zenéjét. Igen. És ő akkor hallott valamiért tőlünk demókat.
3: Igen.
1: És aztán kért tőlem még több demót, én akkor még nem tudtam, hogy neked, és aztán te hívtál föl, hogy figyelj, ezek valami arra felé mennek, ami... És akkor onnantól kezdtünk el az Úrhangján dolgozni. A Mindörökkénél, bocs, ott megint tök más volt, mert ott nagyon rátaláltunk valamilyen zajos ilyen masszára az elején, amit aztán tulajdonképpen nagyon sokszor ott van a filmben. Igen. És itt pedig az volt, hogyha ezt elmesélhetem, hogy te megkerestél, aminek én baromira örültem, és le is ültünk megnézni a filmet, és én ezen két hétig kotlottam, hogy stílszerű legyek, és nem találtam hozzá kulcsot. És én ezt ilyen nagyon felelősen azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megírni a filmnek a zenéjét.
3: Most képzeljétek el azt a helyzetet, hogy már két filmen is dolgoztunk. Igen. Együtt. Igen. Már a végén futok az Ábrishoz, hogy már tényleg nem tudjuk, hogy mi legyen a zenével. Már mindent rápróbáltunk, amit értettünk. Hát, ha ő, és két hét után közli, hogy ő ezt nem érzi.
1: De én tisztességgel megpróbáltam, ültem rajta két hetet, és azt éreztem, hogy minden, amit csinálok, az vagy bugyuta irányba tekeri el, ami nem működik, vagy egész máshova.
0: De visszaigazoltad, hogy tényleg nehéz ügy.
1: Hogy ez egy marha nehéz ügy.
3: Sajnos, de én ugyanúgy maradtam, hogy...
0: Igen.
3: De aztán jött a mentő ötlet, akkor ezt most már ide kapcsolom,
1: igen.
3: Hogy rájöttem arra, hogy nekem nem zenét kell keresnem, hanem egy karaktert, egy olyan létező zenészt, akit személy szerint, a személyiségét, a munkásságát választom ki. És aki azt érzem, hogy közel áll ez a filmhez. Tehát tulajdonképpen úgy választottam zeneszerzőt, mint színészt. Vagy mint ahogy az ember érzi, hogy melyik operatőrnek állna jól az a film. Ezek mind-mind castingok, ezek mind-mind válogatások, hogy ki lenne a legalkalmasabb ember. És akkor nem tudtam semmit, azt sem, milyen zenét akarok, csak egyszerűen rábögtem a Szőke Szabolcsra, de szerintem egyeztettem veled is.
1: Beszéltünk róla,
3: igen. Hogy ő a Hólyag Cirkusz zenésze, aki fűrészhegedűn, meg ilyen nagyon furcsa hangszereken, ilyen szögeket ver be az asztalba, és azokon penget, és meg tök zeneszerszámokon. Tehát ilyen igazi kísérletező ember, drámai, mert színházban ő nagyon sokat dolgozott, és azért tudja, hogy mi a dramaturgia, mi a dráma. Tehát, hogy őt vontuk be, és azt mondta, hogy szabad keze van olyannyira, hogy a producer velem kiabált a telefonban, hogy az nem lehet, hogy le kell bérelni egy stúdiót, miközben még nem is hallott egy hangot se. De mondtam, hogy addig nem fogunk tudni hallani egy hangot se, amíg nem bérlünk stúdiót. Úgyhogy kockáztattunk kellett egy egész stúdió felvételt 6 zenésszel, hogy egyáltalán lesz-e jó zenénk. De aztán utána kiváló zenét írt, de én akkor azt éreztem, hogy végre megvan a zene, de még mindig nagyon autentikusan hangozott. Még mindig nem illeszkedett a filmhez, még mindig hallani lehetett a húrokat, egyedül a fűrészhegedű, aminek meg nem mondott, hogy az egy fűrésznek a hangja, az szólt úgy, hogy na ez izgalmas, úgyhogy akkor visszarohantam az Ámbrishoz, és kértem tőle, hogy ezt aztán torzítsuk el. Igen. Vegyük el ezt az autentikusságát, és legyen valahogyan ennek az autentikus zenének, ennek a már-már népzenei hagyományokból születő zenének egy ilyen elektromos jellege.
1: Igen.
3: És akkor átadom, mert nem. Akkor gondolom, rengeteget dolgoztunk.
1: Igen, mert ez nagyon szép is most, ahogy gondolkoztam, hogy itt fogunk erről dumálni, hogy tényleg valahogy az történt, hogy ehhez a tyúkhoz, ugye látod ezt a tyúkot, és körülötte meg zajlik az élet, és mindenféle történik, és azt is látod, és hogy így a zenének is lett valahogy kettőség, hogy benne van ez az ilyen egészen ilyen primordiális dolog, az a mert hogy a Szabolcs gyönyörű gadulka szólamokat is fölvette ehhez, de hogyha úgy tetszik, ami ehhez a fajta zenéhez illik is, hogy ezek teljesen szárazok voltak, és kellett e köré fölpakolni valami olyan zenei szenográfiát, és ezeket a hangokat, meg hangzásokat elhelyezni abba, amitől ez a filmmel, és nem csak a tyúkkal kerül, hanem ezzel a környezettel is párbeszédbe, és akkor így lett tulajdonképpen minden, amit ők fölvettek, ha nem is átszervezve nem lett, de egy-két helyen olyan módon is belenyúlva, meg hát teljesen ilyen extrém módon újra mixelve, szóval itt például a fűrészhegedő ilyen nagyon durva, csöves, torzítós channel strippeken keresztül küldve, ugyanúgy a gadulka is, és aztán emellé oda lett rakva még analóg vasakról egyéb réteg, amitől ezt a fajta ilyen kettőség a zenében is kijön, vagy nekem ez lett egy ilyen fantáziám, hogy atyúk és körülötte az egyéb minden, amit látunk megtörténni ezzel kapcsolatban.
0: És ez tetszett egyébként a végeredmény, meg a folyamat, meg az ötlet Szőke Szabolcsnak? Mert úgy tudom elképzelni, nem tudom, hogy mennyire kollaborál, mennyire használja a zenét ilyen, nem is tudom, avantgárdabb, vagy ilyen modernebb konfigurációkban, hogy ez neki nem volt, mert április jól is merem én is, meg ez a közeg is, meg ez a műsor is, Szőke Szabolcs munkát annyira nem, meg őt személyesen sem ismerem, hogy volt ilyen konfliktus, mert nem tudom kézzel, hogy valaki, aki jobban így a, nem tudom, az ilyen tradicionálisabb, meg ilyen folkosabb, meg ilyesmi zenei közegből jön, akkor ott van valami clash.
3: Én nagyon féltem, hogy attól a beszélgetéstől, amit a Szabolcsal ezek után le kellett folytatni. Ráraktuk a filmre az Ábris által megtekert zenéket, és akkor mondtam neki, hogy ne csodálkozzon, de nézze meg. Legyen nyitott. És utána fölhívott, és azt mondta, hogy ő ezt érti. Tehát, hogy ez, és ebből is én kaptam egy visszaigazolást, hogy azért egy partnert választottam, aki nyitott ezekre a változásokra, és azt mondta, hogy szerintem nagyszerűen működik a filmmel, tehát, hogy ez egy nagyon könnyű menet lett, bár féltem tőle, de egy nagyon könnyű menet lett, amiért ő panaszkodott, hogy miért nem használtunk még több zenét tőle, mert igazából ebből ő följátszott 13 vagy 14 különböző tracket, tulajdonképpen egy egész lemezre valót, és akkor abból mi kettőt vagy maximum hármat használtunk, vagy azoknak a motivumait.
1: Mondjuk az is hozzátartozik, hogy azért, szóval ő egy ő tényleg egy mester, és azért tiszteletbe volt tartva ebbe az átgyúrásba az, amit ő nagyon is direkt is, meg így működött is, tehát hogy nem is volt az, hogy szóval ez nem volt rommá csopolva az, amit ő csinált, vagy szétgranulálva, vagy
0: álmembrék sem ment rá.
1: Nem ment rá álmembrék, bár egyébként vannak ilyen extrémebb mellé rakott dolgok, de hogy azért ő ott felrakott egy olyan világot, amivel nagyon jól lehetett dolgozni, és nem igényelte azt, hogy ez most így nagyon át legyen ilyen módon is tekerve valami egész másba.
0: Ja, hát igen, gondolom.
2: Izene instrukciókat a Szőke Szabolcs nem is kapott, hanem milyen instrukciót kapott igazából?
3: Nem nagyon volt benne lehetőség instrukciót adni, tehát a film azért már állt olyan úgy, hogy meg lehetett nézni.
2: Értem,
3: még ugye nem képeket. Volt kész, voltak rajta zenék néhol, vagy csak mutattuk, hogy hova szeretnénk. Például a Bolero rajta volt, meg a Hacsatúrján, meg ott voltak a görög zenék, ugye ezek a, van benne két nagyon kommerciális szerelmes dal, a nem tudom, a Golden időszakából a görög zenének. Tehát azért így már meg volt határozva valami, és végülis amit mi el akartunk mondani, az ott volt a vászon, vagy még akkor a monitoron. Tehát azt gondoltam, hogy ő egy értő ember, érti, hogy mi van. Még leültünk kétszer beszélgetni, de az tulajdonképpen mindenféle irodalmi élményeink és színházi élményeinkről beszélgettünk, de szerintem ennél jobb instrukciót nem is lehet adni, mint hogy az ember behozza ezeket, hogy mi jut eszébe, miről, és hogy merre menjen, és ő azt mondta, hogy akkor ő most elmegy, és megcsinálja.
2: De elég gördülékenynek hangzik.
3: Az volt.
0: Nekem az jutott eszembe még, hogy, és ez lehet, hogy remélem, hogy nem tudom, nem megy félre a kérdés, mert hogy mondtad ezt a kettőséget, amire én nem is gondoltam, hogy ez, tehát ez az elektromos átirata, vagy nem tudom, remixe, ha úgy tetszik, ezeknek az eredeti vonós dolgoknak, az jól leképzi, vagy jól így tükrözi a film tyúk és embervilágnak a kettőséget. Ha jól értettem valami, és ez lehet, hogy ez ilyen nagyon ilyen banális hangzik, de valami ilyesmit hallottam ki abból, amit mondtál, hogy ez az elektromos versus tradicionális kettőség, ez a filmnek a tyúk és ember kettősége. Ez nem tudom, hogy mennyire...
1: Valami ilyesmi, de ez nekem inkább egy ilyen fantázián volt, de inkább az, hogy valami nagyon ősi lény, állat van a középpontjában, ennek a filmnek, és a háttérbe történnek meg olyan általunk emberileg és társadalmilag értelmezhető, és nagyon is súlyos dolgok, amik nem vesznek tudomást erről a tyúkról, és a tyúk se vesz tudomást ezekről. Tehát, hogy így értem ezt a kettőséget.
3: Meg igazából ott lehet szerintem ezt megtalálni, amit egyébként az elején te is mondtál, hogy te egy tyúkról nézel filmet, de talán nem is a tyúkról szól. És hát pont ez, hogy az első léjeren, az első rétegen a tyúkkal találkozol, de a film egy társadalmi problémáról, egy görög sorstragédiáról, a morálról, és magáról, az emberről és az emberi társadalomról, meg és az univerzum, azaz a mindent összefüggésbe tevő, minket környező világról szól, és ezért kellett valamilyen zenét találni, ami a tyúkot is eltalálja, hogy arról szól, meg ezt az egész környező világot is behozza, hogy ez a tyúkon túl is szól valamiről.
0: És én azon gondolkoztam, és ez az a kérdés, amiért már szkuzáltam magam előre, hogy ezt a, én amikor néztem a filmet, és hallgattam a zenéket, akkor végig megvolt ez a fura érzés, hogy itt valamilyen ott. És egyébként, ezt csak így mondjuk nektek, hogyha jól láttuk, akkor így a film metadatában a Ábris, a te kredited az így, vagy nincs meg, nem tudom, hogy ez tudatos-e vagy sem, de nagyon...
1: Az IMDb-n?
0: Hát például.
2: IMDb-n nincs, de a Kaszton stáblistán nyilván rajta vagy, de nagyon a végén, és ilyen kisebb betűvel.
0: És egyébként, amikor én ott ültem, végig szoktam nézni a Kasztot, pláne most, amikor azt ezért diggelem, hogy itt akkor miért lehetett ez az Oditi, és nekem így abszolút nem volt meglepő az, hogy ja, oké, ja, persze, ez Grillus, azok voltak rajta, ezek az ilyen Grilluszos, ilyen izé valami. és mire ki akarok lyukadni, az az, hogy hogy most a más filmjeid, Gyuri, ahhoz képest ez, vagy a korábbi filmjeid, nekem egy picit ilyen, elsőre az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen realistább dolog, sokkal nem, nincs benne, nem tudom, a, így előtól mondjuk egy ilyen sci-fi vonal, vagy egy ilyen fantasy vonal, vagy ilyesmi, és aztán aludtam rá egyet, és úgy voltam vele, hogy ez lehet, hogy mégis egy fantasy, és egyébként a zene is ezt tök jól szupportálta nekem, mert például, és erre mondtam, hogy nem, lehet, hogy nem semi-spoiler, hanem giant spoiler, de nekem ugye a pivot pontja, vagy legalábbis nekem ez volt a pivot pontja, az a bizonyos tojásrakás azon a bizonyos helyen. Tehát az szerintem egy álrealizmus történik itt, mert az, tehát az, nem tudom, annyi az esélye, mint a mondjuk a választások utáni lottó eseményeknek, tehát hogy valószínűleg egy ilyen nem történik azért meg, persze megtörténhet, csak nagyon-nagyon-nagyon kevés a valószínűsége, és hogy meg egyéb ilyen, nem tudom, ilyen flash-seim is voltak, hogy ez igazából miért lehet egy fantazinak is nézni, tehát egy mesének gyakorlatilag, hogy ez mennyire valid nektek, vagy mennyire látjátok ezt így?
3: Én még nem gondolkodtam a filmben, mint fantasy, de nem is akartunk realista filmet csinálni.
1: De a meseszerűségről viszont beszélgettünk.
3: A meseszerűsége szerintem van, tehát ugye sőt az egész eleje az olyan, hogy elmegy a legifjabb paraszlegény, és király lesz belőle, tehát ez a van ez a hős útja. Abszolút. És rá is játszunk rendesen. Aztán persze ott a közepén megfosztjuk a nézőt ettől a lehetőségtől, hogy tovább menjen a hősszel, de kíváncsiak vagyunk, hogy tovább megye. Persze ez valahol a reális és a fantasy között van, alapvetően mese. Nekem alapvetően egy görög sorstragédiának a nagyon elgroteszkesített változata, amikor a szentségeket egy picit kifordítjuk, de lényegében ugyanarról mesélünk egy kicsit más perspektívából. És még a kreditelésre kell nekem reagálnom, hogy azt valószínűleg utólag látom, hogy azt én basztam el. Kérdeztem a producereket, hogy ez lehet rajta változtatni, és ez miért van. És azt mondja, de hát ott van a helyén, hát az utómunka, a zene, oda raktuk, hát végig mennek a ízek, és akkor mondtam, hogy nem lehet akkor ezt megváltoztatni, és akkor azt mondták, hogy már szétmentek a kópiák, és egyszerűen nem tudunk vele mit csinálni, de hát megígértem a Ábrisnak, hogy a következő filmnél sokkal jobban oda fog figyelni. Mint hogy a korábbi filmjémnél odafigyelni.
0: Nekem az fel se tűnt, hogy a kaszban nincsen elég prominens helyen, ott korrektül van ott, nem? Tehát a kaszban.
2: Hát úgy van, hogy elég hamar szerepel az, hogy zene, meg zeneszerzés, és ott van a Szőke Szabolcs, aztán igen. Elég sok minden egyéb névtörténik, és akkor a végén van az Ábris.
3: Igen, nem ott, hogy jönnek a zenészek, ugye, igen, és ott van az Ábris, csak igen. Az addigra már lementek a helyszínelők,
1: De ez részletkérdés szerintem, meg az IMDb metén meg nem gondozom, úgyhogy ez ezért is van, hogy ilyen meta adatbázisban nincs ez, de azt nekem kéne.
2: A nevet, csak hogyha valaki elmegy a moziba és megnézi.
1: Akkor. Igen, de ez az én önmenedzsment béli hiányos, a teljes bukásom.
0: Sajnálom, hogy itt most felfedtünk téged.
1: Igen, de majd ezután megszerkeztem az IMDb oldalamat. Igen.
0: Mit szólnátok, ha most hallgatnánk a következő zenét, ami, annyit beszéltünk róla, a tyúkból lesz egy részlet, és akkor utána jövünk vissza.

0: Itt az MMN Rádió továbbra is vendégeink Pál Figyelj rendező és Grillus Ábrás zeneszerző. A Tyúk című filmről beszélünk, ami 20-25 óta látható, és a zenei aspektusokról beszéltünk eddig főleg, és most van az a bizonyos fanblokk, ahol nem tudunk magunkba tartani egy-két. Ha már itt vagytok, kihasználjuk, hogy megkérdezhetünk titeket a direkt forrást. Szóval ez a helyszín, ez, hogyha erről mondanátok, ez a terasz, vagy micsoda, tehát ez olyan epik, hogy én ennél epikebbet nem tudok elképzelni, hogy be lett ott gazosítva a filmre, és amúgy ez egy ilyen hadcsillagos rezort, ahova nem tudom, a görög neresek járnak élvezni az életet, vagy ez így, nem tudom, ez így van ott, kicsit ilyen elhagyva, vagy nagyon, és nem tudom, két óriás projekt között van, vagy erről mondjatok valamit, vagy CGI az egész.
1: Annyira, melyikkel kezdjem, mert annyira megtaláltuk azt a helyszínt, ami forgatókönyvben stimmel, tehát nekünk úgy kellett ugye megírni a forgatókönyvet, hogy csak elképzeltük, hogy milyen helyszín lesz. És egy ilyen tengerparti étterem, ami már bezárt, terasszal a tengerre, de Tyúkol, mondjuk a Tyúkol volt az ezen a helyszínen, ami sokkal epikebb volt, mint elképzeltük, mert
0: ugye, az ott volt az a Tyúkol.
1: Mert a Tyúkolat azt mindig elrakják a ház mögé. Itt meg ugye a központi helyen, egy magaslatra építve, ilyet nem láttunk soha, és elképzelni se tudtam előtte.
0: Mondom, én azt hittem, hogy azt építettétek, viszont, de nem az ott
1: viszont
0: volt.
1: Azok a viszonyok, hogy a Tyúkolhoz képest hol van a ház, és a Tyúkolhoz képest hol van a terasz, és hol van a tenger, az annyira pontosan megtaláltuk, hogy nem is kellett változtatni a forgatókönyvben, mert ilyenkor mindig át kell az ember agyába, hogy nem is az van éve a forgatókönyvben, kifordult jobbra, de hát ott a helyszínre át kell, itt nem kellett. Tehát ez forgatókönyvszerű helyszínt találtunk, teljesen véletlenül. Ez a helyszín úgy néz ki, és olyan, amilyennek a filmben látod. Nem is tudtunk volna ekkora büdzséből is a görögöknél egy bármit fölépíteni, tehát abból azt kellett használni, ami volt. Ezt úgy, ahogy van, ez egy lerobbant étterem, és még az is, hogy a tulaja az pont olyan történetben volt, mint amit mi megírtunk a forgatókönyvbe. Ez egy virágzó étterem volt, egy halétterem, az egyik legjobb volt Görögországban, de külön kijöttek az emberek Athénból, hogy ott tegyenek. Nem látszik a filmben, de egy kompkikötő van alatta, tehát nagyon jó helyen van. Aki Evia a szigetéről éppen átjön a szárazföldre, az megállhatott itt ebbe az étterembe enni egy jó kis halat. De ennek az étterem tulajdonosnak a feleségét az egyik spanyol vendég elvitte magával. És ott megállt az élete. Föladta. Azt mondta, hogy ő ezt nem csinálja tovább, és szépen rárohadt ez az egész étterem, többet már nem nyitott ki, még ott van a grillezőhely, még ott voltak a székek, de már 5-6 éve minden rohadt, és hát az a szerencsétlen tulaj, az még mentális betegségekkel kórházba is került, annyira ráment az életére ez a szakítás. De hogy tulajdonképpen visszahatott a forgatókönyvre, mert a mi főszereplőnknek is valami ilyen múltat találtunk ki, de elkezdtük használni az ő múltját, mert az sokkal pontosabb volt, és a valóságból származott. Úgyhogy tulajdonképpen mi, amit hozzányúltunk a helyszínhez, az, amikor egy picit visszapofosztuk étterembe, amikor kinyílik a régi szép időket megidéztük, akkor egy kis festéssel felújítottuk neki az éttermet. Azt remélve, hogy ő is ott ígérgette, hogy ha már mi felújítjuk az éttermet, akkor ő majd kinyitja. Ja, most már voltak a kollégáim egy évvel később meglátogatni a helyszínt, továbbra is lepukkadt, úgyhogy nem tudta ezt a hullámot meglovagolni. De ezt a helyszínt találtuk. Nehezen, tehát egy fél évig mentünk, hogy keressük, míg egyszer csak ott volt, és használhattuk.
0: Ábis, te voltál ott egyébként?
2: Nem, sajnos nem, én már itt a forgatás után kapcsolódtam be a folyamatba, úgyhogy nem voltam.
0: Egyébként nagyon köszönöm, hogy megvédted a szakma becsületét is, és én meg kicsit szégyellem is magam, hogy nem gondoltam erre az aspektusra, hogy hát miért ne lenne úgy, hogy amikor egy filmhez zenét írsz, akkor ahhoz azért sokszor jó látni a filmet, szóval. Igen. És ezért az, hogy ez a hátra csúszik, ennek van egy, nem tudom, egy alapvető szükségessége sokszor. Tehát igen, sokszor, visszautalok így egy 20
2: mondom,
0: perccel előbb.
2: De mondom, tényleg nagyon sokféle megközelítés van, de nem akarok most oda visszatérni, ahonnan indultunk, de igen, én is próbálom a szem előtt tartani, azért az is van, hogy itt ha becsatlakozol egy ilyen projektbe, nagyon sokan csinálnak egy ilyen filmet, nagyon sokféle gondolat van, és van egy rendezői gondolat is, ami ezt így, ami köré ezek szerveződnek, szóval erre neked rá kell tudnod csatlakozni, ami azt is hozza magával, hogy így a munkafolyamat, munkamódszer az szintén viszonylag, tehát minden filmnél más, hiszen minden ilyen dolog más. Nekem ez nagyon sokszor jól esik, azt én mindig leszoktam szögezni, hogy én nem, tehát hogy én olyan módon nem vagyok egy alkalmazott zenész, hogyha Gyuri azt mondaná, hogy akkor itt most jazz kvartettbe gondolkodjunk, akkor én azzal nem tudnék mit kezdeni, tehát hogy én tudom azt, amit tudok, vagy csinálom azt, ami érdekel, és akkor az meg egy ilyen szerencsés helyzet, hogy mi már több egyére ebbe így találkozunk, vagy akár másokkal is, hogy ez működik, de én is próbálok ebbe ilyen rugalmas lenni, csak ide akartam visszacsatolni, hogy mert ez egy ilyen, ez egész egyszerűen egy ilyen műfaj. Vagy van az, hogy licenszelik a zenédet egy filmhez, és akkor aztán még olyan szerződést kötök, hogy bele se editálhatnak, és akkor azzal úgy nincs dolgod, mert azt te már megírtad. Az megint egy más helyzet, de ebbe pont egy ilyen közös munka, ami izgi, meg egy közös agyalás.
0: Volt, igen.
3: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye említettétek, hogy több egyére dolgoztatok már együtt, hogy a korábbi munkamódszerek azok különbözőek voltak, vagy hasonlóak voltak, most gondolva itt a Mindörökkére, vagy az Úrhangjára?
1: Hát szerintem mind a három különböző volt.
2: Teljesen.
1: Igen.
0: Hát ugye azt a első zenénk ma az a Úrhangjából volt, ugye az egy szintiszta for dolog.
3: De akkor ezt értem, de hogy a szerzett zene akkor nem volt ott a tőletek?
1: De, aztán a filmre ráigazítottátok.
2: Abszolút.
1: Én csak egy hangulatot kaptam, tehát hogy én azért hívtam fel.
0: Bocs, én azt úgy értettem, hogy az a filmnek szerzett zene volt, ami aztán ki is lett adva, de akkor nem így volt, ez már
2: nem
0: kb. Megvoltak a trekkek.
2: Az is egy ilyen csavarosabb sztori. Ott az volt, hogy ugye a Gyuri meg a Berciek nagyon keresték a film zenei nyelvét, és aztán a Berci kért tőlem anyagokat, és én elküldtem az akkor éppen elkészült Primastered for nagy lemezt, ami akkor várta, hogy kiadásra kerüljön az Excise-nál, és azt hiszem, hogy az volt az, ami neked ami megfogott, és akkor abban maradtunk, hogy azok azért nagyon szeriőz, nagyon ilyen speciális, saját időben dolgozó zenék, 10 perces track, 7 perces track van, hogy nagyon kevés dolog történik, hogy ezeket mi úgy a film narratívájára, dramaturgiájára, jeleneteire ráfaragtuk tulajdonképpen, amikivel. Tehát újra visszamentünk a sávokhoz, ott is van sokszor, hogy csak egy sztereót veszünk föl egy mixerből, szóval visszamentünk a vasakig, meg a saját presetjeinkig, és volt olyan track, amit újra vettünk, akkor már több sávosan, hogy stemből lehessen mixelni a filmzenét, stb.

0: az óriás, vagy de lehet, hogy az óriás, de már bennem is így összemosodik, de van egy jelenet, ahol például ezt így igazgattuk, hogy ez hogy történjen.
1: Aha. Ja, akkor egy, végül is egy ilyen customizáció történt, igen, nagyon erős, igen, ilyen majdnem újraszerzés, de egy...
0: Újraszerzés az nem, mert így megmaradtak. Igen.
2: Nem, mert nagyon működött a zene a filmmel, és amikor én meghallgattam, akkor az sokkal sötétebb zene volt hangulatában, meg életérzésében, mint amire én valaha fel voltam készülve, de nagyon-nagyon jól esett, és jól mondtam a Lemhényi Rékának, a vágónak, hogy ezt azonnal próbáljuk rá a jelenetekre. És kiderült, hogy az, ami csak hallgatva bennem jelindított a legmélyebb zuhanást és sötétséget, az ezekkel a nagyon színes amerikai képekkel így kiegyenesedett, és közben fölhozta a képet, tehát így nagyon jól elkezdett a zene beszélgetni a képpel, és én csak arról a csodáról akarok beszámolni, ahogy a filmen ez a zene teljesen más, mintha csak úgy hallgatod képek nélkül, és ez a nagyon izgalmas szimbiózis, ami ott elkezdődött kép és hang között, na, akkor már biztosak voltunk. Én akkor emeltem fel a telefont, hogy ezt mi szeretnénk.
1: Jó. Ha megengeditek, még visszamennénk a kulissza részhez, egy kulissza titok részhez, még egy kérdés erejéig, hogy egy másik számomra epik rész az a nyilván olyan szomorú, a menekültek megérkezése hajóval a partra, és ott van egy ilyen kargó ship, így félredőlve, kb. Igen. Mint a, nem tudom, Star Wars-ban a destroyerek, hogy az lehet, hogy az igazi, az ott volt úgy abban a
2: felvételben. Meg tudom neked mondani, hogy hol van. Ha mész Athénbe, akkor azt így meg lehet találni.
1: Jézusom, elképesztő.
2: És ennél még volt egyen jobb helyszín, ami szintén nagyon közel van Athénhoz, ahol egy egész hajó pont be van fordulva a vízbe, tehát 90 fokkal van elfordulva, és tulajdonképpen egy ilyen strand, akár meg is közelíthető, meg lehet úszni, körbe lehet úszni ezt a ipari
1: monstrumot.
2: Igen, igazából ipari szemét, ami ott maradt a tengerbe, oda lehet úszni, ki lehet rá mászni, tilos, meg veszélyes, de mindenki csinálja, de azt már én se hittem el. Tehát, hogy az már olyan volt, hogy azt már azt a helyszínt azt nem lehet használni, azt már csak tényleg a skifibe lehet használni. Ott lehet látni egyébként a Cronenberg a legutolsó filmjét Athénban forgatta, és ő használja ezt a helyszínt. De az egy skifi, abban tök jól illik. Nekünk ez maradt, ez a roncstemető, amit egyébként ilyen hajóroncsokból áll, és oda kiszoktak menni a fiatalok, és ezek között a hajók között a tábortüzet raknak, vannak ott zenei fesztiválok is. Ez egy ilyen brutál nagy plac, kivonszolt hajókkal a partra, amik így össze-vissza dölögetnek. Ez tökéletes helyszín volt.
0: És biztos, mert én a film előtt még ott itt voltam. Na. Még amikor a Mirkát, a kislányokat vártuk, akkor még ott gyorsan elutaztunk, és voltunk ezen a...
2: De akkor nem fesztiválon, vagy ilyen, nem. Szoktak, nem. Ott ki szoktak települni, aha, ilyen elektromos zenészek, és igen, ott vannak bulik is.
0: Igen.
1: Ja, az tényleg olyan, hogy így gondoltam, hogy most nem lesz ez egy ilyen, nem tudom, beleanimált rész, mert teljesen nonsens lenne, csak annyira epik az a jelenet, tehát annyira még jobban így az ilyen a sorsnyomasztását így aláhúzza, hogy ott van egy ilyen katasztrófa, egy ilyen hajókatasztrófának a nyoma, meg jönnek ezek, igen, az emberek, akivel nem tudjuk akkor még, hogy mi lesz. Szóval, ja, oké, okay, de akkor ez így létezik ott.
2: Igen.
1: Oksa, na most jön az unalmas része, és mindenkitől elnézést kérek a beszélgetésnek, a tőletek is, meg a hallgatóinktól is. Szóval egy kicsit arról kérdeznénk titeket, hogy kizumolva mondjuk a saját filmművészetetekből, picit ilyen trendanalízis, ha tetszik, hogy mit láttok a filmzenének a jelenében, és hogy az most egy ilyen, nem tudom, egy ilyen jó helyen látjátok, vagy egy tranzíció van, egy remélhetőleg jobb állapotban, és

0: Mondok egy kapaszkodót ehhez, hogy például, hogyha most a Bolero az ugye egy valamennyi, tehát mondjuk ez egy public domain-es dolog, mert Ravel azt hiszem 28-as, 1928-as ez a szerzemény, 30 valahányban meghalt, plusz 70 év, ugye van ez a híres 70, valamilyen nagyon érdekes, hogy ez miért pont 70, utána a szabad rablás, legalábbis a szerzői rész, a kiadói rész, az a hangfelvételi rész, az persze ez a másik fel a licensznek, de hogy van-e esetleg mondjuk egy olyan dinamika, hogy szegényebb produkciók esetleg direkt azért szereztetnek zenét, mert mondjuk lelicenszelni még nehezebb, még drágább lenne. Tehát ez a dinamika a szerzett és a licenszelt között, de mondom, ez csak egy aspektus. Úgy általában unblock miatt megélésetek, vagy impressziótok, hogy milyen állapotban van most a filmzene, úgy unblock a filmművészetben.
1: Én erre megint azt mondom, hogy filmje válogatja, tehát ez igazából a alkotók ízlésén múlik. Azt se tagadom, hogy a pénztárcájukon is múlik, de ezeknek vannak, ezeket ki lehet kerülni, akár úgy is, hogy szerződzene. De hogy megint csak visszamegyek a saját univerzumomba, és még egy szakmai titkot elmondjak, mielőtt felhívtam volna az Ábrist, hogy mi Kraftwerkkel dolgoztuk. Tehát mi a Radioactive, én tudtam, hogy az egy, hogy elektromos zenét akarok, és a csak
0: az
1: azért...
0: A tyúk.
1: Nem, ez a úrhangja.
0: Ja.
1: De még amikor először dolgoztunk együtt, és akkor az úgy valahogy úgy működött néhol. Én most már sokkal jobban szeretem azt, ami van, tehát örülök neki, hogy nem Kraftwerk lett, de nem találtunk jobbat, tehát azt megtaláltuk, és azt is el kell mondanom, hogy a producerek fölkeresték a Kraftwerk kiadóját, megkérdezik, ha a rendező ennyire szeretné, akkor ez mennyibe került, és annyi pénzt mondtak, mint a teljes film költség. Pedig ez az egyik legdrágább film, amit valaha csináltam, tehát, hogy hihetetlen árat mondtak, és valóban akkor jött a pánik, hogyha ez a Kraftwerk, ami amúgy sem működött annyira jól, de azért legalább működött, ha ez ekkora költség, akkor keressünk valami menekülő utat, és akkor kezdtünk a mindenféle elektromos zenéket nézni. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem a szerte világon, csak akartam megtalálni a jót, és akkor legfeljebb valahogy majd lejogosítjuk. És hát az volt a legeslegjobb, hogy a legjobb az Ábriséké volt. Tehát, hogy ez például egy ilyen döntés sor. Például, ha most megnézel egy filmet, és megszólal benne a Rolling Stones, ugye, ami a legdrágább zene a világon, akkor tudod, hogy egy Netflix filmet nézel. Tehát, hogy most ebből lett egy ilyen ronyrázás, hogy mi ezt is meg tudjuk venni, és ettől egy csomó Netflix film el is kurvult, hogy így szakmányba használják ezt a... Tudod, így megnézed a film elejét, és az első 10 percben megszól a három olyan zene, amiből tudod, hogy nincs olyan stúdió, aki ezt más meg tudná venni egy filmhez. És akkor megy ez a ronyrázás. Szerintem ez is nagyon rosszat tesz a film. Főleg egyébként ilyen Marvel filmek, meg Netflix nagy költségvetésű filmekbe lehet ezt látni. De szerintem én látok olyan filmeket mostanában, ahol nagyon jól ki van találva, nagyon, nagyon ízlésesen látszik a tudatosság, akár szerzett zene, akár pedig összeválogatott, abszolút az alkotókon múlik.
2: Igen, ezzel én is tök egyet értek, tehát megint csak alkotója, filmje válogatja. Azt talán én látom valahogy, hogy így, de ez lehet, hogy nem most történik, vagy ez biztos, hogy egy sokkal nagyobb tendencia, de hogy még jobban válik szét szerzői film, és ez a kereskedelmi forgalomba szánt, termékesített film dolog, ilyen módon is, nyilván költségvetésbe is sokszor, meg ilyen megközelítésekbe. De ezt se lehet úgy szétválasztani, hogy a szerzői film akkor szerzett zene, mert ott is egy csomószor az teszi igazibbá az egész történetet, hogy valamilyen beemelt dolog van benne. Igen.
0: Ja, szóval akkor szóval ilyen trendet nem látunk, vagy ez tényleg az, hogy van az alkotók,
2: én talán megnézni. Egy olyan trendet látok, vagy egy olyan tendenciát, ami hogy zenében egyre többször én legalábbis találkozom ezzel, hogy ez a hogy ez a nagyon erős, nem csak a történetet segítő zene, hanem az atmoszféra teremtő zene, az nagyon, most ennek van egyfajta ilyen felívelése, hogy ez használva van, mint eszköz, és akkor akár jeleneteken átívelő hosszabb kompozíciók, amik csak ott lappanganak. Egy ilyen dolgot látok, mondom, abból a kevésből, amire én rálátok, meg amennyit megnézek, mert hát az elenyésző.
1: Én a Commerce filmben látok egy trendet, a szerzői filmben természetesen nem, mert ott tényleg nagyon függ az alkotótól, de én még mindig azt látom, hogy a Trónok harcát nyögi a Commerce film. A Jonas Johansson, vagy hogy is hívták az öreg szerzőt, hogy majdnem mindenki olyan zenét akar, főleg sorozatok, nagy történelmi sorozatok, mind-mind-mind koppintása ennek a zenének, meg egyszer a...
3: Lamacsa Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Sziasztok, ez itt a Graveyard Slot rádió műsor, péntek este 6-kor Alamacsó rádió. Én Bettina vagyok, és nagy öröm az év első műsorára, hogy visszatér a kvótás... kvótás gótika. Szóval, visszatér a kortárs gótika, most már szerintem nevezhetjük ezt sorozatnak is. Ez a harmadik epizód lesz. Ajánljuk visszahallgatásra az előző évek epizódjait. Ez most nem a karácsonyfa alá érkezik. Ezt most januárra tervezzük, vagy terveztük, én meg így jött ki a lépés, de ez egyáltalán nem probléma, mert most az elmúlt egy évben, illetve 2025 második felében azért voltak elég izgi dolgok. Ugyanígy Máté Zsófival.
1: Sziasztok!
0: Előző részt folytatva a különböző fogalmak szerintem felmerülnek majd ebben az epizódban is, de most... A már említett ilyen izgalmas dolgok, ez konkrétan három kiállítás, amire ez a műsor fog most épülni. Az egyik itt Budapesten január
1: 11-én
0: zárt, egy héttel ezelőtt a Szép Művészeti Múzeumban, William Blake Menny és pokol házassága című kiállítása. Emellett szintén január 11-én zárt Bécsben, az Albertinában a Gothic Modern című kiállítás, és még nyitva tart február közepéig, valameddig, úgyhogy még ezután a rádió műsor után el lehet menni megtekinteni a Kitaposott Ösvényen túl című kiállítás február 15-ig van nyitva a Hubban, Hungarian Art and Business. Igen, úgyhogy azt fundáltuk ki, hogy így a kiállítások mentén azért elég sok izgalmas, gótikus téma felmerül, illetve konkrét művekről is tudunk most beszélgetni, ami szerintem most már így tök jó, hogy
1: két
0: ez így megérkezik.
1: Két éve dolgozunk az elméleti előkészítésen, hogy végre kiállításokról és művekről beszélhessünk.
0: Igen, és egyébként szerintem az nem feltétlenül baj, hogy nem kortárs művészet. Az utolsó említett kiállítás az teljes mértékben kortárs művekkel foglalkozik, de hogy tök jó így visszatekinteni az időben, meg azokból a művekből, ahogy következnek majd ezek a gótikus ügyek, ezeket tök jó megfigyelni. És akkor időben, hogy tudnánk elhelyezni akkor az első kiállítás, William Blake, ugye ezt már ma így gyorsan átfutottuk itt az idővonalát ennek. Tehát a klasszicizmus kora gótika 17-18. Századból indulunk.
1: Hát a 18. század végéről ez a klasszicizmus és a romantika közti váltás időszaka. A Blake-re szerintem egyszerre lehet tekinteni egy ilyen pre-romantikus és protogótikus figuraként egyszer, igen. Most mielőtt ebbe belemennénk, csak egy nagyon rövidet hadd szóljak hozzá a felvezetésedhez, hogy ez szerintem elég izgalmas fejlemény, a mi kis sorozatunk tekintetében meg minden, hogy amikor tényleg már két évvel ezelőtt elkezdtünk erről beszélgetni, akkor és szakirodalmakat néztünk, gótika elméletek, akkor ugye itt Magyarországon már volt az a bizonyos Helikon lapszám, amit a Nemes Z. Márióék szerkesztettek, a posztmodern kortárs gótika elméletek, vagy posztmodern gótika, bocsánat. Meg hát felismertünk egy ilyen mintázatot, hogy ezek a gótikus elem, meg a motívumok, meg ábrázolásmód, meg ilyesmi, az úgy szaporodik a kortárs magyar képzőművészetben. Alkotókat tudtunk ehhez kötni, meg ilyesmi. Ugye a Márióéknál is ott volt egy ilyen bevezető tanulmány, amiben ezt olvastuk, hogy a kultúra és a kultúra elmélet rendszer szintű góticizálódása, és szerintem az elmúlt két évben, pláne így, hogy volt erre egy ilyen érzékenységünk, ami persze amúgy is van, nem véletlenül foglalkozunk ezzel, de hogy tényleg mennyi minden történt, akár csak a tömegkultúrában, mennyi vámpíros, Wednesday-es, Frankensteines, mindenféle film jött ki. Szóval, hogy ez úgy nem apadt, ez a neogótikus hullám, viszont azt mindig problematizáltuk, hogy ilyen nagyobb volumenű képzőművészeti kutatások, kiállítások, ennek az eredetét, a gyökereit, meg a mai ilyen neogótikus áramlatoknak a kapcsolatát, azt milyen nehéz tulajdonképpen képzőművészetben felfejteni. Próbálkoztunk velem is, ilyen nyomokban, meg nem tudom, Na de hát beérett annyira ez az egész így a közhangulatban, hogy most itt ülünk, és két nagy intézményi kiállításról tudunk úgy beszélgetni, hogy mind a kettő tulajdonképpen, igen, ez a középkori gótikus, vallási, szimbolikus gótikának az ikonográfiájának a továbbélését, meg újjáélesztését vizsgálgatja a romantikán át, a modernség művészetéig egészen. Szóval szerintem ez azért, igen, gótika.
0: Igen, nem gondoltuk volna mi sem, de igen, ez...
1: Biztos meghallgatták az előző részeket, nem?
0: Amúgy ezt nem is gondolkoztam. Hát az AI is sokat fejlődött azóta, igen. Lehet, hogy az is.
1: Na, csak ennyit akartam, de akkor igen, tehát menjünk rá ezekre a konkrét kiállításokra, meg hogy ezek pontosan mit vállalnak, meg mit mutatnak be, és akkor a végén majd megemlíthetjük ezt a még látható Kitaposott ösvényen túl címűt is, ami meg nemzetközi és magyar kortárs művészek, és nekem volt szerencsém ezt társkurálni, úgyhogy ez külön közel áll nekem.
0: Igen, és tök jól kapcsolódik még az előző epizódban is, amiről beszéltünk, a weird, íri fogalmak.
1: Igen, igen, ezek az esztétikai kategóriák, amik a gótikával kapcsolatban hozhatók. Ez tulajdonképpen tök jól kapcsolatban hozható, valójában abból inspirálódott, csak hogy
0: mármint a kiállítás.
1: A kiállítás, igen, az a közös kutatási munkánkból inspirálódott, csak hogy itt ne tévesszük szem elől a te érdemeidet sem.
0: Szóval igen, de köszi a kiegészítést is, mert ezért ez fontos. Meg majd így, igen, ezek az újratermelődő dolgok, amikről meséltél, meg ezek az ilyen felbukkanó elemek, azok is majd szerintem még így szóba kerülhetnek, főleg majd a bécsi kiállítás mentén. De igen, William Blake...
1: És kortársai
0: és
1: egyébként.
0: Kortársai
1: ez
0: is.
1: Ez egy ilyen nagyobb romantikus művészeti horizont, és nem csak, vagy nem kifejezette, vagy csak ez a brit vonal? Nem teljesen, de azért itt fontosak azok az alkotók, akik közvetlenül hatottak a Blake-re, tehát...
0: Igen, vagy ismerettségben voltak vele, és
1: igen,
0: akkor így az egymás munkái,
1: igen,
0: meg
1: igen,
0: a közös munka.
1: Így aztán van egy ilyen erős fókusza a brit romantikán. Talán még az, tehát tudom, minden alkalommal ezzel kezdjük, de most itt emiatt, hogy a kiállítások pontosan mit tűznek ki célul, meg milyen gótika fogalommal dolgoznak, talán ebből a szempontból nem felesleges, megint egy kicsit egy ilyen nagyon röviden elhadarnék egy ilyen definíciós kísérletet. Tehát, hogy ha már három kiállításról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon egységes vagy közös elméleti keretet tételezhetünk-e ezek mögött, a kiállítások mögött. És szerintem tehát a különböző gótika fogalmak, amiket már mi is szöszöltünk az ilyen típusú terminológiával, de itt is érdemes elkülöníteni. Ja, már utaltam, hogy van ez a középkori gótika, tehát 15-16. századi vallási szimbolikus gótika maga ikonográfiájával és a jellemző témákkal, amik például a William Blake és kortársai kiállításán gyakran feltűntek, vagy több mű dolgozta fel őket, apokalipszis, bűn, megváltás, test és lélek, kettőssége, ilyesmi, tehát hogy ez a gondolati kör, akkor második szintű gótika, csak mit érthetünk még ez alatt a szó alatt, ez ugye ez a 18-19. századi alapvetően az irodalmi hagyományba jobban beágyazódott, és egyébként az angol szász irodalmi hagyományban erősen ahhoz tartozó későbbi értelme ennek a szónak, itt a gótikus, horrorisztikus rémregényekre kell gondolni, amik valahogy a felvilágosodás sötét másikját önti különböző alakokba, mindenféle szörnyek alakjába, természetfeletti figurákba, az elfolytás, kísértő múlt, toposza munkál ezekben a művekben, ahol nagyon gyakran itt már ugye a mai popkultúrába is áthagyományozódott motivumok és toposzok még erősebben ismerősek lehetnek, klausztrofób terek és horrorisztikus helyszínek, úgy unblock meg tematikailag ugye a racionalitás totális összeomlása tulajdonképpen. És akkor ez, erre ágyazódik még egy harmadik, mi ezzel nagyon sokat, vagy előszeretettel foglalkoztunk ezzel a 20. századi értelmével, a posztmodern, vagy neogótikának, ahogy hívni akarjuk, kultúraelméletben, művészetelméletben ezek vannak, ami a gótikát egy ilyen nem mint egységes zsánert, hanem egy ilyen diszkurzív elméleti mezőként tételezi, ami azért foglalkozik ezzel a műfajjal, mert hogy komoly kritikai és ilyen szubverzív potenciált lát benne, kritika elméleti, identitáspolitikai, testpolitikai, trauma feldolgozás kérdései kapcsán. És valahogy, ahogy a középkori és a modern gótika között is megfigyelhető egy ilyen, ez a bizonyos varástalanodás, a weberi varástalanodás, hogy egyre közelebb, egyre inkább az életnek a szekuláris terepein, helyszínein bukkan fel a felforgató gótikus elem, úgy a 20. századra ez már az egészen a banális hétköznapiságig a testben, a tudatban, a leghétköznapibb helyszíneken áll elő. Na csak ennyi, hogy akkor így ez a három. És nagyjából ez a három, tehát hogyha így, időben különítjük el őket, ami lehet, hogy nem egészen pontos, de tulajdonképpen a három kiállítás,
0: igen, az
1: ez a három szint, vagy ez a három értelmezése a gótikának az, ami az egyes kiállítások mentén így egymásra épül, vagy egymásra csúszik.
0: Igen, ez jó, hogy így alakult, vagy nem tudom, hogy most azt érzem én is, hogy így körbeért elég sok minden azzal kapcsolatban, amivel foglalkoztunk.
1: Mert amit
0: az elmúlt időszakban.
1: Igen, tényleg arra emlékeztet ez, amit végigmondtunk, vagy ami körül végigjártunk ezekben a beszélgetéseink során, meg ezekben az adásokban, hogy azért izgalmas ez az egész gótika cucc, mert hogy ez nem egy ilyen sötét és poros múlt, és nem egy zárvány, ami véget ér a középkori katedrálisoknak, meg a romos váraknak a falainál, meg a vámpírok és a régi regények világában, hanem valami mindig más alakban tud visszatérni. És hogy ez a gótikus képzeletvilág, ez formálódik művészettörténeti korszakonként. Jó, na, bocsánat, és most már tényleg beszéljünk a Blake-ről.
0: Hát ott igen, ez a kiállítás, meg a kortársak, meg a Blake-nek szerintem mind a művészeti, de úgy az irodalmi hagyománya is azért így tök jól így betámasztja ezt az időszakot, ezt a középkori gótikára vonatkozó különböző jellemzőket, például csak az, hogy visszanyúl a különböző testábrázolás, de ugyanúgy ő az építészeti dolgokkal is azért tisztában volt, mert ott pont volt is a kiállításban egy ilyen kiemelt rész, ahol az egyik katedrálisnál dolgozgatott, talán metszeteket készített, vagy ilyesmi.
1: Igen.
0: Szóval, hogy nála így azért ezek így felbukkantak, és hogy az időszak is fontos, mondtad ezt a klasszicizmus időszaka, hogy az attól való elfordulás. Meg
1: igen,
0: a
1: klasszikus testábrázolás például.
0: Igen, azért az nála szerintem az egyik legjellemzőbb, vagy igen.
1: Igen, tehát hogy a középkori gótika nem csak egy ilyen szimbolikus szinten éleszti újjá, de hogy ezért fontos neki visszanyúlni, vagy ezért érdekes számára visszanyúlni a középkori művészeti hagyományba, hogy ne ez a nagyon merev, szabálykövető nyomás legyen rajta, hogy ő járt, most nem akarok annyira ilyen életrajzízébe menni, de járt nem, ő nem. Az akadémiára, és ott másolni kellett a régieknek a műveit, és teljesen rosszul volt, mert ugye ő egy ilyen közben a zseni esztétikának szintén egy ilyen korai és nagyon eklatáns példája ő, hogy nem tudom, őt ilyen angyalok látogatták, meg mindenféle igen. Víziói voltak, meg látomásai voltak, meg nem tudom, és odaültették másolni, persze, hogy az úgy nem ment. Szóval például, amikor a testábrázolásról van szó, ugye nála nagyon sokszor az ilyen vallási tárgyú, vagy ilyen profetikus, látomásos festményei nagyon sokszor ilyen transformálódó alakok, mindenféle különböző létmódentitást keverő alakok, démoni testek jelennek meg, groteszk testek sokszor, tehát ahogy ezek a testek hajlanak, tekerednek, kanyarognak, tudom én, az egész helyzetük meg minden. Maga a groteszk test, hát ez egy milyen a későbbiekben, egész tágértelemben milyen fontos gótikus alapfigura lesz a torz fragmentált, idegenszerű test, igen. Tehát, és közben meg ehhez az egész látomásokra, meg jóslatokra, proféciákra építő, ilyen nagy kozmikus, drámaszerű világképéhez, meg neki ez az egész apokaliptikus ikonográfia.
0: Dante, nyomulások, igen.
1: Milton, a szörny alakok, ezek a démoni testek, mint ilyen erkölcsi allegóriák, tehát hogy neki ez nagyon...
0: És hogy az is kicsit leképzi talán így a kor hangulatát, vagy hogy így az embereknek is így ott így a, abban az időszakban az újítások, az bizonytalanság, ez a szorongás, meg minden ilyesmi, így ezek a kis szörny.
1: Igen, bár itt a gótika az még nem egy ilyen pszichológiai horror, hanem tényleg inkább egy ilyen kozmikus dráma, de abban határozottan igazad van, igen, hogy itt elkezd megrendülni tehát ez a bizonyos szekularizálódás, varástalanodás, tehát egyáltalán a világkép elkezd megrendülni, az ipari forradalom, gondoljunk, a Turner képek is vannak például, voltak a kiállításon, igen. Tehát ahogyan azt az elképesztő ilyen felkavaró moraj, meg zaj, meg átláthatatlan ilyen sűrű köd, meg kosz az egész világ, most nem elég érzéklet, nem tudok annyira érzékletesen fogalmazni, mint amilyenek a Turnernek a tájképei. Amik nagyon sokszor mindenféle, tudod, ilyen járművel reflektálnak az ipari forradalomra, ilyesmi.
0: Mozgásban levés, de
1: a sinéria mechanisztikus. Tehát, hogy ezek, igen, tehát mind valami, itt van egy nagyon erőteljes kibillenés, ami nem csoda szerintem, mert világképileg. És ez szerintem a mai napig igaz, most is valami ilyesmiben is vagyunk, vagy ez egy szimptomája szerintem a mostani világunknak is, hogy ez a mindenféle ilyen mitológikus gyökerek, meg spirituális utakra, meg világmagyarázatokra való nyitottság, az valahogy így felébred az emberekben, meg a művészetekben, a társadalomban egyáltalán, amikor ilyen krízis helyzet áll elő. Most is ez van, csak most...
0: Igen, meg akár majd a végén kifuttathatjuk erre is, hogy a krízis helyzetben majd a gótika hogyan csatlakozik be, vagy igen, hogy termelődik újra. Meg aki még szintén helyet kap a kiállításban, az a Füszli.
1: Akiről meg mindenképpen muszáj volt beszélnünk, mert neki van az a lidérces...
0: A
1: rémálom, igen, ami az alvás paralízis egyik korai látomásos ábrázolása. Igen. És van, nem az a kép, de van. Én pont felírtam, mindegyik kiállításból írtam egy kedvenc művet magamnak, és pont a Füszlinek ezt a...
0: Pásztoráló.
1: Nem a pásztoros, az
0: nekem
1: is
0: az
1: nagyon jó.
0: Kedvencem.
1: Neked az volt? Na, nekem meg az a Lady Macbeth elveszi a tőröket, ahol a Macbethet látjuk közvetlenül a királygyilkosság után, ott ilyen véres tőrökkel a kezében, és akkor jön Lady Macbeth, és így a szája elé tartja a mutatóját, csendre inti, és mind a kettő egy nagyon sötét háttér előtt ez a két figura, ez ilyen szellemekként vannak ábrázolva tulajdonképpen. Tehát így,
0: igen, meg kicsit így az elme,
1: igen,
0: téboly,
1: igen. Igen, tehát az tépboly őrület ilyen látomásos, spektrális alakok, baromi jó szerintem az a kép,
0: igen,
1: is.
0: Meg igen. A pásztorálomnál pedig ott az egy ilyen kicsit ilyen idealisztikus, de hogy ez a kavargás, azok a fura lények így kitekintenek, meg így egy ilyen, a pásztor is megjelenik a képen, annak egy ilyen nyugalmas ilyen álomkép, de hogy közben ott is jelen vannak ezek az ilyen zavargások.
1: Igen. Szóval így, ha valami összefoglalót kéne mondanom, akkor én azt gondolom, hogy ebben az volt nagyon klassz ebben a válogatásban, meg ebben az egész kiállítási koncepcióban, hogy egy ilyen azért a Blake az egy nagyon egyedi, nagyon egy egyedi életmű, már csak emiatt is, mert ő nagyon sok mindent csinált, ő ugyanannyira az irodalmi kánonnak a meghatározó része, mint amennyire a festészete, főleg szerintem így utólag, mert hogy nem annyira az ő életében, hanem inkább utólag, amikor már úgy kikerekedett, hogy pontosan mi is volt ez a korstílus, a romantika, akkor derült ki, hogy ő mennyire meghatározó figurája, alapozója volt ennek. Tehát, hogy egy ilyen egyedi életművön, meg gondolatvilágon keresztül ennyire általános kérdéseket tud megközelíteni, és végül is tök nagy ívű következtetésekre jut a feltárja a gótikának a spirituális, mitológikus gyökereit és a vallási mítikus eredetét tulajdonképpen, miközben a romantika a képzőművészetében való megjelenési formáira is rávilágít, és tök jól érez rá olyan tematikus gócpontokra, aminek eszmetörténeti jelentőségei vannak, és később utána a gótika és a képzőművészet viszonyában tényleg releváns ügyek maradnak mindmáig szerintem, mint például a fenséges, a tájfestészet kapcsán, a romábrázolók és az embernek a fokozatos kontrollvesztése, meg a megbomló viszonya a saját valóságával, akár a természettel. Tehát olyan problémák, amik elvezetnek igazából így a mai értelmezéséhez a gótikus elemnek, meg ennek a problémakörnek.
0: Most így próbálom így az átkötést is valahogy megoldani, meg ez tök jó lezárása volt ennek a kiállításnak, hogy szintén itt már ugye egy másik időszakban vagyunk, ez azért a 20. század fordulója.
1: Az Albertina.
0: Az Albertinában rendezett gotik modern kiállítás, ami egyébként pont megnéztem, hogy 2017-ben kezdték el így ezt a... Azt hiszem, hogy először egy ilyen konferenciából indult, és hogy azóta...
1: Azt hiszem Helsinki-ben igen. Volt ez Bécs előtt, ami megmagyarázza azt,
0: onnan
1: hogy...
0: Igen, hogy
1: ugye vannak kutatás. Itt olyan északi finn festőművészek, akik nekem például nem... Ez mondjuk lehet, hogy az én felkészületlenségem, de nekem nem voltak meg ezek a nevek feltétlenül. De igen, hogy ez a európai... Tehát érdekes, hogy itt meg ez az angol vonal nem igazán van. Itt sokkal inkább a kontinentális Európa, és azon belül is inkább a német ajkú művészek, és az észak-európai művészeknek a találkozása a múlt századfordulón a középkori gótikus képzeletvilággal, motívumaival, meg technikáival. Igen, hogy átvezetni... Ezek a különbségek tulajdonképpen.
0: Igen, de hogy közben így azért elég sok témakörre bontható ez a Vécsi kiállítás, meg bontották is így a különböző tereket, de hogy azért tök sok átfedés van, még ha az időszak már más, meg más irányzatok bontakoztak ki akkor, de hogy például, ahogy így most zártad, a fenségesnek a fogalma, a természetnek a helye az, hogy a természet hogy jelenik meg, mint egy ilyen belső tudatállapotnak a kivetülése, vagy hogy lehet akár ennek mentén, ugye ilyen szimbolizmus mentén ezeket.
1: Ez a kulcs, amit mondasz szerintem, ez a belső, vagy tudatállapottá válása ennek az egész gótikus világnak, vagy gótikus elemnek. Tehát az összes ilyen, nem tudom, a tébolytól, a bűnbeesésen át, a halálig, minden valahogy egy ilyen, minden a tudati tartalmak szintjén egy ilyen belső tájon, belső horizonton zajlik, ami következik egy kicsit abból, amit említettünk már itt a romantika kapcsán, tehát ez a megingott világkép, az önmaga felé fordulása az embernek, a önértelmezésnek a problematikussága. De azért igen, tehát hogy én valami olyasmit tudnék, vagy lehet erre szerintem mondani, hogy ami ott még azért ez kozmikus szinteken történik ez a látomásos gótikus elemeknek a mozgása, és ott így a világrendje és a káosz ilyen allegorikus képi megnyilvánulásait látjuk ennek a feszültségnek, hogy akkor most rend vagy káosz, jó vagy rossz, élet vagy halál, tudom. Tényleg a tudati szintje a szubjektumnak, a belső szorongásai.
0: Igen, ez a modernizáció, megterhelő, akár városi lét. Itt van amúgy egy rész, ahol egy ilyen vidék-város párhuzam van, ami szerintem tök érdekes. Igen. Szintén azért ott benn van a természet, de hogy a társadalmi csoportok, vidékváros, kicsit ez az élet, halál, hogy a jobb életfeltételek, de ez nem mindenkinek van meg, vallásosság, hogy ezzel is van már egy ilyen belső feszültség, hogy most már az emberek azért elfordulnak ettől akár az ilyen vallási világtól, az ilyen elnyomott érzések, szexualitás, mentális állapot, ami felvállalt.
1: A Munknak a műveire gondoljunk, a melankólia, igen, tehát ezek az ilyen, hogy is hívta ő ezeket, nyilván nem használta még a pszichoanalízis, pont használhatta volna akár, de szerintem nem használta így a pszichoanalízis, hanem lélekfestmények, vagy valami ilyesminek hívta ő így a saját praxisát, igen. Igen, tehát pontosan én is ezekre gondoltam, tehát hogy ez a túlnanból, a túlvilágiságból a gótika megérkezik a modern tudatba, a múlt századforduló iparosodása, városiasodása, általános egzisztenciális bizonytalansága nyomán, és egyre inkább az emberi kontrollba, az emberi felfogókészségbe, a racionalitásba vetett hit, az úgy megrogyni látszik egy kicsit, és a felvilágosodásnak az árnyoldala domborodik ki a gótikus motívumok, meg toposzok mentén. Tehát a gótika itt van az szerintem az a váltás, ez baromi izgalmas nekünk különben, ahol már nem egyszerűen díszlet, nem ikonográfia, hanem gondolkodásmód, vagy diagnosztikai eszköz, vagy valami ilyesmi lesz a gótika, meg a gótikus elem.
0: Hát meg itt is már így amit mondtál ebben a hármas leosztásban, hogy itt is elkezd megjelenni, hogy a hétköznapok szintjére is így lekerül.
1: Igen.
0: Akár csak a halálról beszélünk, vagy van az a rész is, hogy ez az ilyen groteszk humor, meg a halálhoz való viszony,
1: igen,
0: az élet, a mindennapok, hogy ezek is így konkrétan kicsit ez az ilyen univerzális események, vagy tapasztalatok, ami mindenkinél aztán így megjelenik. Egy zárójeles gondolat még így az ilyen vallásos témák kapcsán, hogy egyébként pont így kb. Paralel Bécsben volt a Leopold Múzeumban ez a Hidden Modernism című kiállítás, ami pedig szintén ez a 19. század első felével foglalkozott, és hogy ott így az ilyen okkulthoz való viszonya így az embereknek, a felvilágosodás után az ilyen spirituális ilyen revival, meg életreform mozgalmak, meg ilyesmikkel foglalkozott a kiállítás, és ott is például Munk is helyet kapott, Schiele, de hogy igen, ott is ez a spiritualitás felé fordulás, vagy váltás.
1: Érdekes, hogy mindig ebben, hogy Bécsben valahogy mindig vannak egyébként ilyen kiállítások. Itt is volt, én csak eszembe jutott még egy tavalyi, vagy tavaly előtti, amit láttam, ami a két világháború közötti ilyen osztrák-német, nagyon súlyosan rossz állapotban lévő társadalomnak a különböző ábrázolásai. Egyébként itt is volt, a gotik modernben is volt, már egy ilyen egész kései 20-as évek. Ki volt az? Meg fogom nézni.
0: Most... A utolsó terem fele?
1: Ott igen, most de nem akarok hülyeséget mondani, hogy ki volt a művész, de itt is volt tényleg ilyen egész kései, ami kifejezetten ez a 20-as évek elképesztő szegénysége és kilátástalanság. Egy ilyen tömegjelenetek vannak rajta. Nagyon gyakori, tudod, ilyen nagyon gyakori akkoriban szerintem az ilyen valahogy az egész, főleg német társadalmat lefedő ilyen allegórikus művek, azt hiszem ilyen grafikusabb volt egy kicsit, nem annyira festményes, csak közben itt az albumot nézegetjük, nem? Csak hogy arra akartam csak kiukadni, hogy a bécsieknek, és ez egy mindig ez az ilyen csillogó, aranyló, mézes, mázas szecesszió ellenében mindig kell valami mást is állítaniuk, hogy annak a korszaknak az árnyoldala is létezett, és az mennyivel közelebb volt a társadalmi valósághoz, mint a szecessziónak ez a túlzó, bocsánat, de szerintem gicsbehajló aranyozott világa. Igen. Na, igen, zárójel bezárva.
0: Kitérés vége, de igen.
1: Csak ez
0: jó, kellett egy kis ilyen.
1: Csak ez eszembe jutott ott.
0: Nem,
1: és,
0: én is nem, mondtam itt a
1: nem is mondtam neked, pedig el akartam ezt mesélni. Na, mellékvágányokról visszatérve, szerintem még...
0: Sötét oldala, igen, a modernizmusnak, a hétköznapok, meg minden, de hogy a kiállítás, amivel nyit, az szerintem azért egy tök jó bevezetés volt mind a gótikában, mind így elővezetni ezt a 20. 19. 20. század, hogy ott tényleg olyan művek kaptak helyet, amik konkrétan így a inkább a középkori gótikának az ilyen stilisztikai, meg technikában lévő ilyen jellemzőivel foglalkoztak, akár ilyen
1: konkrétan középkori művek, nem?
0: Az is volt egy-kettő, igen, de hogy például igen. Ezek a színes üvegablakokra, meg katedrálisban látható ilyen rózsaablakokra hasonlító művek, hogy ez tök jó, egy ilyen előkészítése volt akár egy olyan látogatónak, aki annyira nem ismerős így a korszakban, de közben meg ilyen tök jó rámutatások voltak itt is. Hogy mik voltak. Meg ja, a konkrét művek
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen, igen. Ahol tényleg ilyen bibliai illusztrációk,
0: abból elég sok,
1: vallási igen. ábrázolások, és akkor ez szépen lassan, egyre inkább néha azért előfordultak a kiállítás egészében ilyen elszórtan. Igen, tehát hogy ilyen mihez képest mozdult el ezeknek a motivumoknak, meg a témáknak az ábrázolása a 20. század miben tér el. És igen, tehát tulajdonképpen ezeken keresztül, ahogy egyre inkább a múlt századfordulós alkotások uralják a tereket. Valahogy egyre erőteljesebben érezzük azt, hogy igen, itt arról van szó, hogy így esnek szét a testek, meg torzulnak az alakok, és ilyen a szekularizálódik a gótikus vallási ikonográfia fokozatosan. Azt hiszem, ez... És különösen a kiállítás vége felé, ahol talán már-már egy picit erőltetetten ilyen vallási képi toposzok illusztrációi vannak tulajdonképpen termenként összegyűjtve, tehát van a édenkerti jelenet, meg Szűz Mária, meg Krisztus a kereszten, és akkor ezeknek a különböző ábrázolás módjai, és...
0: Igen, de kicsit azok meg ezekre a talán úgy tudnám feloldani ezeket a termeket vagy részeket, amik annyira nem nyerték el a tetszésemet feltétlenül, meg ott a művek is ilyen kicsit nekem annyira nem, nem jöttek át, de hogy ott az ilyen univerzális téma szintén, amivel talán így foglalkoznak, ez a szenvedés, fájdalom, test, mesztelenség, a morális részek, szűzmárja.
1: És hogy ebből hogy lesz egyre inkább tényleg ilyen pszichés teher, nem? Tehát, hogy nem egy... Mármint, hogy ezek, hogy ezek nem vallási témák, amik így kivannak, hanem ilyen a belvilágban zajló, szorongató folyamatok, bénító, szorongató folyamatok.
0: Igen, és ott is az ilyen kicsavart test, meg a Jézus ábrázolások, hogy szintén így a Blake-hez is visszautalva ezek az ilyen fura ilyen testpózok, meg gesztusok, meg megkínzott test, meg Szent Sebestyén is volt, ő az is azért így egy ilyen... Igen.
1: Nem, jó,
0: stíló.
1: Jó.
0: Nagyon. De igen, hogy így csak igen, ezek az Ádám és Éva, hogy a szerelem, a Szűz Máriánál az odaadás, meg a, akár még a szexualitásról is lehet beszélni, ott is van Munknak is az a az egy jó kép, azért az tök jó, hogy ott helyet kapott. Bármint a Madonna a...
1: Ja, igen,
0: kép.
1: Igen. Meg az édenkertes, pettet újraértelmező Munk is egészen csodás, szerintem azt nagyon boldog vagyok, hogy azt láttam.
0: Ott. Igen, és az meg már inkább ez a szerelem téma, ugye ott is volt ez az Ádám és Éva, hogy legyen ez a vallás, és aztán meg az így egy tök jó ütköztetése annak, hogy az ilyen modernizmus, és akkor a szerelem, és akkor ez a Munk édenkertje, aztán, hogy...
1: Az baromi nyomasztó az a kép, a pár, a fa, a háttérben valami ház.
0: És ott így telibe három Munk is volt, és ott
1: ezek szerint itt fogunk
0: élni.
1: Így az embereknek a az egymásra utaltságnak ez az ilyen nagyon hétköznapi, iszonyú feszítő,
0: meg
1: nyomasztó drámája.
0: Igen, a nem túl optimista jövőkép, meg...
1: Igen, az...
0: Igen, szóval, hogy így ezek a... Ja, talán valahogy így lehetne feloldani így ezeknek a tereknek a...
1: Nem, nekem,
0: témáid, én... létjogosultságát, de egyébként meg úgy így tök jól visszajöttem.
1: Nem tudom, miért fáradtam el egy picit a végére.
0: Nekem
1: abban,
0: se
1: hogy
0: tetszett
1: így...
0: ott az a telibe egy tér, csak Jézus ábrázolásokkal, hogy így. Jó, de azért na. Igen.
1: Egyébként az is érdekes talán, hogy igen, itt ez a 15-16. Századi párhuzamok vannak, izgalmas, jó, nagy formátumú művek, meg a korszakra jellemző, ilyen kisebb dolgok, mint ahogy mondtad, a metszetek, ilyesmik. Ez a romantika korszaka, az viszont egy kicsit úgy kimarad, ugye ebből, tehát hogy az, hogy ott ez már előjött, az maximum ilyen a falszövegek utalásai szintjén, például felbukkan a természetábrázolás kapcsán felbukkan a fenséges, ami azért alapvetően egy ilyen a romantika számára volt egy fontos fogalom, vagy megközelítés, vagy találmány az túlzás, mert az is már volt korábban, de érted, szóval... hogy ez a kettő ilyen értelemben, most szerencsések vagyunk, hogy időben ennyire közel láttuk egymáshoz, mert tulajdonképpen most érzem igazán, hogy így beszélünk róla, hogy milyen klasszul kiegészítették egymást, és hogy ami az egyikből hiányzik, az a másikban megvan, és egy ilyen érzetre teljesen szépen követhető, meg teljes lineáris ívet rajzol ki a középkortól a modernizmusig.
0: Hát igen, meg tök... Igen. Igen.
1: Tudom, hogy te vagy a házigazda, de kedvenc műved.
0: Ezt akartam kérdezni.
1: Albertina gotik modern. Jó, de megelőztelek. Volt kedvenced? Neked azért sok kedvenced volt itt. Újra elővette az albumot. Sose lépünk tovább. Akkor elmondom
0: jó kérdés,
1: én.
0: Jó, de talán a tiédre rá tudok kapcsolni, mert azt...
1: Jó. Nekem én egy olyat választottam, amit nem...
0: Az is jó volt.
1: Egy olyat választottam, amit nem ismertem. Nagyon vártam a munkokat, és borzasztóan jó volt így ilyen kaliberű, meg ekkora mennyiségű munkművet látni. De nem az, hanem ez a bizonyos finn szimbolista festő, akit én nem ismertem korábban, Magnus Enkelnek a képe kapott meg a leginkább, ami a halál sétája, vagy a sétáló halál, így lehet fordítani a címét, és egy havas téli táj, ilyen viszonylag rurális környezet, valami ilyen szántóföld, mező, semmi különös, amiben egy ilyen környet hátú, rongyos, fekete ruhában, a semmi közepén, a hóban csoszog a halál. De tényleg, mint valami rongyos vénasszony, vagy háborús menekült, vagy én nem is tudom, ilyen megfosztva valahogy minden ilyen transzcendens hatalmától, meg létmódjától, meg ilyesmi, csak ott baktat görnyet háttal. És itt nagyon éreztem ezt a, igen, tehát ez a varástalanodás, meg a szekuralizálódása ezeknek a vallási ikonográfiai motívumoknak, ez ott nagyon élesen szembe kerül vele az ember, hogy miről van szó ez alatt.
0: Igen, és ott azt hiszem, az pont abban a térben is kapott helyet, ahol inkább ez a vidék, meg természet,
1: hát
0: és
1: meg
0: közben
1: ez a
0: meg így a halál, igen.
1: Ugye? Így valahogy ezek folytak így össze.
0: Igen, és hogy ott így a vidékkel kapcsolatban ezek az ilyen életkörülmények, mm-hmm. és hogy a, igen. nem tudom, spanyolnátha időszaka, és hogy a halál az így ugye ott van így
1: igen.
0: mindenhol,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: hogy
1: igen.
0: így, ja, igen. De hogy nekem még a haláltánc részek is azért úgy eléggé bejöttek, meg hogy így azt éreztem, hogy így mindent nagyon meg akarok nézni, de így előre is akarok rohanni, hogy lássam, hogy még mi van így a kiállításban, mert ilyen tök izgatott.
1: A te cukorka voltod.
0: Tehát így az egész. De talán amit kiemelnék, az a Munknak a Ashes Hamvak uh-huh. című képe. Meg ez pont abban az ilyen hármasban kapott helyet, amikor már a kiállítás vége fele, ahol így a szerelem, meg az ilyen fájdalom, meg amit te is mondtál az édenkert mellett, ez a mű, ez eléggé tetszett, és hogy ez elvileg benne is van a Freeze of Life, vagyis a, ugye ez egy sketch,
1: igen,
0: és
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: helyet
1: igen.
0: kapott ugye ez a...
1: Igen, ez
0: ebben
1: ilyen
0: a
1: nagy...
0: triptihon.
1: Igen.
0: Szerkezetben, úgyhogy de szerintem ez kicsit olyan ez a kiállítás, mint egy ilyen jó album, hogy így mindig más az, amit éppen a legjobban tudsz rezonálni, vagy ha így van egy kedvenc előadód, akkor mindig így másra vibe-ol szépen. És akkor még tovább kötve, vagy most már csak egy kiállításunk maradt hátra, ami pedig ez a most és a mostani művészet és a gótika és a minden, amiről eddig beszéltünk, azt egy kicsit így mind akár így az ilyen stilisztikailag, de inkább az ilyen minket foglalkoztató meg fel vissza újra termelődött gótika így a mi korszakunkban. És már említetted, hogy te voltál a kurátor, illetve arról is az egyik kurátor. Másik kurátornak majd lesz még fontos szerepe ebben a műsorban, és az előző rádióműsor fogalmai mentén inspirálódtál a kurátori szövegben, ez a Weird meg Eerie.
1: Így van, igen.
0: És
1: igen.
0: hogy mit is jelent pontosan itt a kitaposott kisvényen túli.
1: Igen, mert hogy az előző adásban ugye esztétikai kategóriákat hoztunk összefüggésbe a gótikával és a különböző gótikus ábrázolásmódokkal, és négyet vizsgálgattunk, ugye a fenségest, arról már sok szó esett, hogy az talált süllyedt, az valóban releváns ebben a témakörben. A kísérteties, és a freudi kísérteties, és két olyan fogalom, ami a kísérteties nyomán inspirálódott, és a Mark Fisherhez köthető, aki ugye egészen új, friss. Ez a könyv, ugye 17-ben halt meg, ez a könyv már posztumusz jelent meg, tehát ez egy nagyon friss cucc, ez a Weird and Eerie című könyve. És ezt vettük alapul a kurátor társammal, a Patrick Steinhauserrel, aki egy Pozsonyban van galériája, és ennek köszönhetően, hogy neki elég erősen nemzetközi a képviselt művészköre, így aztán a kiállítás is egy nagyon vegyesen nemzetközi anyag tud lenni, tehát van nyugat-európai, ez a kelet-közép-európai blokkba tartozó művész egyaránt, és a kétharmad részt nemzetközi művészek vannak, és egyharmad részt meg magyar művészeket invitáltunk ebbe a dialógusba. Igen, tehát ezt mi is ez az egész? Egy ilyen, nehéz kicsit megfogni, egy ilyen általános, vagy azzal akartam igazából kezdeni valamit, azzal az érzéssel, ami sokkal inkább a hétköznapi életünkből van, mint a művészeti tendenciák figyelgetéséből, meg azoknak az alakulásával. Tehát ez az általános ilyen

0: utóbbi években a háborús konfliktusokból adódó létbizonytalanság, ami most már szinte az egész világon állandó, Európában is állandó. A technológiai fejlődések, a mesterséges intelligenciának a betörése és az ezen való parázás, az ismeretlennel való szembesülés, mintha ilyen tényleg általános, mindennapos létélményünk lenne, az ezeken való szorongás is mindennapos létélményünk, és közben nem működnek a gondolkodásnak a megszokott sémái, a fogalmaink, mintha megint cserben hagynának, persze ez nem újdonság a szellemtörténetben, de hát most és hogy kimozognak állandóan a határai az emberi meg a nem emberi létmódoknak, a fiktívnek és a valóságosnak, a természetesnek és a mesterségesnek, szóval, hogy mi ez? A Fischer az egész életművét arra tette fel, hogy ezt az ilyen jövővesztett, folytonos, kizökkent, a kései kapitalista kultúrában állandó szorongásban, meg rendszer szintű depresszióban élő társadalomnak a lelki világával kezdjen valamit egy ilyen, sokszor tényleg egy ilyen kultúraelméleti szempontból. Úgyhogy a Weird meg az Eerie, ami ilyen az ismeretlennel, a furcsával, a bajossal, a hátborzongatóval való szembe találkozásnak a különböző módozatait vizsgálgatja ezzel, azt is természetesen irodalmi meg filmes példákon keresztül teszi. Szóval ilyesmi, valahogy ezt az érzést, vagy ezt az élményt, meg az ezekből a szorongásokból adódó megküzdési stratégiákat, a víziókat próbáltuk a műveken keresztül átélhetővé, meg megközelíthetővé tenni, ami, hát, igen, tehát ez, nem tudom, remélem, hogy ez most nem teljesen, vagy nem tényleg nem én elvontnak hangzik, de közben meg szerintem értjük, hogy érthető, hogy miről van itt szó, és nem véletlen, hogy ennyi mű. Tehát közben meg igen, tehát az meg ilyen tendenciózusan jól látszik, hogy milyen sok művész foglalkozik azzal, hogy jövőkép hiányában például ilyen disztópikus víziókat alkosson meg, vagy a természet hozzáférhetetlensége okán ilyen öko-horror motívumokkal tűzdelt, nem tudom, természetábrázolások milyen gyakorivá válnak a kiállításban. Szerintem talán a leghatásosabb része az a térnek, ahol így egymással szembe kerül két nagyobb méretű installáció a horvát...
1: Magyar szekcióban.
0: Magyar szekcióban, igen. A Klájó Adrián és a Horváth Ádámnak a művei vannak ott viszonylag közel egymással jó párbeszédben, és mind a kettő ilyen, hát... A természetnek a bomlása, a kísértetiessége, hogy egyszerre pusztul és fenyeget, és valami ilyesmi érzeteket kelt szerintem ott a két installáció. Szóval például... Igen.
1: Igen, és hogy igen, ott is ez a... Nem tudjuk elgondolni, hogy ez valami múltbeli szituáció, vagy a jövő, vagy hogy egy ilyen idilli környezet. Az Ádámnál van egy ilyen izgalmas kettőség, hogy talán a szobrai főleg inkább ez az ilyen kicsit pusztulóbb természet, és a képei pedig kicsit egy ilyen feloldozás, meg egy kicsit ez a még inkább meghatározhatatlan természet, de hogy közben meg ott úgy jobban él, vagy jobban
0: igen,
1: van annak egy ilyen pulzálása azoknak a műveknek.
0: Nyálkás csillogó

0: hibrid állati, növényi lények, ilyen szuper aprólékosan is nagyon már-már esztetizálónak mondható megfestettségben. Igen. Igen.
1: És a külföldiek közül kit emelnél még ki, aki szerinted így jól megfogja ezt a... Jól kapcsolódik mondjuk a ma felfestett ívünkhöz még.
0: Hát igen, hogyha a ma felfestett ívünkre gondolok, akkor mindenképpen egy cseh művészt, Richard Stipelt emelném ki, akinek festőként, meg szobrászként is van praxisa. Ez amúgy, itt, ezek inkább szobrászati alkotások, ugye ott a lenti kiállító térben vannak azok a fa metszett dombor művei, ja. És a föntiben pedig ez a kis plasztika, az ilyen kezek, amik görcsösen, mint egy ilyen kristálygömböt fognak közre egy fejet, aminek több arca van, és a kézen meg ilyen mindenféle okkultizmusra, sátánizmusra utaló tetoválások vannak. Na, szóval azért őt emelném ki, mert nála nagyon érezhető ez, hogy igen, ezzel a kortárs tapasztalattal akar, azzal tud azért elsősorban foglalkozni, lévén, hogy ma élő és alkotó művész, tehát az emberi testnek az ábrázolásában ő alapvetően a test egységének a megbomlása, a testnek a fragmentációja, az emberi test egészlegességének a hozzáférhetetlensége, ilyesmik érdeklik őt szerintem. De amikor ezzel foglalkozik, akkor nála például érezhető az igény arra, hogy ezt akár ilyen ikonográfiai utalásokon keresztül, vagy technikai utalásokon keresztül, mint amilyen a fa metszet, valahogy hogy egészen a gótika tekintetében a középkori művészetig vissza.
1: Igen, de nem is csak
0: vezesse.
1: Technikában, hanem így ábrázolásmódban is így.
0: Igen.
1: Teljesen az irány.
0: Igen, az, hogyha az Albertines kiállításnak, hogyha...
1: Még oda is kifért volna egyébként.
0: Igen, hogyha teljesen. Annak lett volna ilyen kortárs iránya, akkor ő abszolút ezt az ikonográfia újjáélesztése és egy ilyen a kortárs kondícióra való alkalmazhatóságában szerintem ő kifejezetten érdekelt, meg releváns. Szóval ez izgalmas. Szóval igen, de összességében ez a kiállítás, ez a csoportos kiállítás, az tulajdonképpen azért ennél a középkori gondolatvilágnál, vagy a középkori gótika képzeletvilágánál sokkal inkább mai nézőpontból, meg mai fogalmak mentén vizsgálja ezt a művészeti jelenséget, és itt is azt mondanám, hogy igen, tehát hogyha így a gótika felől nézzük, akkor arra mutat rá, amivel kezdtük, hogy ez mindig úgy alakul, és különböző alakváltozásai vannak ennek a zsánernek, vagy motivumkészletnek, vagy ilyesmi, hogy a katedrális, a kastély, a labirintus, a kínzókamra helyeit a klasszikus gótikus panoptikumból bármilyen hétköznapi helyszín átveheti. És igen, tehát a táj, maga az emberi, test, annak a felbomlása, hibridizációja, nem emberi entitásokkal való összekapcsolódása, ilyesmi, tehát, hogy ahova ez a kiállítás próbál eljutni.
1: Igen, vagy a természet is azért,
0: igen.
1: Szerintem az is.
0: Igen.
1: A hangsúlyos lehet, meg az ahhoz való kapcsolat. Meg hát igen, hogy mondtad, hogy így mennyire nehezen lehet így értelmezni a koncepciót, amit elmondtál, de hogy ott is tényleg ezek az ilyen emberi tapasztalások, a krízis helyzet, amiket soroltál, hogy, hogy az elmúlt időszakban mik azok az ilyen válságpontok, amik így érnek bennünket, és hogy ja, így mindig ezek hatására jönnek elő így a kísértetek, most nyilván más-más formában, hogy nem a szellemek ábrázolása jelenik meg, hanem mondjuk akár ezek az ilyen testmutációk, a mentális állapot, meg ezeknek a kivetülése valamilyen...
0: Igen. Igen, abszolút.
1: Formában.
0: És most...
1: És ez így az, mind a három
0: pontosan
1: blokra.
0: Ezt akartam, igen, mondani, hogy lehet, hogy nincs egységes elmélet, nem biztos, hogy egységes elméleti keretet a három kiállítás mögé oda lehet rakni, nem. Ami mindegyikre működik. Azért ezt látjuk, most a beszélgetés közben is láttuk, hogy itt finom hangolni kell egy kicsit, hogy itt pontosan mit értünk gótika alatt, meg egyáltalán, de a három kiállítás együtt szerintem arra azért rá tud mutatni, igen, hogy ez a hogy krízis helyzetekben tér valahogy mindig vissza ez a gótikus képzeletvilág, vagy akkor erősödik meg, transformálódik az adott korszaknak a kihívásai mentén, és akkor bukkan fel, amikor valamilyen destabilizáció, dezorientáció jellemzi a társadalmat, a kultúrát, és az kénytelen szembenézni a saját árnyékával, meg a saját sötét oldalával, és ezekben a gótikus, az örökösen transformálódó, kihantolt és újra eltemetett, és élő halottként visszatérő gótikus elem formájában tudnak ezek az elfolytott feszültségek
1: igen,
0: távozni.
1: Igen, a szorongás érzése,
0: igen,
1: az
0: igen.
1: Válság állapotban, ettől való félelem, vagy ja, bizonytalanság.
0: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt most ezeknek a kiállításoknak a segítségével egy egész ilyen széles időbeli spektrumon látjuk, hogy itt, hogy az alakváltozások azok hogyan alakultak.
1: Hát majd bízom benne, hogy a következő epizódra akár még majd ezen is túlmegyünk, vagy akár lesznek olyan kiállítások, amelyek valamilyen formában még jobban valamelyik ilyen elemét kiemelik, vagy még jobban beépítik ebbe a diskurzusba. És egy dolog maradt hátra, hogy a következő órát keretezzük ebben a rádió műsorban, és akkor itt jön be már az említett társkurátor, a Patriknak a
0: igen.
1: hozzájárulása az epizódhoz.
0: Aki, Patrik Steinhauser, ő készített egy playlistet, a kitaposott, egy gótikus megamixet a kitaposott ösvényen túl kiállításhoz. Ennek a részleteit, mert azt hiszem, hogy itt bizonyos számokat konkrét alkotókhoz és művekhez rendelt, úgyhogy ezt majd esetleg a
1: leírásban megtaláljátok.
0: Ahol most nem lesz olvasmánylista, úgyhogy ezt kell böngészni.
1: Esetleg majd linkelve lesznek a kiállítások, meg a hozzájuk kapcsolódó valamilyen formában megjelent vizuális tartalmak, hogy így nem tök jól tudunk művekről beszélni, de azért így nem biztos, hogy mindenki el tudja már képzelni, úgyhogy még ezt megtaláljátok, de igen, ez egy dolog, hogy most ez nem lesz, de érdemes
0: van
1: a
0: helye.
1: Katalógust olvasgatni, zenét hallgatni, illetve ajánljuk szeretettel az előző két epizódot, aztán találkozunk jövőre, azt hiszem, vagy ha lesz valami hot topic, akkor majd valószínű, hogy arról is fogunk beszélni. Úgyhogy ez lett volna talán ehhez az epizódhoz. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Köszi Zsófi, hogy megint
0: én köszönöm.
1: Jöttél, meg a kiállításhoz is gratulálunk. Február 15-ig megtekinthető. És akkor érkezik a playlist.
0: Sziasztok!

0: Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só.
1: Ez a Dalmat a Gergős Só.
0: Ez a Dalmat a Gergős Só.
1: Ez a Dalmat
0: a Gergős. Dalmat a Gergős. Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só. Ez a Dalmat a Gergős Só. Sziasztok, ez a Dalmat a Gergős Só, Réti Virág, a mai vendégem Budapesten élő multimédia művész, ami ott a 2024 őszén elindította az ambient zenei projektjét, főként terepfelvételekkel és saját hangjával dolgozik, természeti hangokat csendes meditatív hangképekké formálva. Tetszett ez a bemutatkozás? Szia, Virág!
1: Sose tudom, hogy mit írjak, amikor bemutatkozót kérnek tőlem. Sziasztok!
0: Üdvözöllek a stúdióban. Tudsz valami háttérzenét? Csak hogy valami lendületes legyen a kezdés. Ez a 70s Japanese Jazz Mix volt, egyet szoktam halkan.
1: Ez tökéletes.
0: Ez jó. Csak gondoltam, hogy hallgatsz ambient zenéket, és akkor mehet az. Kicsit beszéljünk egy a háttérről, ugye eddig a csütörtök 7 óra volt a műsorsáv, de most 20 óra 30-ra áttettük. Egyszer beszéltem Déri Ákosról, és ő mondta, hogy bárki, aki nagy szám lett a rádiózásban, az esti vagy a reggeli műsor csinált, úgyhogy reméljük, hogy ez most...
1: És az esti az hány óratól számít? Ilyen 8 az már jó, vagy így számít estének?
0: Hát igen, a late night műsorok azok, amik igazán nagyot szólnak, de mire befejezzük, evek 10-ig van lehetőségünk itt műsorozni, úgyhogy hát ott is befutnak, mint itt a kocsmában. Általában egyébként a Pókbüfébe költöztünk a Nagyforrás utcába, a hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk. De most beszéljünk rólad, kezdődik is az adás. Hova valósi vagy? Avas Miskolcra. Ember vagy?
1: Miskolcra. Helyő Csabán nőttem fel, de sokat voltam az Avason.
0: Helyő Csaba, akkor Avas ember, az te vagy?
1: Az Avas ember? Nem én Avas vagyok ember. Az Avasi ember, de nagyon sokat voltam fent az Amfiteátrumban, meg még régen az Avasi kilátóban, amikor nem csináltak oda egy... nagyon rossz kávézót igazából.
0: És itt el egy teátrummal, az amfiteátrummal szemben, meg itt el egy teátrummal.
1: Igen, volt ilyen alkalom.
0: Mesélj kicsit a zenei gyökereidről. Viva TV-t néztél, kazettát másodtál, te már MP3 szószikes voltál.
1: Vinileket hallgattam.
0: Vinil?
1: Igen, Rolling Stones vinileket, főleg nagypapámmal, és emellett meg Madonnát nagyon sokat.
0: Mm.
1: Vagy YouTube-t, vagy Depeche Mode-ot, amikor a családom döntötte még el, hogy itt hallgassa.
0: Meg a legjobb YouTube szem?
1: Nem tudom.
0: YouTube-on.
1: Szerintem 10 éve nem hallgattam.
0: Mm. És milyen volt a szintér Miskolcon, annyira nem ismerem.
1: Nehéz.
0: Csak én. De már nem kilátóba, vagy mi az a torony?
1: Kilátóba.
0: Hát...
1: Bocs. Van egy pár hely Miskolcon, én a helynekem bejártam sokat, meg ott voltam fotós egész tínédzser koromban.
0: Aztán.
1: És zenekarokat fotóztam, és miskolci videódiszkókat, amik nagyon érdekes élmények voltak számomra, meg slam poetriket is.
0: Azt is videóztad? Vagy?
1: Fotóztam, meg videóztam, ez volt diákként a melóm, úgyhogy legtöbbször hétvégén általában ezen a helyen voltam, és akkor, amikor volt időm, mellette igazából így bókláztam mindenfele, de nagyon kevés hely volt, és mindig így magunknak csináltunk.
0: Ne, igazából minden. Vagy,
1: igen,
0: vagy kis...
1: igen, nagyon volt pár barátom, akik embertelen nagy házban laktak, és mondjuk ilyen 30-40-en elfértünk, és akkor általában az volt a program, hogy valakihez megyünk, meg ez a sok családi házas keltes buli, meg ilyesmi, hogyha jó idő van, vagy valahol a természetből bűkbe, mondjuk így kimentünk nagyon sokan.
0: Ja, mondjuk tök jó, hogyha az ember picit kimozdul Miskolcról környék. A gitár volt az első hangszered?
1: Volt egy gitárom, ami kb. 2 napig volt a kezemben, és utána odaadtam az akkori barátomnak, és azóta nem láttam azt a gitárt. De igen, a gitár volt az első hangszerem, meg nem, egyébként előtte volt egy szájharmonikám, amit még az apukám gyerekkori szobájából hoztam el. Az volt a legeslegelső.
0: Na, szájharmonika. Tudsz valamit még mai napig?
1: Szájharmonikán? Nem igazán, igazából próbáltam rajta bármit kiadni, aztán egy ponton sajnos eltölt, és azóta nem nagyon használtam.
0: Én kb. El tudom jelenteni a Beatles-től a Love Me Do-t, még most is, hogy nagyon igyekszem. Egyszer karácsonyi műsoron, gimiben elnyomtam a csendesét, Szárvonikám.
1: De ilyen szóval... kórussal, vagy volt hát, hozzá valamilyen csak... show műsor volt?
0: Nem, mert így bejöttek a tanárok, és akkor 3 napig így azt játszottuk, vagy nem tudom,
1: hogy a csendesét játszott 3 napig.
0: Nagyjából igen.
1: Aztán.
0: Így pár órán keresztül, de aztán volt valami ének, így tudod, akkor az egész osztály, meg ilyesmi, és így. Ja. Mikor jöttél rá, hogy nem tudsz rappelni?
1: Nem is próbáltam még rappelni.
0: Nem is próbáltam.
1: De az intermédia tanszéken, ahova jártam, nemrég lett egy rap klub, rap tanszék. Hmm. Igazából így nevezték el, és nemrég gondolkoztam azon, hogy el kéne mennem oda, és valamit kezdeni ezzel.
0: Ki csinálja olyan rap tanszéket?
1: Ennek igazából csak az a lényege, hogy így páran szoktak ott rappelni, így az elsősök közül többen foglalkoznak ezzel, és akkor így össze szoktak ülni, így adnak valami alapot egymásnak, és tolják egész este a pincében. Nagyon izgalmas.
0: Ez amúgy jól hangzik. Viszont van egy sötét folt a múltadon, a Slam Poetry-be is belekóstoltál.
1: Igen. Ez az a dolog, ami valahogy minden egyes alkalommal, amikor feljön, hogy én Miskolci voltam, a második kérdés velem kapcsolatban, hogy miért Slam Poetry-ztem egyszer. És ezt mindig megmutatják a gyerekkori barátaim, a friss barátaimnak, mint bemutatkozó rólam. Pedig már nagyon sokszor kértem, hogy szedjék le, és nagyon rossznak tartom, hogy ez fent van.
0: Aztán is, igen, riportolod, ez folyamatosan.
1: Nem, így szoktam nézni néha, de hogy igazából véve ez azért volt, mert ahogy már mondtam, most előbb fotóztam a Slam Poetry-ken nagyon sokáig, és egyszer azt éreztem, hogy hú, hát ezt így meg kéne próbálni, és azóta se mehetem semmilyen szövegemmel színpadra állni. Igazából.
0: És van más is, amit megbentel az életedben, vagy ez így a top lista elején van?
1: Az így a top lista elején van, szerintem.
0: Mi a Fiatal Intermédiások Takarítóinak Egyesülete?
1: Az, hogy páran szoktuk rendbe rakni a tanszéket. Tavaly diplomáztam egyébként, és ez egy óvoda épület egyébként, aki nem jelent még a képzőn, vagy nem tudja, miről van szó. Általában megkérdezik, hogy ez a MOME, nem a MOME, hanem a képző. Igazából így nagyon sokszor takarítottunk, nagyon sok ember után, kb. 4-en. És egyszer úgy voltam vele, hogy annyira meguntam, hogy bemegyek hétfő reggel, és a második órám után, mert nincs üres csésze, hogy megalapítottam ezt, és azért mindig voltak emberek, akik igazából így megcsinálják mindenki helyett a dolgokat, és ez egy ilyen kicsit ilyen kritika videó lett, hogy figyeljünk egymásra.
0: Akkor aktív voltál a közösségben, mondhatjuk.
1: Igen, voltam demonstrátor, szerveztem eseményeket, ez a része az életemnek, azt hiszem ott kezdődött el, meg az, hogy nagyon megszerettem egyetem alatt közösségben alkotni, és nagyon sok közösségi projektben, kiállításban, vagy ilyesmiben vettem részt. Meg voltam hökös, amit már én sem értek, és voltam demonstrátor is, szóval a tanszéken ilyen eszközöket adtam ki, meg igazából egy kis titkárnak tituláltak az emberek.
0: Ez tök irány. A tesód miben jobb nálad?
1: Magasabb lesz, és nagyobb lába van, és nagyobb lábon gyorsabban tud majd menni.
0: Aha.
1: 13 éves, de már sokkal nagyobb lába van, mint nekem. És nem sokára egymagasak vagyunk.
0: Igen, barátnőmnek is Mókes a 16 éves öccsét így, hogy éri be meg, hogy lesz erősebb, meg magasabb.
1: Nálunk valahogy mindig azon, hogy a férfiak nagyon magasak, és a nők meg picik maradnak hozzájuk képest.
0: Kopasság az fut a családban?
1: Nem. Mindenki sűrű hajú. Igen, apukám is még egész sűrű hajúnak mondható.
0: Vágod az idén gyümölcsöket, hogy melyik gyümölcsnek, zöldségnek van szezonja?
1: Nem nagyon szoktam, pedig kéne. Te?
0: Én sem. Most a jó ételjét csinált egy naptárat, így nem tudom, 30 000 forintért, és ezt regálottam, úgyhogy gondoltam, hogy majd csak csinálok magamnak egyet, vagy így most nem tényleg figyelni kellene ezeket a dolgokat. És ugye a madaraknak a, nem tudom, évszakokat, hogy mikor van húzás, vagy költés, vagy ilyesmi.
1: Nem igazán. Nekem főleg a hangjaik tetszenek, vagy ahogy kinéznek, és nem szoktam ilyen téren általában annyira utána olvasni ennek.
0: Múltkor voltam moziban, és azt mondták előttem két ember egymásnak, hogy azt ismered, hogy két vak ül a moziban, és az egyik kérdezi a másikat, hogy te lehetsz? Nem, akkor eltűjünk? És akkor tovább gondoltam, hogy milyen fogyatékosságok vannak még így a... Tehát, hogy két süket ül a moziban, és akkor te lehetsz?
1: Igen.
0: És ne... Szóval ennyi. Mert igen. Nem mindegy, érted. És akkor most játsszuk el azt, hogy két retardáltam a moziban, és akkor kérdezte ezt, hogy... De vagy nem, igen. Szóval két retardáltul a moziban. Egyik kérdezi, te is a Fideszre szavazol áprilisban?
1: Igen. Nem.
0: Na jó, ezzel meg lehet, hogy dolgozni kell. Valamilyen versenyre jártál gyerekként?
1: Micsoda?
0: Valamilyen versenyre jártál gyerekként?
1: Voltam futóversenyen. Énekversenyen, angol mesemondó versenyen, elég sok versenyen, meg nagyon sok rajzversenyen. Volt egy év, hogy nyertem több mint 20 ilyen versenyt, igazából illusztrációsokat főleg.
0: Azt.
1: Ez volt a hobbim, hogy rajzolok.
0: Akkor dölt el, hogy ezzel fogsz foglalkozni?
1: Nem, akkor még divattervező akartam lenni nagyon sokáig, egy pár évig, aztán igazából ezzel felmondtam.
0: Még lehetsz, nem?
1: Nem szeretnék, már divattervező, nem szeretnék divattervező is lenni.
0: Most megkövetjük csak. Állj-e, vagy subidubidú típusú ember vagy?
1: Subidubidú.
0: Mi lesz az első szám, mesélj róla, elkezdett az első zeneblokk?
1: Legyen a Tigrics.
0: Mesélj erről.
1: Igazából így ő az egyik oka annak, hogy elkezdtem zenélni, és az egyetlen talán, akit nagyon-nagyon régóta hallgatok, és minden egyes érzetemnél vagy állapotomban szeretem hallgatni. Úgyhogy ő ilyen állandó kis lény az életemben ilyen téren.
0: Nem volt kérdés, hogy hozod. Hallgassuk Few Parameters 2.

0: Ebben lesz szabad beszélni, vagy olyan vagy, mint az Erik a Exile-tól, amíg szól a zene, addig nem szabad megpiszenni sem.
1: Meddig nem lehet megpiszenni?
0: Hát amíg szól a zene, addig nem
1: meg
0: szabad
1: lehet pisenni a végén.
0: Egyszer voltam ilyen zérző eseményen, és elkezdtem cigit tekerni, és hogy a papír így megzörrent, így hárman rám néztek, hogy mit zajlom.
1: Azt akkor a síri csend volt. Ez hát, nagyon ritka, hogy az van.
0: Ja, nem, ez ilyen pici helyes, nem tudom mi volt. Azt hallottam, hogy szörnyen utánzod a bagoly hangot.
1: Szörnyen utánzom a bagoly hangot?
0: Fú, tényleg szörnyű. Hogy hívják a madarat, aki direkt keresztbe tesz? Geci nege. Gondolkodtál azon, hogy melyik madár milyen drogos? Mert szerintem a kakuk füves. De hogy egy kicsit tovább gondoljuk, hogy a kolibri az biztos, hogy valami gyorsított eszület, nem? Hát...
1: Kakus, kolibri, igen. Szerintem.
0: Fakopáncs. Ő is azért kattog, veri a fejét valamiben. Van az a papucs csőrű madár, azt nem tudom ismered, de az a gólya, ami olyan magas, mint Sabrina Carpenter.
1: És azt honnan tudjuk, hogy annyira magas?
0: Hát 150, nem tudom, 4 centi az átlag magassága, azt hiszem. Van egy ilyen kép, hogy az a madár, és hogy már nem egy fénykép, szóval nem állnak egymás mellett. Gondolom, elég kevésszer vannak egy szobában. Ez kicsit olyan, nem mint Batman, Bruce Wayne, hogy

0: Mindig valamilyen aranyos igen. szöveget képzelek bele, hogy most mit mondhatnak egymásnak, és biztos, hogy igazán van ilyen semmi nagy dolgot.
1: Mm. Ja, fú, amúgy igen, tök jó, így nádasban is csak így fekszel és figyeled, és akkor ilyen különböző dallamok.
0: Azt is sokszor csináltam. Ja. Meg voltam tegnap előtt a Dunaparton, és tök jó volt, hogy így kiültem egy ilyen 4 órára, és csak figyeltem, ahogy a madarak beszélgetnek, és nagyon kedves volt. A repülőhangnál kicsit halkabbak valamiért. Lehet azt hiszik, hogy egy nagy madár.
1: Ja, valami. Hát, ja, valami. Biztos megzavarja őket. Én egyszer voltam ilyen szalonka húzáskor az erdőben, és akkor direkt azt kerestem, és tök érdekes volt, hogy így az elején még így emlékszel a hangjára, de hogy így figyelsz, hogy azt a hangot hallod, de így összefolyik így az egész erdőnek ez a zaja. De te így a alkotói pályádon is ezt, nem tudom, folytatod, field recording és ének, ezt mesélj egy kicsit így az alkotás folyamatáról.
0: Hát igazából nálam szerintem a zenekészítés úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon sokszor kirándulok, vagy vagyok nyugodt helyeken, és elkezdtem hangokat felvenni, amik szimpatikusak voltak. És sokszor madarak, vagy ilyen zajok, vagy most már azt is elkezdtem, hogyha nem jutok ki a városból, mert annyira nincs egyetlen percem se, akkor így már az utcán lévő bármilyen aranyos, kedvesebb természeti hangot is felveszem. És akkor ezekből szeretek... Most, amiket csinálok így az elmúlt hetekben, szeretem már így teljesen átírni őket, de eddig meg szerettem valahogy így alapnak venni őket igazából.
1: Az, hogy átírod, akkor modulálod meg ilyesmi?
0: Hát most például csináltam ilyen repülő hangokból kikeket, és így ezzel szórakozok, hogy valahogy úgy megtartani a hangot, de hogy így nagyon, vagy így átírni őket, hogy így felismerhetetlen legyen, de hogy én tudjam, hogy ez nem egy ilyen létező dolog volt, hanem hogy én csináltam valamiből. És ez így szimpatikus ezzel, hogy valahogy így dallamot vagy énekhangot sokkal egyszerűbben írok ezekhez, és sokkal jobban szeretek úgy kezdeni valamit, hogy gondolok egy emlékre, abból előveszem a hangot, és akkor utána az érzeteket hozzáadni minden másávnál.
1: Ez akkor szempölözésnek fel, meg? Vagy,
0: picit. Vagy kicsit. Igen.
1: Mi a setup?
0: Van otthon két Edem Audio stúdió. Hangfalam, monitorom, egy laptopom, de most két laptopom, mert épp laptopváltásban vagyok, és hol az egyiken, hol a másikon csinálok bármit. Van egy hátizsáknyi gyerek hangszerem, amikben nagyon szeretek hangokat felvenni. Mikrofonok, meg sokfajta kontakt mikrofon, nagyon sok kagyló és kő. Vagy igazából bármi, amit így beszerzek, faágakkal is szeretek dolgozni.
1: De jó.
0: Szóval nálam még így az ilyen szintetizátorok használata mondjuk annyira nem volt meg, de most pont kinéztem egy Arturiát, amit majd beszerzek, mert így idejét érzem, hogy kicsit unom már a laptoppal dolgozást, és szeretnék váltani, azt hiszem.
1: És akkor Ableton most? Vagy...
0: Ableton.
1: És akkor így a field recordingból eléggé logikusan következett, hogy ambientet csinálsz, és nem tudom...
0: Általában akkor csinálok zenét, amikor bepánikolok, és megnyugtatnak ezek a hangok. Úgyhogy ez szerintem nálam abból jött, hogy nekem a zene az egy ilyen 16 évig igazából főleg ilyen kézzelfogható dolgokkal foglalkoztam, és nem nagyon hangokkal, és valahogy amikor elkezdtem hangokkal, így rájöttem, hogy teljesen más, hogy nyugtat meg, mert nem olyan monoton, vagy hogy egyáltalán nem érzem annak, és azért az, hogy nyugodt zenét csinálok, az főleg ilyen önnyugtatás talán.
1: Hát ez a jó zene, egyszer azt hallottam, ami így a lelkedbe jön, vagy hogy...
0: Igen, meg azért kezdtem el zenélni, mivel a diplomamunkámhoz egy barátom nem vállalta a hangot, és ahelyett, hogy megkérdeztem volna bármelyik másik barátomat, azt mondtam, hogy jó, akkor megcsinálom én. És az pedig pont egy ilyen interaktív animáció volt, ami különböző ilyen kirándulós helyekről összeszedett képekből, meg ilyenekből volt, és ahhoz azt éreztem, hogy ez illik, aztán valahogy így megmaradt, hogy ja, ez amúgy így nagyobb megnyugtat, szóval ezt így kell aktívan csinálnom. És így segít a mindennapokban, kicsit ilyen terápiás talán nálam. De hát sok embernél, azt hiszem.
1: Na jó. Hány ember van az életedben, aki mellett nem kínos csend?
0: Sok. Az a barátom, aki mellett nem az. Szerintem. Ez egy ilyen dolog.
1: Ez a dolog, én aktívan dolgozok azon, hogy a kínos csendek esetén mit lehet bedobni témát.
0: De nem lehet, hogy az van, hogy nincs is olyan, hogy kínos csend, csak az emberek valamiért kínosnak érzik a csendet.
1: De igen.

0: Én minden, és én... Igen, mondjuk az is kéne szokott lenni, amikor beszélek, szóval...
1: Hát akkor próbálj most ott ilyen másságokat kiadni, amikor így nem akarod kínosan érezni, akkor így tudod, csak így elkezdesz ilyen random hangot. Igen, és akkor ez már nem kínos.
0: Igen. Mondjuk azt nagyon szeretem, amikor valakihez hozzászólok, és csak az utolsó gondolatfoszlányt mondom ki, ami a fejemben megy, és az plakettenger, vagy négy lábú asztal, és akkor ezzel már kezded a beszélgetést.
1: Négy lábú asztal. De az alap a négy lábú asztal. Akkor
0: igen, három lábú asztal. Két lábú asztal.
1: Nem, amúgy ilyen száz lábú asztal. Az egyébként már jobb szerintem, mert a kettő, három, négy lábú az ilyen alap asztal, de a száz lábú asztalt lehet tovább vinni, és akkor miért száz lába van? Biztos nem 101, vagy hasonló.
0: Jó, próbáljuk ki ezt, most kíváncsi vagyok. Kezdte akkor a száz lábú asztal.
1: Száz lábú asztal.
0: Száz lábú asztal. Ez hogy adott eszedbe? Ezer lábú asztal, nem? Meg a száz lábúakat, meg az ezer lábúakat.
1: A száz az még befér mondjuk egy szobába, de az ezer lábú az még már lehet csak egy ilyen nagyon nagy térben.
0: A száz fős cigányzenekar, ők szerintem száz lábú asztal mellett ülnek.
1: Ezer lábú asztal. Ezer lábú asztal. Bár lehet olyan, hogy olyan asztalokat kéne gyártani, hogy egy kobak, egy láb, és akkor az ilyen 20 fős családnál, vagy az ilyen nagy tárgyalásoknál mondjuk 40 lábas asztal.
0: Hát, ja,
1: be kéne vezetni, lehet.
0: Szerintem én öt lábú asztalt se láttam, szóval... Vagy igen.
1: De biztos vannak öt lábú asztal.
0: Biztos van öt lábú asztal. Jó, bocsi, most kicsit... mesélj az arról, hogy hol jött ki a cuccaid. Addig megkeresek az öt lábú asztalra.
1: Eddig a Temporary Nights-on és a Blue Sun kiadónál. Most meg újra ki fognak jönni majd különböző helyeken. Egy külföldön, egy ilyen válogatás albumon leszek, meg áprilisban kijön az első fizikai kiadványom. Majd egy magyar kiadónál.
0: Magyar kiadónál?
1: Igen, egy titkos. Magyar kiadónál, titkos. Igen, kicsit. Vagy hát így azt beszéltük, hogy még nem mondjam.
0: Milyen fizikai hordozó lesz?
1: Vinil.
0: Aztán. Szóval, ha indul az előrendelés... meg igen, a Temporary Nights jött ki az első anyag, a teljes anyag?
1: Az EP, ugye? Igen, előtte jött ki az Égbolt királyfés Felemás úrfi, ami meg igazából ennek az animált képregénynek volt az összes hangja. Minden választásnál egy hang volt, és akkor így az, hogy én egyébként kiraktam a zenémet, az igazából abból indult, hogy a kiállításhoz akartam egy valami QR kódszerűt, amivel így otthon tudják hallgatni az emberek, mivel nem akartam, hogy a munkát vigyék haza, és akkor így kezdődött az, hogy egyáltalán kirakom bárhova a zeném, vagy hogy így nem az volt vele a szándékom, hogy engem hallgassanak emberek, hanem hogy ezt majd így haza tudják vinni, és azok az emberek tényleg tudjanak hallgatni.
0: Biromance egyik projektjén volt floppy lemez kiadvány, az kevének az ellenkezőjén. Nem találtam öt lábú asztalt, szóval ez valószínűleg nem létezik, úgyhogy ha valaki asztalos, akkor csináljon egy öt lábú asztalt, és megveszem. Megveszük. Nem gondoltál rá, hogy könnyebben kereshető nevet válasz a projektnek?
1: Nem. Mivel nagyon a sajátomnak érzem, és mindenki mondta, hogy legyen valami más nevem, de valahogy nem éreztem, hogy szeretném, hogy az legyen, meg egyébként amikor elkezdtem, nem is gondoltam rá, hogy ez egy projekt lesz, hanem csak úgy gondoltam rá, hogy mint tudod, amikor így létrehozod a Facebook vagy bármilyen profilodat, ahol így a nevedet használod, és akkor így utána meg, hogy ebből így elkezdődött valami, akkor meg már úgy voltam vele, hogy most szerintem ameddig ilyen zenéket csinálok, addig ez marad, és hogyha elkezdek más műfajban dolgozni, akkor lesz valami olyan más név, vagy valami hasonló. Külföldön nagyon nehezen ejtik ki, azzal mostanában ilyen vicces dolgok vannak. Így múlt héten egy egyiptomi srác próbálta, és nagyon nem menne ki többszörös próbálkozás után sem. Kimondás a virágnak.
0: Azt hiszem, ezt átérzem a Gergelyt, próbáld meg elmagyarázni egy Zoom call-on, akik ragaszkodnak hozzá, hogy ők jól akarják ejteni a nevedet, és akkor, hogy az elipszilont kezded előbb magyarázni, hogy az jö valamiért.
1: Hát, vagy a G betűt meg
0: magával. És amúgy nem is, tehát, hogy senki nem hív Gergelynek a német tanárom, középiskolai német tanáromon kívül. Tehát, hogy igazából a Gergő, és akkor az ő az olyan, mint a Dánban, az az áthúzott izé, és már így, tudod, másról kéne beszélnünk, mire.
1: Hát igen.
0: Végigmondom, és voltam egyszer Zserzseli is, ami így... Ja, egyes barátaim meg ragadt. Te bírod ezt a jungle zenét?
1: Van, hogy igen, van, hogy nem. Voltam egy nagyon jó jungle bulikban, de ez nálam ilyen hangulati dolog, vagy hogy így általában egy-egy műfaj olyan, hogyha bal lábbal kelek fel, nem biztos, de lehet, hogyha jobb lábbal, akkor igen.
0: Mi a legalacsonyabb és a legmagasabb gázsia, amit kaptál?
1: A legalacsonyabb az a nulla, amit kaptam valamiért.
0: Azt én is.
1: A legmagasabb, az szerintem kb. Ilyen 30 ezer forint volt valamiért.
0: Duri, ezt így elmondod.
1: Miért? Nem szokt, vagy hogy így nem, ez egy ilyen dolog, hogy szerintem ja. Az, hogy már egyáltalán kap valaki pénzt azért, hogy csinál valamit, az már egy nagy dolog, nem? Vagy hogy így sokszor ezen... Erről beszélgetek mostanában a barátaimmal, hogy amúgy az, hogy így egy fellépéset kap-e valaki fizetést, vagy nem, így a legtöbben, hogyha mondjuk én egy eseményen adok nekik pénzt, meglepődnek, hogy kaptak bármit.
0: Ja, hát igen, gondolom, attól is függ, hogy milyen területen mozogsz, vagy...
1: Ja, persze. Így az undergroundra éltem főleg. Nem.
0: Ja, persze.
1: Ugye van.
0: Budapest sportcsalakban is kapnak pénzt. És két alkoholista ül a moziban. Kicsit beszéljünk a színpadi mozgásról, meg a közönséggel való kapcsolatról. Én amikor gitároztam az egy zenekarban, akkor volt egy pont, amikor a nagyon zúzós résznél kimentem a közönség közé, és felemeltek. Te várod, hogy így felemeljenek, amikor így a laptoppal így nyomod, hogy így body surfök, miközben nyomod az ambientet?
1: Vagy, nem várom.
0: Vagy hogyan... kell elképzelni a közönséggel való kapcsolatot egy ilyen
1: eddig úgy néztem ki sokszor, hogy megkérdezték utána, hogy én egyébként közben pókereztem el, de ez azért volt, mert hogy így, amikor ezt elkezdtem, akkor így egy nyár alatt volt tizenvalahány ilyen kisebb fellépés, ahova elhívtak, és nagyon nem tudtam, hogy amúgy nekem hogy kéne csinálnom, és mostanra inkább az szokott lenni, hogy egyrészt már nem ülök, hanem állok, és szeretnék valahogy úgy csinálni dolgokat, hogy mozgok közben. Szóval nekem maximum a tánc az. Azt nem szeretném, hogy felemeljenek a laptoppal. Az, hogy magamba felemelnek, az még belefér, de a laptopom az kicsit ilyen. Az
0: van,
1: a laptopom nagyon nem csinál semmit, csak én rajta, szóval ők ne emeljék fel.
0: Mi vagy, csak a laptopodat elviszik, tudod, és igen, megy körül.
1: Amúgy ez egy jó dolog lenne, hogy úgy csinálni egy live-setet, hogy így ahányszor hozzáír egy ember, tudod, így valami mikrofonokkal, vagy beprogramozni, így úgy jönnek ki az ilyen kedves kis aranyos hangok.
0: Wow.
1: Vagy valami hasonló. Most tele van ilyeneken gondolkozok, hogy jobban szeretném azt, hogy legyen benne valami performatív, de hogy közben meg nem performance-ot szeretnék csinálni, hanem csak valahogy úgy megtalálni azt, hogy... valahogy így bábozzak dolgokkal, vagy hogy így közben tudjak mozogni, és inkább ilyen mozogható dolgokat csinálni magamnak, amik nyugodtak maradnak.
0: A Blind dal volt egy ilyen, hogy is mondjam, a Múszínházban egy ilyen bolgár, azt hiszem faszit szervezett a Luspi, és őnek ilyen szenzorok voltak így a kezein, és ahogy így mozgott, az adott ki ilyen kis tizene hangokat.
1: Igen, szóval az volt egy picit ilyen...
0: Ja, van egy csomó megoldás, igen.
1: És ezek szerintem nagyon jók egyébként, vagy hogy nekem mostanában már inkább ezt tetszik, hogy mondjuk most nemrég olyan kesztyűt csináltam, hogy már így a... így azon van a kontakt mikrofon, és akkor úgy mozgok vele, hogy így érintgetek dolgokat, és ez valahogy tetszik, hogy így a bábozást belevigyem ebbe, hogy így szórakoztassam magam is közben valahogy.
0: Ja, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fog kifutni ez a projekt. Az egy Lexus, oda néztél. Szerinted hányan laknak a Sentinel-szigeten?
1: Senki se lakik ott.
0: Mi?
1: Mi?
0: Ez egy illúzió lenne? Az a világ utolsó olyan törzse egy ilyen kis szigeten, ott India közelében, akivel nem léptek kapcsolatba, kb. Volt egy ilyen szerzetes, aki a szigetre akart menni, és megölték őt is.
1: De ez nem az, akikről vannak ezek az ilyen felvételek, tudod, így a magasból, hogy hogy...
0: De.
1: De nem tudom, hogy hányan lehetnek, szerinted?
0: Ja, én néztem egy ilyen dokumentumfilmet, és azt mondták, hogy 40 volt a legalacsonyabb becslés, és hogy kevén 500 a legmagasabb, és hogy valahol között.
1: Soha nem tudjuk, hogy...
0: Nem tudjuk.
1: Ki fognak halni vajon?
0: Hát ja, meg gondolom, hogy kicsit olyan, mint Izland, ahol van az az app, hogy ha randizol valakivel, hogy ne az unokatesod legyen.
1: Lehet.
0: De mennyire durva lenne, hogy így 40-en vannak, és így ekkora felhajtás van körülöttük, vagy az én fejemben talán mindegy, sokat foglalkoztam egy kicsit ezzel a témával. Zeneblokkhoz érkeztünk, mi lesz a következő zene?
1: Legyen az eszelős-meszelős.
0: Ez micsoda?
1: Most jött ki az új albuma 3 nappal ezelőtt, és volt is ennek kapcsán egy esemény Pécsen, ahol a Vegabundus is fellépett, akinek szintén a D.O.B.L. kiadónál jött ki az anyaga nemrég.
0: D.O.B.L. kiadó egyik kedvencem, halljuk. 6 hétegű Canon, number 2x1.

0: 88. adás. Hiszel a számisztikában, meg az angyal számokban?
1: Valahogy a páros számok jobbak, de egyébként nem szoktam figyelni, hogy ez mi, hogy miért van, csak a páros számok szebben néznek ki, hogyha le vannak rajzolva.
0: Hát a 88 az biztos.
1: A 88 az csodálatos. Ez szerintem tök jó szám.
0: Biztos volt már olyan, hogy olyan embernek integettél, aki a mögötted álló embernek integetett, de volt olyan, hogy azt hitted, hogy a mögötted álló embernek integetnek, de igazából neked integettek?
1: Volt.
0: Ilyen is?
1: Igen. Volt, na, régebben előfordult velem, hogy gulyás bulikon, mert nem is emlékszem, hogy milyen nevű lánynak hittek, és nem egyszer integettek nekem úgy emberek, hogy nem, vagy hogy így nem az az ember voltam, akinek hittek.
0: Ja,
1: és volt egy ilyen, volt egy ilyen 6 vagy 8 buli, de csak a gólyába, ahol azt hitték, hogy én nem tudom, ki vagyok. És próbáltam megkeresni a csajt, de sosem mondták a vezeték nevét, wow. Csak így a kereszt nevét, és így úgy jöttek oda emberek, de volt egy 4-5, hogy szia, így így találkoztunk, milyen volt múlt héten, és így semmi. Tehát így nem. Meg volt egy integettek nekem, és akkor így, ja, bocs, azt hittem, hogy az unokatesom vagy, de hogy így... Aztán. Nem voltam az unokatesom, és életemben nem láttam, nincs unokatesom.
0: Ja.
1: Szóval ilyenek voltak, igen.
0: Crazy.
1: Ja, volt, hogy álltak mögöttem egyébként, ez hozzáteszem, mert az volt az alapkérdés, tehát hogy ja, álltak igen. Mögöttem emberek.
0: Ja, igen, ez egy harmadik dolog, mert én olyan helyzetben voltam, hogy nekem integettek, és azt hittem, hogy a mögöttem álló embernek integetnek, mert nem ismertem meg azt, aki integetett, és igazából ismertük egymást. Szóval nekem integetett, de hát néztem, hogy biztos én vagyok-e.
1: Jó, de ilyen nekem is volt, mert a barátaim, és így nem tudtam, hogy kinek integetnek kettőnk közül, vagy hogy így, hogy megy ez.
0: Talán legjobb lenne, hogyha senki se integetne egymásnak.
1: Miért? Kicsit ez olyan kedves, nem?
0: Kedves.
1: Vagy mit csináljunk, ja, vagy... helyett, hogy boxoljunk oda a másiknak, vagy így ez a... Milyen köszönésmódszer lenne szerintem.
0: Ja, legyen. Igazából bárki integet feléd, akkor csak visszainteget, érted? Hello.
1: Hát ez aranyos, vagy ilyen távköszönés valahol.
0: Te értelmisére, vagy ilyesmi templomi dolgok?
1: Igen, sokáig.
0: Akkor ez így tudod, hogy mit kell mondani a templomban, mert én nem értem itt arra, meg nem...
1: Ha bemész a templomban, mit kell mondani?
0: Nem, hanem amikor ilyen szertartás van, és akkor tudod, az egész NASZ nép, vagy az összegyűltek, mondják, hogy ámen, és a te lelkeddel, meg a többi dolgot.
1: Igen, de hogy nálam ez ilyen furcsa, mert egyébként keresztény templomba jártam, de hogy nem vagyok keresztény, hanem református vagyok, és nem mehettem soha semmi ilyen dolgokra, mert nem voltam elég református, és nem is voltam elég keresztény. Szóval általában az volt, hogy beültettek a misére, és mindig elmondták, hogy az összes ilyen hittanon, hogy hát ez a gyerek nagyon okos, meg így legyen orvos, és tudod így az egész...
0: Túl okos, hogy nem.
1: Igen, ilyen 6 éven keresztül minden napom abban lehet, hogy vagy hittan, vagy templom, vagy valami ilyesmi, és mert nagyon próbáltam ezt elfelejteni, nem szerettem ezt a világot.
0: Megértem, csak nemrég jártam az Aldiban, és akkor mondták, hogy kérjük az egyes kasszát, és akkor hirtelen flashbackem lett, hogy kérünk egyes kassza, hallgass meg minket.
1: Hát amúgy jobb lenne, hogy az Aldiban lenne. Amúgy lehetne ilyet, hogy az Aldiban vannak misék, tudod, vagy így egy Aldiba buli csinálni, hogyha már itt templomokban is vannak partik, akkor lehetne, hogy mondjuk az Aldiban meg mise van, vagy keverni a helyeket a helyekkel.
0: Aldiban, igen. És akkor sokkal jobb lenne az a cucc, amit megeszel, érted?
1: Vagy így közben be tudsz vásárolni. Pisztecses
0: kosszent eszel, nem azt az ízlen, az ilyenkerek cuccot.
1: Azt a műkenyeret.
0: Ez a műsor azért jött létre, mert meguntam azokat a legáltalánosabb kérdéseket, amiket zenészektől lehet kérdezni. Mondjunk pár ilyet, hogy írod a számokat, hogy megy a turné.
1: Ki a legnagyobb példaképed? Mit éreztél, amikor kijött az első zenéd?
0: Te azért
1: tudtál fellépni először, mert ezzel az emberrel jóba, vagy erre a bulira be tudsz vinni?
0: Ja, szerintem interjún kívül kérdezik, de igen, fel tudsz írni.
1: Hát jó, de tudod, így biztos sok interjú közben, és az, hogy úristen, beszélnek valami nagyon nagy bulira, amit 10 kell belép, és megkérdezik az interjú mellett, hogy amúgy meg be tudsz vinni.
0: Amikor Covid volt, akkor elvég az olyan szervezők így rá kellett írni, hogy figyú, fel tudsz írni, hogy csak hogy így ne essenek ki ebből.
1: Azta.
0: UH vagy az Ora Fesztivál?
1: Uha, az azora nekem nagyon nagy és fura és túl zsúfolt, és nem szívesen mennék erre egyáltalán. Nem, de nem rossz, hogy van, csak nagyon nagy és...
0: Ott is van ambient sátor.
1: Micsoda?
0: Ott is van ambient sátor.
1: Van milyen sátor?
0: Ambient.
1: Van ambient sátor. Hát, az más, hogy az ember elmegy egy dologra, de hogy 10 napot ott lenni, mindig az volt a problémám ezzel, hogy itt 10 napon keresztül egy fesztiválon lenni, az számomra kicsit ilyen túl sokáig egy helyben levés.
0: Hát, ja, 10 napig igazából bárhol lenni, kicsit túl sok.
1: Nem mindenhol.
0: Na mondj egy példát, ha nem túl sok 10 napot lenni.
1: Tengerparton sátorban, az megint másabb csöndben. Lehet valakinek sok, nekem mondjuk nem.
0: Mi az elmúlt 3 koncert, amin voltál?
1: Mi az elmúlt 3 koncert?
0: Köbben 3.
1: Mi voltam mostanában? Nagyon nem jártam helyekre, mert folyamat dolgoztam, vagy voltam az Atnóba, ahol én is játszottam, és általában olyan eventekre megyek el mostanában, ahol vagyok. Előtte a Sav megyén voltam, nem tudom, voltam egy, nem is emlékszem milyen buliban, a Gólyában, meg a Kriptában voltam most a héten. Volt 2 zenekar, meg egy nagyon ügyes srác, akinek így miközben kint játszott, elkezdett esni az eső, és az volt, hogy azért kellett kivinni az egész setupot, mert a Kriptában elment az áram, és azért kivittük, és miután kint már tudott játszani, elkezdett esni az eső, és vissza kellett vinni az egész setet, úgyhogy ilyen pakolgatós event volt az első Kripta utca fesztivál, vagy valami hasonló.
0: A mindúra lehetőleg volt így, hogy velem összeültem.
1: Ja, így jó.
0: Ja, mindegy, jó, amúgy.
1: Jó.
0: Nem kritika, nem még egyszer beleverem, akkor... Jössz a Noise Show-ra, programajánló buli koncert fesztivál, milyen lesz, amit ajánlasz, és a hallgatóknak el kell mennie?
1: Lesz egy Sav megye buli 28-án. Elkezdtek a mamések is most egy sorozatot még tavaly, aminek most 20-án lesz a második eventje, és azon játszik majd a Nemerov is, ami azért lesz jó, mert igazából ottani hallgatók dolgoznak majd együtt vele, és ez számomra tök szimpatikus. Meg lesz egy április 3-ai buli, amit a Kriptában csinálunk, és arra fognak jönni a Kaller évesek, akik ilyen nagyon ügyes lipcsei arcok. Ezen kívül van egy esemény, amit NOS szervezek, ami 21-én lesz a No Space-be, azon pedig pécsiek vagy Pécshez köthető emberek fognak játszani, szakosok, vagy volt szakosok, vagy szakon tanító emberek.
0: Na, ez mindjárt erre is kitérünk a Steel Places-re. Én is bedobnék gyorsan 2 dolgot. Minden pénteken itt a Pókban 6-tól 11-ig a Lamacsón különleges szetteket szervez. Most pénteken Dalmata Dániel 10. szülinapi esemény lesz, jövő héten pedig Blue Sun élőzés. Mindegyik, hogy mondjam, kicsit kötődik hozzánk. Még mindig helyek, Steel Places, Inspired Dr. Dre, Still Get Left for the Street, amikor névválasztásom volt.
1: Nem, balzasztó vagyok a névválasztásokban, hogyha valamit kell adni, és volt felírva 10 dolog, és ezt választottam ki végül rámutatással. Ez volt az egyik oka, a másik oka meg, hogy nem tudom, nem tudtam eldönteni, hogy magyar legyen, vagy angol, és nagyon hihetetlen jött az, hogy egyáltalán szervezek valamit, ezért így kb. 5 perc alatt kitaláltam. Aztán így megtetszett, hogy igazából több jelentése van, meg így tetszett, hogy benne van az, hogy helyek, meg így nem tudom, valahogy így olyannak gondoltam, amit több helyre viszek, és ennyi volt így a kiindítatás ezzel kapcsolatban.
0: És tudsz valami jó helyszínt, pincét, ilyesmit a Kripten, meg a Gólyán kívül, meg a No Space-en kívül, hogyha szerveznénk valami különleges esemény?
1: Legális vagy illegális?
0: Bármilyen.
1: Igen. Nagyon sok gyártelep van, ahova egyébként nem olyan nehéz bejutni eseményen, én is szeretnék majd.
0: Akkor ezt elmondod az kívül?
1: Igen.
0: Nehéz.
1: Persze, szívesen.
0: Jó, meghívom, hogy megy.
1: Van egyébként sok, amikre nem tudnak emberek, és egyébként egészen elérhetőek.
0: Én is nézegetem most, mert amúgy itt a 8. kerületben lakom, amikor a 9-es buszvonalán megyek, itt egy csomó ilyen kínai üzlet van, és hogy az egyikben biztos van valami üres hely, meg a Dürernél néztem, de majd megbeszéljük.
1: Nagyon akkor sok ez... üres hely van, igen.
0: Tehát van ez a dolog, hogy film in front of live audience, vagy recorded in front of live audience, hogy például most, hogyha nem lenne zárva a pók, akkor egy élő közönség előtt vehetnénk fel ezt a műsort, és akkor itt tapsolnának, amikor jó viccet mondunk, meg ilyesmi. De hogyha már így helyekről beszélünk, akkor mondjuk a Filmei temetőben is fel lehetne venni egy adást, és akkor film in front of a dead audience, és így ott van egy csomó halott, és semmi reakció, és akkor mondod a vicceket, és csak...
1: De egyébként ott már csináltak eseményeket.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az nem mindig csak halottaknak, szóval élőknek is csináltak már ott esemény, de ilyen kedves lenne, hogy...
0: Hát csak nincs ott senki, hanem így záróra után bemész. És akkor ígértem, hogy a zenehallgató platformokról beszélünk. Milyen platformon jó zenét befogadni? A SoundCloudot beszéltük így talán műsoron kívül. És ez azért érdekes nekem, mert a Norman mondta, hogy megváltozott így a zeneírás, hogy amikor ő így elkezdett zenéket írni, akkor tudod, így tudott egy üzenetet váltani így az akkori példaképével külföldön, nem tudom, sok ezer követős faszi, és hogy sokkal könnyebb volt így befutni, vagy nem tudom. Ez most is igaz a SoundCloudra, hogy ez egy jó platform kommunikálni más zenészekkel, vagy...
1: Nagyon, az? Szerintem. De az van, hogy én most ezt érzem picit, hogy azok az emberek, akik pedig nem ezt akarják, így a fiatalabbak közül a Bandcampre kezdtek nagyon átállni megint. Vagy azt így...
0: Hát az a legetikusabb így... platform. Nem
1: igen, kell, igen egyébként, de hogy a SoundCloud az nekem például már így nagyon sok embert hozott az életembe, úgyhogy így reagáltak valamire, vagy így nagyon szerettem a dolgaikat.
0: Egymásra írtok, vagy...
1: Aha, igen, vagy így sokszor csinálom azt, hogy mondjuk megtalálom őket ott, és akkor, hogyha ott van így a nem művész nevük, én mindig úgy mondom, hogy ez ember nevük, akkor megkeresem őket más, és úgy írok nekik, de hogy volt, hogy így nem tudtam, hogy most ez az ember ki lehet, és akkor ráírtam ott, és akkor elkezdődött egy kommunikáció. A külföldiekkel kapcsolatban ez tényleg egy sokkal egyszerűbb út engem... mostanában így az elmúlt pár hónapban elég sokan megtaláltak, úgyhogy... hogy így ott írtak, és így, nem tudom, néztem valamikor, hogy hol hallgatják a zenémet, és volt olyan, hogy így Anglia, vagy így, nem tudom, Európán kívül is volt, mert Indiában is hallgattak, amit így nem értettem, hogy, így, hogy kerülök fel, bár, hogy úgy oda, hogy ott halljanak, de van ilyen. Ebben talán egyszerűbb. A Bandcamp az picit annyival jobb, hogy talán nekem máshogy összeszedett, mint a SoundCloud, meg jó, hogy nem látod, hogy hány ember hallgat, mert sokan azt veszik alapul, hogy úristen, ez most csak 10 ember hallotta, úristen, ezt ezeren, pedig egyébként szerintem ez egyáltalán nem egy olyan dolog, ami alapján így egy zene jó, vagy nem jó.
0: Igen, és a Bandcampben ez ember tetszik. Itt van és hallgatja a zenét.
1: Igen, de hogy így a Bandcampben azt tetszik, ezt tudod, ilyen kicsit titokzatos.
0: Mondjuk szerintem mi ott is lehetünk. Vagy a kiadóval lehetünk ilyen eladási, meg felhallgatottság.
1: Jó, de az eladási az igen. Szerintem más,
0: ja, hogy így, más, igen.
1: Tudod, így nem az, hogy nyilvánosan ott van, de most már egyébként el tudod rejteni a zenéknél, hogy be tudod állítani, hogy a tiédnél ne lássák, hogy ezt hányan hallgatták. Ez egy ilyen új funkció, azt hiszem.
0: És akkor kicsit ehhez kapcsolódik, hogy kiket kövessek, hány expert producer van Magyarországon, mert kicsit célom, hogy eddig nagyon kapkodtam a, nem tudom, stílusok között, tudod, akár ilyen popzenészeket elhívtam a műsorba, de hogy szerintem van egy csomó érdekes producer, akiket érdemes lenne leinterjúztatni, és mindenkivel interjút akarok csinálni. Hol keresem őket? SoundCloudon? Tüskebölcsön válogatás?
1: A Marmint Agency szerintem egy jó platform, amúgy, vagy hogy így ott jó figyelni az embereket, de ha így fiatal elektronikus zenészeket szeretnél, akkor mondjuk a 111-et, a Dióbalát, ezeket mind... Én mindig kiadóknál figyelem amúgy, hogy hol mi történik, vagy hogy ezt próbálom, és nem úgy, hogy melyik platformon, de mármint mondjuk annyiban jó, hogy ott úgy minden egybe van, és nem ilyen műfajonként, tudod, sokszor az van, hogy kiadóról így, nem igen. Tudom, az van, hogy ezzel, inkább ezzel a műfajjal foglalkozik, az meg kicsit ilyen összegyűjtő cucc, vagy az MMN magos ilyen esemény osztós dolgoknál is tök jó ezt figyelni, vagy az interjúknál szerintem mondjuk, vagy minden ilyen kereten is én ezt szoktam csinálni, hogy így minden létező platformot megnézek, hogy most így ki van, akit még nem ismerek, vagy nem hallottam. De a legjobb élőben talán, hallgatni valakit, és akkor úgy látod, hogy ki ő, nem csak egy név leírva.
0: Igen. Amúgy ja, sokszor erre jutok, hogy csak élőben igazán jó zenét befogadni. Fuck, Mary, Kill, Prince, Davoria, Brian Eno.
1: Válasszak? Mm. Brian Eno és Davoria.
0: Mi Fuck, Mary, Kill, az egyiket meg kell ölnöd, a másikat
1: ja, nem értettem, hogy mit mondasz, annyira gyorsan bocs. Tetted. Kit öljek meg? Meg kell ölnöm az egyiket. Davoria. Mi volt a második? De a Davoria szerintem nagyon jó, csak nem tudtam, hogy most melyiket öljem meg. És azért egyet mondtam. Mm. De mi volt a másik kettő?
0: Pénz.
1: Az, amit mi még a másik két opció?
0: Elvesz, és megdug.
1: Nem tudom, Brian Eno-t megdugom. És a...
0: Pénzzel éltek.
1: Igen, de szerintem így a Brian Eno-n kívül a pénz és a Davoria az egyik sem a megölöm kategória.
0: Mm. Akkor most jön a 104 titkos Half-Life info, amiről valószínűleg nem tudtál. Szóval sem felolvasok párat. Például, hogyha a végtelen történt dobozokat ki lehet nyitni, hogyha rájuk ütsz egy feszítővassal, de ha belenézel a játék kódjába, akkor azt is látod, hogy úgy működik, hogy akkor is ki tudod nyitni, hogyha a kezedben van a feszítővas, tehát más fegyverrel tudod, oda dobsz egy gránátot, gyorsan előveszed a feszítővasat, és így is ki tudod nyitni. Vagy egy másik, itt most inkább talán bejátszom ezt a videót, és akkor lássuk meg, hogy ebből jó experi zene.
2: Crossbow shots can go through certain things, like fences. When impaling something, they will still try to go through fences, but this will cause the ragdoll to freak out.
1: Ebből jó van.
0: Képzeld el, hogy ezzel lépek fel a búhán.
1: Hogy jó. De még tennék rá fádolat.
0: Ja, kicsit kiforratlan, nem szóval.
1: Monoton.
0: Utolsó kérdés a zene előtt. Ugye Dante Inferno isteni színjátékban úgy érte le Dante a poklot, hogy 9 szint van. Szerinted milyen zene szól az egyik szinten a 9-ből a pokolban?
1: Rock.
0: Csak így rock, így bemész, és klasszikus rock, vagy...
1: Rock. Bármilyen rock zene.
0: Bármilyen rock zene.
1: Aki olyan ember szól, aki nagyon rockstárnak érzi magát. Úgyhogy ha valaki rockstárnak érzi magát, hogy játszott a pokol egyik szintjén. Ugye ez lett ilyen beavatás.
0: Egyik ilyen kis... Mi az?
1: Kéne egy 9 szintes helyet csinálni, amit elnevezünk
0: ki. Biztos ilyen hátranyolt haja van, és így...
1: Igen, van meg ilyen piros bőrnadrág, meg fekete bőrdzseki, tudod, ilyen cowboy.
0: Látom magam előtt, nem.
1: Szeretnéd ezt csinálni? A...
0: Ja nem, csak így látom magam előtt, hogy így a pokolra kerülök, és akkor így a kis, hogy mondják ezt, kis démon így, igen, ebbe van. És ami a legrosszabb rockot. Mi lesz a következő zene? LARP, Evo.
1: Legyen az Oshia.
0: Aha. Ez mi? Ez mi ez?
1: Ez a Blue Sun második VL-ján jött ki, és ez a Yorgos és Zoshia 1000 km című száma.

Tudom, sokszor mondom. Semmi különös. Néha menj, máskor pokol. A nyomás már a tüdőmnél. Lélegzetem fáradt. Elönt a lepegő vér. És az üresség.

0: Szóval másfél órás műsor. Na, így lehet kezdeni olyan dolgokkal. Rakamakafon. És akkor már is van egy téma, érted, rakamakafon. Nem az van, hogy kínos csend van. Jó. Mit néz Mészáros Lőrinc a tévében?
1: Magát.
0: Így ezért lekapcsolja a híradót, hogy amikor ő megy benne.
1: Igen, lehet.
0: Vagy ilyen Netflixen, vagy van szerinted valami sorozat, vagy szomszédokat
1: elképzeltem
0: néz? Vagy...
1: már, hogy ő lehet, hogy vannak a Netflixen az a tini lányoknak szóró sorozatok, és gondolkoztam, hogy lehet ilyen nagy rajongója, és akkor így, vagy szexés nyúlókat néz,
0: szex
1: vagy
0: valami, ha,
1: igen, vagy Andi így jártam anyátokkal, vagy valami hasonló. Biztos ő is nézett ilyeneket.
0: És ezek agymenők.
1: Ja, amúgy igen, az
0: vagy úgy. Ő is azért zsenőnek érzi magát néha. Minden emberrel meg tudom csinálni, hogy arra a számra gondoljanak, amire én próbáljuk ki, mondj egy számot.
1: 8.
0: Bam! Működik! Mi a munkád?
1: Most itt teaházba dolgozok. Hát... ez ilyen nehéz dolog, hogy az embernek mi a munkája, mert van az a munka, amiért fizetnek neki, és van az, amiért nem feltétlen fizetnek neki. És szerintem a legtöbben azt csináljuk, hogy van a kötelező, letudom az anyagiakat körös munkánk, és akkor azon kívül van az, amire ezt a pénzt elköltjük, vagy amiből így még egy kaja ára se jön be.
0: Igen. Helyre csak aki elutasít, az a CVT Pro. Azt hiszem, nagyon sok szó, hogy szólom a mai adásban. Itt a műsorban elég nagy, úgy hallottam, hogy te házban dolgozol, és hogy munkát keresel. Itt a műsorban elég nagy az elérésünk, szóval kapsz most 65 másodpercet, hogy elad magad.
1: 65 másodpercet, hogy eladjam magam.
0: Igen, hát hogy így, csak így.
1: És mikor kezdődik?
0: Mi a stopper angolul?
1: Nem tudom.
0: Indul!
1: Hát igazából melót keresek, olyat szeretnék, ahol tudok szervezni, és jó lenne néha így állandósult abban egy helyen csinálni ezeket, mert azt érzem úgy, hogy nagyon sokfele vagyok, és nagyon sokfele emberrel szervezek, jobb lenne, hogyha ezt állandóan is meg tudnám valahogy tapasztalni. Igazából ennél többet nem szeretnék mondani a legtöbben, mert tudja, hogy ezt szeretném, azt hiszem, vagy így. Ez talán mindent leír.
0: A legtöbben, mert ugye ez.
1: Hát, hogy úgy mondom, hogy...
0: az összes hallgatónk ugye ez.
1: De hogy nem ezt mondom, csak hogy tudjátok, amikor ilyen kulturális dologban vagytok, mindig vágyik arra az ember, hogy azt, amit szereti, azt tudja fixen csinálni, és ne az legyen, hogy 60 fele kell lennie ahhoz, hogy egy dologra tudjon fókuszálni, amire tényleg szeretne. Ennyi.
0: De miért téged kéne felvennünk?
1: Mert top vagyok, mert mindig mindent megcsinálok, és maximalista vagyok. És nagyon szeretek emberekkel dolgozni. Imádom egyébként összeállítani így a különböző arcokat, meg azt is, amikor megismerik egymást. És valahogy sose vitázok semmilyen eseményen senkivel. Ezért kéne felvennetek.
0: Bezártam ezt. Bocs. Nagyon köszönjük. Akkor Léci, aki ha hallgatjátok, és... szóval egyrészt ajánljátok Virágot, szerintem nagyon jó munkaerő ez alapján, amit elmondott, és ha céged van, akkor vedd föl. Na jó, valami szerintem alakulni fog. Amúgy nem is kérek így a referenciáért valamit. Kulturális rovat következik. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a Sopranos mafiózók sorozat 6. évad 4. részében, amikor Póli meglátogatja Nucsit a nyugdíjas otthonban, akkor a Gilmore Girls megy a tévében, a Szívek szállodája, és a Gilmore Girls 7. évadban pedig van egy rész, amikor Richard egy ilyen melegító alsó-fölsőt vesz, és akkor a Lorelai viccel vele, hogy Tony Sopranoval fogsz ebédelni. Tehát a Tony Sopranos és a Gilmore Girls univerzumban léteznek egymás sorozatai, vagy micsoda.
1: De a Disney filmekben is van egyébként ilyen, ezt nem tudom, már láttad, de hogy van mindig egy-két ilyen karakter egy-egy meséből, vagy animációból, akikről nem tudod, de hogy így ott vannak mindegyikben igazából mindannyian, és így vannak az ilyen következetes lépések, hogy melyikbe kit hoznak be.
0: Akkor nem tudom, gondolod, hogy a Sopranos és a Szívek szállodája között is van ez a...
1: lehet valami viccet elrejtettek, igen. Vagy ezt így tudod, az ilyen nagyon nagy rajongók észreveszik, és senki más nem, meg a mostani hallgatók most már biztos, hogy meg fogják ezt keresni.
0: Amíg én ezt nem kerestem meg, de több helyen láttam, szóval igazoltnak láttam. De ha már kulturális rovat, akkor létrejön egy könyvet a hallgatóknak, vagy több könyvet.
1: Péter Figergely Bányatót szeretném ajánlani mindenkinek. Igazából ez a könyv nagyon szépen mutatja be a nyomort, meg az elmebetegséget. Arról szól, hogy igazából van egy ilyen bányató, amikor nagyon fura emberek élnek, van egy őre is a bányatónak, ami már egy ilyen nagyon furcsa kiindítás, mert a bányatavaknak nincs őre, ugye? És így igazából így minden így a feje tetejére áll ebben a könyvben. De valamiért nekem így Miskolchoz nagyon beszokott ütni, Miskolcnak az ilyen nyomarabb részeihez, és ezért ez talán az a könyv, ami legjobban.
0: Miskolciaknak kötelező, mindenki másnak ajánlott.
1: Egyébként igen, Miskolciaknak kötelező, szerintem. Vagy aki így Miskolchoz kötető.
0: De ott is van bányató.
1: Nem azért, hanem az ilyen elmebetegségek miatt, vagy az ilyen, inkább az ilyen szegénység és nyomor miatt talán.
0: Ő írta a Kitömött Barbert, nem?
1: Micsoda?
0: Péter Figergely írta a Kitömött Barbert.
1: Igen.
0: Ja. Köszönjük szépen. Amikor felébredek néha, tudod, az álom és az ébrenlét határán van valami gondolat, ami bevillan, és ezeket néha leírom, mert hogy annyira szürreálisak. A legutóbbi az volt, hogy Girosz és Listening Bar. Így képzeld el, hogy van egy listening bar, meg ilyen lemezbolt egyben, de közben gyroszt is árulnak, és akkor az a zsíros kézre egy össze tudod fogdosni az összes lemezt, ahogy így válogatsz. Szerintem egy jó kombó. Mi a legjobb koktél?
1: Mi a legjobb koktél? Nemrég ittam egyet a Susukába, amiben volt ilyen aranyozott pezsgő, de nem tudom a nevét. Amin én gin tonikos vagyok, az nem tudom, koktélnak számít.
0: Elfogadom. Igen. Klasszik. Ilyen gin tonic van a Pókban is. Ami a Sursúban van, azt hiszem, egy mezei virág nevű koktél.
1: Ezt nem így most láttam.
0: Én csak pont amikor készültem az adásra, akkor láttam. Kreatív... Uh-huh. Kreatív Performance stúdióban látható szeméttel, nem tudom, látod, de ott van egy ilyen fúrógép. De mivel hoztál ilyen robbanó cukrot, szerintem használjuk ezt, és hallgassuk meg, hogy a mikrofonban mennyire szól bele.
1: Jó. Ezt ki tudjuk nyitni.
0: Köszönöm.
1: Van egy olló. Amúgy ezzel is, vár, nem tudom, lehet ezt a másikat jobban ki tudjuk.
0: Amikor a kézmosó az ilyen fújós szárító, tudod, nem tudom, hogy
1: igen.
0: Szóval ismered, nem ilyen papír van, és akkor egy idő után elkezd így a Last Ketchup songot összeni, táncot. Amíg hozok egy ollót, addig mondd el, hogy hogyan kell
1: Kinyitottam.
0: Jó van, nyelvű vagy. Szóval hogy kell réti virágnak öltözni idővel?
1: Nagyon egyszerű fekete ruhákat hordok legtöbbször. Szóval valami csak feketét és kényelmeset. És egy fülbevalót.
0: Most, hogy a műsorba jöttél, máshogy öltöztél fel, mint amúgy?
1: Van rajtam barna. De csak azért, mert a fekete mosás nem szeret meg.
0: Ja, hát akkor igazából bármi lett volna. És milyen póló van rajtad?
1: Fekete. Egy barnába akartam jönni, és nem, feketébe jöttem.
0: Na jó, 3, 2, 1...

0: Köszönöm szépen. Experimentál rádiózás mi?
1: Picit.
0: Ha egy ország zenét kellene hallgatnod életed végig, melyik lenne az?
1: Most, vagy általánosságban, mai nap, vagy úgy mindig?
0: Igen.
1: Szeretem a magyarokét.
0: Akkor magyar. Bem. Mi lesz a következő zene?
1: Deva. Igorre. Mit az elbúhóval.
0: Nemzetközi sláger, nem?
1: Készítettek, igen.

0: Na, milyen volt az első interjút, amit szóban kellett lehoznod?
1: Nehéz picit.
0: Nehéz? Milyen szempontból?
1: Nagyon furcsa ennyire gyorsan válaszolni kérdésekre, úgyhogy nem tudok rajtuk gondolkodni.
0: Mikor rásoztál legutóbb?
1: Mit csináltam, mikor?
0: Rásoztál legutóbb?
1: 3 hónappal ezelőtt, mivel mellettem véletlenül kiöntötte egy srác, és az egész térben egy pincében ez volt, és mindenki úgy mászott fel, hogy azt hittük, hogy meghalunk, mert kiomlott egy üvegrass, ami elvileg elfogyhatatlan, de el tud fogyni a rass.
0: Én, igen, mindig ez van, nem, hogy jaj, eltűnt a rásos üveg kupakja, és akkor gyorsan mindenkinek azt kell csinálni. Van valami idióta tetoválásod?
1: Van. Egy táncoló boros üveg. Amiért valamiért azt a készítést éreztem az egyik este, hogy legyen rajtam egy táncoló üveg, és végül annyira elcsesztük egy barátnőmmel, aki életében először fogott a kezében tetoválógépet, hogy meg kellett csinálni egy egész nagy tetkónak. De szeretem. De idióta is elcseszed.
0: Hogyan táncol? Vagy mit táncol?

0: Művész. De, igen.
1: Mondd el az EBC-t.
0: Nem.
1: Együtt elmondjuk?
0: Elmondhatjuk.
1: A.
0: V.
1: Na, E, az a második szor.
0: Ja, de így, oké, hagyjuk.
1: Négyes kellene, hányos, ahogyan most érzed magad?
0: Hármas.
1: Kettes kellene?
0: Kettes.
1: Na, ez a nagy elméletem. Szerintem soha senki nem érzi magát négyes kellene, és nagyon sok embert megkérdeztem, és azt mondják, hogy négyes, és szeretnék ők lenni. De egy kettes kellene, meg sose mondod azt, hogy egy, az full közepes.
0: Igen.
1: Pedig igazából a duplájám.
0: Letinkra más felett kéne.
1: Nincsenek fél értékek. Mi egy álmod, célod, amit terved, amit még nem értél el, bármi kis dolog is lehet megmeszni a csóványost, vagy ilyesmi.
0: Ne legyen tériszonyom.
1: És ezt el tudod érni, szerinted?
0: Igen. Teszek érte. Az egy nagyon zavaró dolog az életemben.
1: Amúgy ez durva, mert amikor a legutóbb csóványosan voltam a kilátón, akkor egy barátom azt mondta, hogy tériszonya van, és ezen dolgozni akar. Szóval igen. Csak random. Mi volt a napod legjobb része?
0: Hogy kialudva ébredtem fel.
1: Mi a mai este üzenete?
0: Menjetek ki, mert tavasz van, és hagyjátok el néha a várost.
1: Nice. Mi maradt meg az interjúból?
0: A robbanó cukorka.
1: Az jó kis performance volt.
0: Meg a pulcsid.
1: Kösz. De valamit a Daniel már azért sold out. De lesz baseball sapkánk. Kit hívek az adásban?
0: Ásványvíz.
1: Remélem érkezett egy ajánlás.
0: A blúszenos fiúkat. Szerintem.
1: Igen. Szerinted a Mármintos Gergő eljönne?
0: Persze.
1: Nem ismerem személyesen, de nagy ezért. Igazolás lenne. Te mit kérdeznél magadtól? Én fogom megválaszolni. Nem ér csalni. Szóval azt kell, hogy magadtól.
0: Magamtól kérdeznénk. Hogyan tovább?
1: Igen, mi a következő nagy dobásod, ez kimaradt. Hogyan tovább? Ma este lezárjuk itt a műsort, búcsúszám, illetve utána még egy mondat lesz. Aztán pedig kocsma, Indonézia, és aztán felnőtt élet.
0: Ibizán.
1: Valami. Hát valahogy kicsit meg kell majd nyugodni, mert ezt a pörgést nem lehet örökké csinálni.
0: Nem szabad mindig pörögni, de valahol szerintem mindenki mindig pörög.
1: Igen. Akkor most légy szíves a neved, és ezzel a Lapmacsun Rádió tudod, mint egy ilyen szignál lenne, azt majd kivágom.
0: Réti Virág, ez a Lapmacsun Rádió.
1: Köszi. És tyú, ez volt a Lapmacsun Rádión a Dalmata Gergő Show Réti Virággal, vagy Virág Réti, vagy a művész neved. Nagyon szépen köszönöm, Virág, hogy elfogadta a meghívást, megosztotta ezt a nem mindennapi élményt velünk. Remélem tanultunk magunkról, a világról, egymásról. És következik a zárószám. Ha megtetétek, támogassátok a Lapmacsun Rádiót, lapmacsun.hu/donate, és gyertek a Pók büfébe, Pók büfé, a Google Maps-en megtaláljátok, meg az Instagram-zón is, meg mindenhol. Mi lesz a zárószám?
0: Casino versus Japan to the LARP.
1: Akkor kilépő szem, halljuk max hangerőn. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Tudsz ennél mi az lelkesebb sziasztokat is. Sziasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Az izgalmas hírek és a pikáns tudnivalók rajongóinak webrádió. Egy rádió, ami éjjel-nappal az interneten szól, és nincs kép, hang van. Se kép, de hang. Úgyhogy aki tapintani szeretne, aki meg szeretné nyalni a földre ejtett kakaós csigát a villamos megállóban, nem tudunk segíteni és segítségül szolgálni, de ha valaki fül gurman, hang szaki www.lahmacsum.hu, és akkor a bal felső sarokban egy egyenlőszárú háromszög.
1: Ez a Lamacsun hangja.
5: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
6: Mégis miben?
5: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
6: Hát én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszírtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszírt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
0: Ez itt a Lamacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kitérő. Tősín. A tősíneket normál pályasínekből készítik azon a szakaszon, ahol a csúcssín hozzásimul, a fejrészét megmunkálják. Ha a csúcssín magassága közel azonos a tősínével, akkor a tősín talpát is szükséges megmunkálni. A tősín talpának ilyen módon történő gyengítése rendkívül hátrányos, mivel tekintélyes oldalirányú erőt kell felvennie, ezért napjainkban úgynevezett alacsony csúcssíneket alkalmaznak. Az alacsony csúcssín alkalmazása esetén a tősín a vágány tengely felől is le van szorítva.
3: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőjét isszák a műsorkészítés közben.
5: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
6: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Samoa, Szaúd-Arábia, Skócia, Szíland hercegség, Szenegál, Szerbia és Montenegró, a Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szingapur, Szlovákia, Szlovénia, Szomália, a Dél-afrikai Köztársaság, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Szurinám, Szváziföld, Svédország, Svájc és Szíria nemzeti himnuszait egyszerre.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na, mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsa Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsa.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsó Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lakmacun Rádió.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lakmacun.hu per donate oldalon.
2: Lakmacun?
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Ez itt a Lakmacun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Forgószél, film. Alfred Hitchcock a háború idején kezdte a forgatási munkálatokat. Az ötlet, hogy uránt szerepeltessen egy olyan anyagot, amiért harc folyik, merő véletlen volt csupán. Az USA titkos atombomba gyártása miatt az FBI 3 hónapon át megfigyelés alatt tartotta a rendezőt. Az, hogy a McGuffinnak nevezett dramaturgiai fogás az atombomba Hiroshimára és Nagasakira való ledobása miatt 1945-ben új jelentésre tett szert, Hitchcock mágus hírét kelt.
3: Lakmacun Rádió.
1: Tíka, Szöcske, Kóla 2016 óta.
5: A Lakmacun Rádiót az italműhely támogatja.
6: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat, és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
3: Lakmacun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
7: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
7: Mémelés. Ja, hogy igazából így be vannak árazva. És a leggagyibb az artist, és utána az összes...
3: Az art handler a leggagyibb. Fentről lefele mennek.
7: Ja, én azt hittem, hogy ez kicsit ilyen önostorzó, hogy az artist így beárazza magát legalúra, de ő egész jó helyen van, nem?
3: Hát, az instant kávé, ez nem olyan rossz.
7: És mi a különbség az art handler és az art dealer között? Az art handler az az, aki a... Ja jó, az, ő az ilyen szertáros kávé. Aha. És akkor ő a legcsicskább, aztán az artist.
3: Ami mész a kurátor, mondjuk a kurátornál is a McCaffrey az kicsit izé.

0: La Macsó Rádió.
1: Na mi van még?
0: La Macsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16